0: Csak slágerek a 80-as, 90-es és 2000-es évekből.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Check it out, check it out.

0: a 80-as, 90-es és 2000-es évekből.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Lehet számtalan hely, ami szebb és jobb a mi földünknél. Lehet létezik ő.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Megkezdik az ebrendészet országos állapot felmérését. Jól szerepeltek az olasz rizlingek a termékteszten. A nagy hőség egyelőre nem tér vissza. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Feltérképezik, milyen állapotban van az ebrendészet. Erről az élő környezetért felelős miniszter írt közösségi oldalán. Gajdos László jelezte, az országos felmérés célja, hogy az önkormányzati gyepmesteri telepek megfelelő színvonalúak legyenek, és mindenhol fokozottan tartsák be az állatjóléti szempontokat. Mindegyik olasz rizling megfelelt az élelmiszerbiztonsági előírásoknak a népi Supermenta terméktesztjén. Ezúttal 2025-ös borokat ellenőriztek a szakemberek. A nagy áruházláncok kínálatából 27 hazai borvidékről származó italt vizsgáltak meg. Tudtuk meg Barátosi Gábortól, a hivatal borászati és alkoholos italok igazgatójától.
3: A laboratóriumi vizsgálatot végeztünk, a borok alapparamétereit, az alkoholtartalom, cukortartalom, saft, kén-dioxid tartalom, hamutartalom, azt is ellenőriztük, hogy valóban olasz rizling szőlőfajtából készültek-e. Vizsgálataink kiterjedtek a címkén feltüntetett kötelező információk és egyéb jelölések szabályszerűségére is. Úgynevezett kedveltségi vizsgálaton is részt vettek. Laikus és szakértő bírálók vizsgálták a termékek érzékszerű tulajdonságait.
2: Nemzetközi akcióban 15 emberkereskedőt fogott el a magyar rendőrség júniusban. Az egyhetes művelet sorozatban 59 ország és 4 nemzetközi szervezet vett részt. Összesen több mint 1000 embert állítottak elő. Idehaza mintegy 5100 embert, 1800 járművet, illetve csaknem 700 helyszínt ellenőriztek a rendőrök, 15 gyanúsítottat találtak és 7 áldozatot azonosítottak. Szatyorszámra vitt el aranyat és pénzt becsapott emberektől egy unokázós csaló. Milliókat csalt ki áldozataitól, egy bűntársa legutóbb egy 78 éves Békés Csabai nővel hitette el, hogy fia elütött valakit és pénz kell óvadékra. Az asszony az utasítás szerint összegyűjtötte értékeit és egy zacskóban kiakasztotta a kapura. A rendőrség kiderítette, hogy a szatyrot egy román állampolgárságú nő vihette el, amikor legközelebb felbukkant Békés megyében le is csaptak rá. Más megyékben és Budapesten is járhatott, és ugyanezzel a módszerrel dolgozott. Bűntársait keresik. A változó felhőzet mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Záporokra leginkább az északkeleti keleti határ közelében van esély, de a középső tájakon sem kizárt ilyesmi. Egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. Délután 27-33 fok lehet. Szerdán is lesznek felhők az égen, de egyre kevesebb, és a nap is előbújhat. Csapadék kisebb körzetekben várható majd. Hajnalban 15-22, délután 26-31 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Nincs gond az olasz rizlingekkel, újabb hőhullám sújtja Franciaországot, idén ez már a harmadik. Nálunk egyelőre még nem tér vissza a hőség. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Várhatóan pénteken az uniós pénzügyminiszterek ülésén születik végleges döntés az uniós források hazahozataláról. Erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt a parlament rendkívüli ülésén. Bitizi Dávid jelezte, lezárták a tárgyalásokat az Európai Bizottsággal. Kész a helyreállítási terv szövege, a szupermérföldkövek feltételek ügyében is mindenben megállapodtak. Hozzátette, összességében mintegy 6000 milliárd forintról van szó. Ez lehet az elmúlt 35 év legnagyobb egyösszegű, a közszolgáltatás fejlesztésére kapott forrása. A miniszter szerint minden jel arra mutat, hogy a pénteki döntés pozitív lesz. Mindegyik olasz Riesling megfelelt az élelmiszerbiztonsági előírásoknak, a Nebih Superment a legújabb termék tesztjén. Ezúttal a 2025-ös évjáratú borokat ellenőrizték a szakemberek. A nagy áruházláncok kínálatából 27 különböző hazai borvidékről származó árucikket vizsgáltak meg. Tudtuk meg Barátosi Gábortól, a Nebih borászati és alkoholos italok igazgatójától.
3: A laboratóriumi vizsgálatot végeztünk, a borok alapparamétereit, az alkohol tartalom, cukortartalom, saft, kén-dioxid tartalom, hamutartalom. Azt is ellenőriztük, hogy valóban olasz Riesling szőlőfajtából készültek-e. Vizsgálataink kiterjedtek a címkén feltüntetett kötelező információk és egyéb jelölések szabályszerűségére is. Úgynevezett kedveltségi vizsgálaton is részt vettek. Laikus és szakértő bírálók vizsgálták a termékek érzékszerű tulajdonságait. Valamennyi vizsgált olasz Riesling megfelelt az élelmiszerbiztonsági minőségi előírásoknak.
2: Újabb hőhullám érte el Franciaországot, a történelmi kánikula után mindössze néhány nappal a hőmérséklet a déli területeken ismét megközelítheti a 40 fokot. A nagy meleg észak felé terjed, tehát várhatóan másutt is fokozódik majd a hőség. A forróság országszerte július 12-éig tarthat. Ez egyébként idén már a harmadik hőhullám Franciaországban. A hőhullám egyelőre elkerül bennünket, de hogy mire készülhetünk, az most kiderül. Változóan felhős napos időben lesz ma részünk, maximum egy-egy futó zápor zivatar lehet. Az élénk szél mellett a reggeli 20 fok után, délután már 32 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap aztán egy hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, de délután már újra napos időre számíthatunk. Kisebb esőzápor helyenként fordulhat csak elő. A hét második felében sok napsütésre és 30 fok feletti maximumokra készülhetünk.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az Útinformtól tudjuk, hogy folynak a munkálatok az M0-as autóút északi szektorán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, az M2-es autóúti csomópont közelében. A 73-as és a 72-es kilométer között a külső sávot, a 72-es és a 71-es kilométer között pedig a belső sávot zárják le. Közben az M1-esen a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóút csomópontja között a főváros felé vezető sávok lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át. Ott egyébként irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 6 óra és 8 perc, jó reggelt minden drága hallgatónknak. Itt van az Évi, hello Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Jó reggelt Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: És szia Anett, jó reggelt.
1: Jó reggelt, sziasztok.
0: Bár ritkán nyilvánul meg, és ritkán látható és hallható, de mi Lacikánk, vizuális szakemberünk, ugye a szokásos fosikájával, legalábbis arra hivatkozva. Hát ez higiénia, nem tudok mit csinálni.
2: Ne csináld vele, hát valami kis nyárit, valamit elkapott, azt
0: mondja. Igen,
2: hát
0: persze, hát mindenki kidőlt nyáron, hát a Lacika az egyik a sok millió közül, nem. Lacika valószínűleg a saját ujját megszopogatta, és hát az maga olyan, mint Angola. Tehát, hogy...
1: Jobbulást neked.
2: Ez majd segít, hogy holnap biztosítani.
0: Nem, a jobbulást onnan kell kívánni, onnan felépítem a betegségét. Utána kell jobbulást kívánni. Hát ez angol, ez ebola. Én biztos vagyok benne, hogyha a Lacikát beküldenénk a járványkórházba, kimutatnának rajta vadiú dolgokat, amiket még nem ismernek.
2: Lehet, hogy adna feladatot a tudománynak erre.
0: Igen, mert ő tenyészt. A kezén.
2: Hát, biztos, hogy ez a monológ segít, hogy holnapra felépüljön az ebolájából. Én azt gondolom, hogy holnap itt fog ülni.
1: Visszavágnék ide.
0: Ez komolyan.
1: Igen. Én nem merek beteg lenni. Mit kapnék?
0: Te tiszta vagy, hát látlak.
1: Hát én próbálok tiszta maradni. Nehéz azért itt tízig tiszta maradni.
2: Ide lenne más felület, amit ki tudnánk elemezni. Úgyhogy ne legyen beteg.
1: Nem merek.
0: Na mindegy, jó, hát akkor nincs igazam? Most akkor ezt mondjátok meg. Hát most én vagyok mindig a rossz fiú, aki a rossz hírrel jön, de hát a rossz hír az, hogy Lacika nincs megmosva régóta.
2: Ne nézz rám, ez nem feladatom.
0: Gyuri, megkérdezzem, hogy...
1: Gyuri, válaszolj kérlek.
2: Hát te, mire? Hát, válaszoljon, aki szeretne. Én diplomatikusan hallgatok.
0: Hát a diplomácia is árulkodó, de gyávák vagytok.
2: Én kiállok a barátom mellett.
0: Én is kiállok, hát őt akarom egészségesen tudni magam mellett.
1: Igen.
0: A barátomat, Lacikát.
1: Nem tudom, mi a megoldás.
0: Egy automosóba kéne végvinni.
1: Ugyanez jutott eszembe, egy magas nyomás felé tenni.
0: Tényleg, és nem engedni vissza, és előre át kell rajta menni. Szerintem ez lenne a megoldás. Na mindegy is. Jobbulás, Lacika. Most. Tehát most kell mondani. Akkor kell mondani.
1: Ezek után. Meg kellemes délelőtt.
0: Én csak kimondom azt, amit mindenki gondol. Miért kell mindig rám haragudni, amikor én vagyok? Mindig a hírvivőt, vagy hírhozót. Azt bántják.
1: Igen, igen, igen. Kedves voltál ma reggel is.
0: Jó szerencsét. Horthy Gábor véleményére kíváncsi lennék az amerikai játékos eltiltásának felfüggesztése véget. A véget szó, az elég szarul raktad ide, süsükém.
2: Hivatalosnak tűnt tőle.
0: Nagyon süsű, azt a véget te oda raktad. Na mindegy, értem, hogy miről van szó. Nem Horthy Gábor, bár ő lesz ma, nem ő fogja ezt véleményezni, hanem majd mindjárt kiderül. Jó? Ezzel fogunk foglalkozni magasabb szinten is. Jó reggelt, bocsi, valami véget ért, lehetett szeretni, utálni, de egy biztos. A valaha volt egyik legjobb labdarúgó, Ronaldo, tegnap búcsúzott. Nem biztos, hogy szögre akasztja a stoplist, de világversenyen már nem láthatjuk, csak tiszteregni lehet a tudása és elszánt akarata előtt. Laminált Jamal a cipőjét se köthetné be, üzenik, aztán Tankcsapdás Pityó, jó reggeltet kíván, jó reggelt, Istenek, egy pályafutás vége, köszönjük az elmúlt 25 évet, Cristiano üzeni, Tomi, valamint sajnálom Ronaldóikat, jobb reggelt, Dr. G. Na, szóval, tegnap volt a nagy meccs, én az első fél időt láttam.
2: Milyen volt egyébként, de nem láttam semmit belőle.
0: Viszonylag kiegyenlített egyébként, a spanyolok... Nem tudom, én az első fél időből tudok csak ítélkezni. A spanyolok összeszedettebbek voltak, de helyzetben talán egyforma volt. Ronaldónak is volt nagyon-nagyon szép helyzete, nagyon szép megmozdulása, és azt hiszem, hogy a 85. percben sikerült a spanyoloknak egy gólt benyomni. Aha. És így lett 1-0, és akkor ezzel búcsúzott Portugália is, de hát Cristiano Ronaldo is a válogatottságtól, vagy a válogatottságtól nem biztos, mert lehet, hogy még egy-két ilyen baráti meccsen részt vesz, fene tudja.
2: De a VB-től biztos.
0: A VB-től biztos, és valószínűleg az EB-től is.
2: Igen.
1: Igen, hát most ezt mondta. Tehát azért 4 év múlva lesz a következő VB, azért az már...
0: Az biztos, de, hogy nem, de az EB sem. Tehát, hogy 41 éves, akkor 43 lesz.
2: Nem.
1: Róla már nem tudom megállapítani. Talán még egy EB-re lehet, hogy egy búcsú mérkőzést is összeszerveznek, pont azért, mert hogy egy Cristiano Ronaldo kell egy Európa-bajnokságra ezzel a névvel, de világbajnokságon már biztos többet nem lesz.
0: Biztos, hogy nem, és ez tényleg szomorú, hogy akkor meg mindenki gondolom, hogy emeli kalapját, sapkáját, bármilyen van előtte, mert tényleg egy fantasztikus futballista is. Amit le is írt a hallgató, meg azt hiszem, hogy ebben mindannyian egyetértünk, tehát tényleg az az akaraterő, az az alázat, az a szorgalom, ami benne van, sokszor ugye a tehetséget is a szorgalom, szorgalom még kiegészíti. Nála mind a kettő volt persze, de példaértékű sportoló. Tehát.
2: Mindent alárendelt nagyon-nagyon hosszú időn keresztül a focinak. Jó. És az valószínűleg így is marad, mert neki ez az élete, meg az életvitele. De majd 9 után Horthy Gábor pont erről a meccsről, a tegnapi meccsről, meg a Ronaldóról még fog majd beszélni.
0: Oké. Okay. Időjárás Anettől azt mondja, tanácstalan az időjárás, ma is felhős napos időnk lesz, maximum egy-egy futó zápor, zivatar lehet, az élénk szél mellett délután már 32 fok körül alakulnak a maximumok, holnap egy újabb hidegfront érkezik, aztán melegszik az idő. Apollónia és Donát névnap van ma, ma van a csokoládé világnapja. Na, itt álljunk meg egy percre.
1: Hát
0: a csokoládé az mindenki életében egy nagyon fontos dolog. Hol kezdődik a csokoládé? Gyerekkorunkban.
2: Igen.
0: Ugye? És valami miatt, tegnap pont beszélgettünk erről, táplálkozás, mi egymás, valami miatt a gyerekek sokkal jobban szeretik az édességet, mint a felnőttek. Tehát véletlenül a szervezetünknek több szükségük van cukorra, ezt egy orvos valószínűleg cáfolná, de mindegy is, én szerintem valami miatt kívánja a gyerek.
2: Biztos, hogy energiát ad, ugye, és a gyerek szereti az energiát, bárhogy is nézzük, szeret pörögni a gyerek, és akkor ez valahogy összekapcsolódik szerintem.
0: Az is lehet, hogy amiatt, nem tudom, valami van az ízében, tehát főleg a csokoládé, és akkor megjelenik az első csokik, és ki milyen csokit kapott gyerekkorában? Csak azért kérdezem, hogy ugye annak idején, még a szociban, azért elég silány csokik voltak. Oh.

0: De mindegy, meg a melba kocka.
1: Melba, igen.
0: De ezek jók voltak.
1: Akkor adottad ezt a szót először, hogy melba, ugye?
0: Igen.
1: És aztán tini korod van?
0: Csúnyák vagy.
1: Igen.
2: Most miért beszélsz több eszem, hogy meg se szólaltam?
0: Te vagy a legvihom.
1: Igen, ő a legharsányabb.
3: Igen, te úgy nevetsz minden olyan poénon, amit csak ti értetek.
4: Ja, te nem értetted?
3: De értettem, csak nektek vicces.
1: Ja, csak nekünk vicces, jó. És aztán ugye jöttek a neked mikor jött a csoki az életedben? Már Doverben?
3: Nem, gyerekkoromban. Én egyszer egy versenyen 12 darab sneakers tettem meg, annyi pénzem wow. volt. Anyukám szendvicsre adott.
1: Egy versenyen? De ez egy Snickers evő verseny volt?
2: Anyukám úszóversenyre küldött, de kikötöttem a Snickers evő versenyen.
3: Nem, anyukám elküldött egy úszóversenyre, adott pénzt, hogy vegyek enni, meg menjek el ebédelni, és akkor úgy döntöttem, hogy csak
1: 12 Snickers, és ott tudtál úszni aznap?
3: Nagyon gyors voltam. Gyuri mondta, energia. Igen.
1: És, na és aztán egyre kifinomult, a Csokoládé valahogy tényleg egy varázslat, és a Csokoládé című film, az tényleg olyan, hogy érzed a szádban a csoki ízét Juliette Binossal és Johnny Deppel. Tényleg. Na jó, ennyit a csokiról. 56 éves ma Szabó Győző, drága Győző, Isten éltessen. 86 éves Ringo Starr, a Beatlesnek a dobosa. Aztán 57 éves Hans Ziegel, azaz a hegyi doktor.
0: Igen.
1: Igen.
0: Neked nagy kedvenced. Legalábbis a kocsia.
1: Hát a kocsia, hát igen. Egy.
0: Meg a környék.
1: Hát a környék az kedves.
4: Nagyon, az nagyon
1: igen.
4: Menő az a környék.
1: Igen. Ott a Gyuri ott képzelje, hogy egyszer majd ott ül az ő feleségével, és léberkézét eszik reggel.
4: Minden reggel. Mindig, mindenhol reggeliznek, minden háznál.
1: Hát a bajoroknál, tehát a Rosenheim Kops, azt nem adják a magyarok, de az, a lényeg az, hogy Bajorország, Rosenheim, ott van rendőrség is. Ott is minden reggel reggeliznek egy ilyen alpesi házban. Tehát az valami, de igen, a németek ilyenek szeretik ezt a reggelizésest.
3: Nagyon jó.
1: Nagyon. Igen. Aztán 2007-ben nyilvánosságra hozták a világ 7 új csodáját. A Kolosseum, a kínai nagyfal, a Machu Picchu, a megváltó Krisztus szobra, a Taj Mahal, Chichen Itza és Petra. Na, erről is beszéljünk. Ez a megváltó Krisztus szobra, ez melyik? Ez a riói, vagy mi?
0: Igen.
1: Mi a csoda ebben? Hát ezt meg kellett építeni, ennyi.
3: Hát ezért oda fel kellett vinni.
4: Kolosseum is ilyen, meg kellett építeni.
1: Igen, ezért azt értem, mi a csoda abban. Hát a csoda az nem az, ami ember feletti. Ez mind, megnézem, a kínai nagyfal, azt már alig hiszem el, hogy megépítették, de megépítették, ott voltam. Machu Picchu, az természeti csoda, nem? Taj Mahal ember építette, és Chichen Itza. Hát igen, Chichen Itza is egy olyan, hát az ugye Mexikóban a maják városa, a piramisok, és azért az elég valószínűtlen, hogy azt hogy csinálták, hogy hozták össze. Az csoda. Petra, csak fotóról láttam.
0: Akkor te ezek közül több helyen is jártál, mert nekem nagy vágyam, hogy...
1: Melyik a nagy vágyad,
0: hogy
1: szívem?
0: Hogy végigjárjam.
1: Ezt a hetet?
0: Igen.
1: Hát
0: igen.
1: Ez nem lehet a Paris Saint-Germain-nel, ezt nem fogod megcsinálni.
0: Tudom.
1: Ez egy új barát kell, vagy mi? Egy antropológus.
2: Mindig lesz egy olyan meccs, ami előfurakodik a Kolosseumnak, vagy ennek annak.
0: Ott éppen voltunk.
1: Na mindegy. 163 éve küldték ki az első katonai behívót Amerikában. 98 éve először adtak el előre szeletelt kenyeret az amerikai Missouri államban. Azért van náluk ez a legnagyobb találmány since sliced bread, ugye ezt mondják az amerikaiak, hogy a szeretelt kenyér óta a legnagyobb találmány, nekik ez ilyen mondásuk, de ezért ez nekik valami csoda lehetett, nekünk a Machu Picchu, érted? Nekik a szeretelt kenyér.
2: Ez a csoda volt, amikor a boltban meglátta, úristen, fel van szeletelve. Igen. Új időszámítás.
1: De tényleg az, amióta feltalálták a szeretelt kenyeret, az amerikaiaknál ez egy mondás.
2: Hihetetlen.
1: És 1951-ben volt az első színes televízió adás az Egyesült Államokban.
0: Igen.
1: Ez a szeretett kenyérhez képest mikor?
0: Hát
3: sok telt
0: legalább egy 40 év.
1: 40 év.
4: Utána, minden csak utána jöhetett, ami
1: a
4: jó.
1: A szeretett kenyér után.
4: Így van.
1: Időjárás a Gyuritól Gyöngyös 18 fokos 26 lesz, és felhős idő, épp úgy, mint Sopronban, ugyanúgy 18 fok 28, és felhős. Calgary 9 fokos, 24 lesz ott ma már, és napsütés. Kaposváron is napsütés, 17 fokkal indulnak, 29 lesz, Budapest pedig felhős, 18 fokkal kezdünk, és 30 lesz a csúcs. Oké, na, gyerekek, ez nagyon adja magát itt egy cikk, felhívta a figyelmünket arra, és ez nyilván itt most önzetlenül átengedem a terepet a két hölgynek, mert a kutyával történő nyaralás

0: téma. Láttuk egy cikkben, hogy mi mindenre kell ügyelni. És mi, akik kutyátlanok vagyunk, igazából ezekben úgy bele se gondolunk. Azt gondoljuk, hogy jó van, hát az ember, hogyha kutyát vesz a nyakába, mármint, hogy most értsd jól, akkor persze viszi, hozza, stb. Hát látjuk, hogy ott mindig ki kell tenni egy tálat, de más gond nincs vele, nem?
1: Persze, csak egy tálat kell kitenni. Dehogy is. Végigvettem tegnap, végig gondoltam. Majdnem olyan, mint egy gyerek.
2: Durvább, mert
1: a gyereknél legalább, hogyha beszél, akkor már tudsz választ adni arra, hogy mi van vele.
0: Hát de nem beszél.
1: Hát ez nem beszél.
0: Jó, ez nem beszél, a gyerek se beszél, tehát az is egy idő után kezd csak.
1: Na jó, de ez egyáltalán nem szólal meg. Úgyhogy ennek másból kell megállapítani, hogy mi baja van.
0: Mert egy gyerek se tudja megmondani, hogy mi a baja. De a gyerek megbetegszik, akkor nem mondja meg, hogy mi a baj, akkor ez csak ilyen fáradt és enervált.
1: De tudja mondani, hogy fáj a hasa, vagy folyik az orra, tehát hogy vannak jelzések, hogy kutyánál egyébként nagyon nehéz megállapítani, de meg lehet.
0: Jó, hát te voltál állatorvosokkal összezárva, nem? Tehát a te úszókarriered nagy része állatorvosok között történt.
1: Igen, egyébként így van.
0: Hát tudom, kutyán, mert minden ilyen vízi sportos valamilyen állatorvos akar lenni. Nem értem ezt az összefüggést, ezt is kell pszichológusnak majd meg kéne vizsgálni.
1: Mert intelligensek az úszók.
0: Hát miért nem orvos akkor? Hát rendes orvos.
1: De annyira intelligens csak.
0: Értem. Aki focista nem intelligens, az intelligens, az állatorvos az közepesen intelligens.
1: Igen.
0: Jó, értelek. Szóval, visszatérve erre, és most tényleg komolyra fordítva a szót, Évi, például te nagy nyaralós vagy, te kutyával nyaralós vagy, de te viszed mindenhova.
1: Én mindenhova
0: viszem. Te csinyát, binyát ismered ennek.
1: Mindent ismerem, és mindent, és ráadásul egy messze útra, tehát nagyon messzire megyünk, egy 10-11 órás autóút, mire odaérünk arra a helyre, amit én kinéztem magamnak. Tehát nagyjából ez egy 4 éve tartó program.
2: És az idén-nyáron is ez a terv, hogy ti kettesben elindultok.
1: Így. Aha. Így. És az első évek nehéz volt, mert mire mindent kitapasztaltam, de ma már nagyjából rutin.
0: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy gyakorlatilag a saját tapasztalásodból okulván vagy már tökéletesebben.
1: Abszolút. Illetve ami nagyon fontos, hogy egy elhatározás volt a legelején, hogy te kutyával nem csak az van, hogy otthon van, és akkor majd beteszed ilyen panzióba, hanem én vele akarok élni, tehát neki már a nevelése úgy indult, hogy neki hozzá kellett szokni ahhoz, hogy mi megyünk.
0: Jó, oké, a kutyapanzióval semmi baj nincs, mert ott meg szocializálódik, tehát ugye az se egy nagy baj.
2: Persze, ez nekik wellness.
0: De melyik? A kutyapanzió is, de barát, haverok vannak. Igen, érted? Itt meg csak az öreg asszony van.
1: Milyen öreg asszony?
0: Te és Jerry Lee.
2: Nézni kell az öreg asszonyt, ahogy naptejezi magát.
0: Forgatja azt a kormányt 11 órán keresztül az autóban. Nem. Rám irányítja a klímát.
1: Nem irányítom rá, külföldi szerelmet találhat.
0: Külföldi szerelmet találhat, Istenem!
3: Meg hát világot lát. Velünk együtt éli meg.
0: Te mit szólsz bele? Hát te kutyádat mindig bezáratod valahova.
3: Nem, csak amikor
0: messz, külföldre mész.
3: Amikor nagyon messzire utazunk, akkor szoktam tesómékhoz bevinni.
0: Hát azt hívják külföldnek. Igen. Mikor, melyik külföldi országokban volt a te egyik másik kutyád?
3: Például Prágában velünk volt, Ausztriában velünk volt.
0: Melyik?
3: Mamána is, meg a Vendi is.
0: És a harmadik?
3: Hát ő nagy, ő maradt itthon. Aha. De még akkor nem is voltam a Csabival, amikor Málnával voltam. De Málnával szoktam wellness hétvégére is menni. Oda csak a Málnával.
0: Oda már nem viszed Vendit?
3: Nem.
2: Nem, ő nem mutat jól fürdőruhába.
0: Nem érsz szégyeled, vagy ő koszosabb?
3: Nem, csak két kutyával azért nagyon nehéz. Egyre
0: és te privilegizálsz egy kutyát?
3: Hát a Málna a legidősebb, és Málnának kell gyógyszert szednie, tehát hogy ezek
2: a termába mentek.
0: Lementek a termába, ott adják a gyógyszert.
1: Évízre.
3: Tehát, hogy vannak dolgok, amiket figyelembe kell venni. Tehát
0: jó, oké, minden érdekel, mert én nagyon nem értek hozzá, és érdekel a tapasztalat, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi van, hogyha megbetegszik külföldön. Egyáltalán a kutya, ugye mi emberek is, hát Lacikának nem kell egy fosásért elmenni Egyiptomba, de nekünk igen. Tehát, hogy ez a kutyáknál is így van-e? Igen. Vagy vannak a kutyából Lacikák, és vannak olyanok, akik csak, mit tudom én, a fjordokban kapják el a nagy ebolát.
1: Vannak lacikák kutyában is.
2: De hogy vannak dolgok, amik kis váltják, ugye például a fosikát is a kutyáknál. Ebből olvastuk ezt a cikket, és el voltunk képedve, hogy mennyi minden problémával jár ez, mennyi költséggel amúgy.
0: Na jó, ez azért lesz jó, drága hallgatók, hogy erről beszélgetünk, mert túl azon, hogy elmondjuk, hogy a cikkben mit találtunk, de ezzel fel tudunk benneteket is készíteni arra, hogyha kutyával mennétek nyaralni. Nyilván tőletek is kapunk majd tanácsot, de Évi úgy látom, nagyon fel van készítve. készülve, Anett kevésbé, de mindegy, az is bájos lesz, amit Anett mond szerintem.
1: Hogy hagyja itt a kutyát.
0: Mert szégyeli a wellness, az ötcsillagos wellnessben szégyeli azt a kövér hurkát.
3: De ezt a Gyuri mondta, most megint ezzel szórakozik. Én nem, egyáltalán nem szégyelem.
0: De azért lehetne.
3: Olyan szép.
0: Szerintem egy ilyen Noé műsorban a köztévén ott lehetne megsajnáltatni. Gazdát keressük, hogy ilyen fölülről fotózni, ne lássák a segéd.
3: Már nem is kövér a Vendi.
0: Gazdát keres, Vendi.
3: Nehogy keres, hát én vagyok a gazdia. De nem adom semmi kincsért. Nekem
0: semmi kincsért? Miben? Jó, Anett, ezt később megbeszéljük, jó?
3: Jó.
0: Na, ez az egyik témánk. A másik, meg ugye amire célzott az egyik hallgatónk, hát ez tegnap robbant ki ez a botrány. Ugye az amerikai válogatott múlt csütörtökön játszott Bosznia-Hercegovina ellen. És nyert 2-0-ra. És az amerikaiak egyik csatára, Balogán, ha jól mondom, fogalmas is, hogy kell mondani.
2: Balogán, amúgy.
0: Balogán?
2: Balogán, aha.
0: Balogán felrugott egy bosnyákot. Olyannyira ott belerugott a bokájába, hogy azonnal piros lapot kapott, és ezzel ugye az jár, hogy a következő mérkőzésen nem vehet részt, tehát eltiltása van. Ez szép és jó, 2-0-ra nyertek az amerikaiak. De hát ugye ez egy nagyon fontos csatára az amerikai válogatottnak, és mi történt? Ha valaki nem tudná, akkor én fogom elmondani. Mi történt? Példátlan egyébként a futball történelemben. Az amerikai elnök maga Donald Trump felhívta a FIFA elnökét, Infantinót, hogy gondolják már át ezt a piros lapot. Mert ezt az eltiltást. Átgondolták, és azt mondták, hogy jó van, mégis játszhat.
2: Átgondoltuk.
0: Átgondoltuk. Na és ez most tényleg világbotrány. Ez abszolút világbotrány, az UEFA és a FIFA között is, a különböző európai szövetségek, a németek, a belgák tiltakoznak, a legnagyobb szaktekintélyek, mint Jürgen Klopp és mások is elmondják véleményeket, hogy ez tarthatatlan, hogy a politika beleszól a szabályzatba, hogy így előnyhöz juttatják Amerikát. Ma egyébként kiderült éjjel hajnalban, hogy előnyhöz jutottak-e. Hál' Istennek nem. Hál' Istennek a belgák úgy kiverték, ugye?
3: Legyőzték.
0: Legyőzték az amerikaiakat. 4-1-re?
3: 4-1-re.
0: Csúfos
3: vereség, igen.
0: Hogy valahogy a sors mégiscsak megbosszulta ezt a nagyon-nagyon pofátlan döntést, de pont erről akarunk, ezt a helyzetet akarjuk elemezni, és egy olyan szakembert, szaktekintét hívunk fel, aki hát szerintem 66-os VB óta volt, egyáltalán VB 66-ban, gyakorlatilag a futballt kívülről ismeri. Ő a Népszabadság sportújságírója volt, a Sport TV-ből lehet őt ismerni. Egy igazi legenda, Hegyi Iván sportújságírót, írót, szakkommentátort. Őt kérdezzük erről, hogy volt-e már erre példa? Mi történik ilyenkor? Miért nem keltették legalább a látszatát annak, hogy itt semmi korrupció nincs, semmi mutyi nincsen Infantinos Trump között, hanem csak az a FIFA magától megváltoztatja. Szóval egyszerűen nem érti az egész világ, hogy ez hogy történhetett meg. Egy szégyen lett volna, tényleg komolyan mondom, egy szégyen lett volna, hogyha ennek a csávónak mondjuk a góljával tovább jut az Egyesült Államok.
2: És simán benne volt az a forgatókönyv is. Tehát, hogy ez egy olyan láncot indíthatott volna el, amit most senki nem lát, hogy mi történt volna ezután.
0: Én nagyon kíváncsi vagyok egyébként, Hegyi Iván mindent tud, ugye tényleg 60-as évektől egészen mostanáig a futballról, hogy volt-e valaha olyan is. Azért ne felejtsük el, hogy a régi időkben teljesen más politikai rendszerek voltak, meg más érdekek, hogy volt-e olyan, hogy a politika valaha beleszólt a futballba? És most lehet, hogy sokan azt mondják, hogy hú, te hülye vagy, hát hogy ne lett volna, csak is az volt. Meglátjuk.
1: Meglátjuk, lehet, hogy volt, de ilyen látványos és olyan, hogy utána az Egyesült Államok elnöke nyilvánosságra hozza, hogy jó döntést hozott a FIFA.
0: Mintha az elmebeteg gyülekezet ellen, komolyan mondom.
1: És gyakorlatilag ebből a labdarúgásból szégyen csinálnak.
0: Ez abszolút.
1: Tehát, hogy itt egy világbajnokság, tényleg a sportolók megint nem tehetnek semmiről, és akkor jön két felsővezető, akik játszanak és szórakoznak.
2: Ezzel csak egy lépés ahhoz képest, hogy azt mondja, hogy egy nem tetsző végeredményre, hogy nem kéne újra gondolni ezt a végeredményt, esetleg újra játszani ezt a meccset.
4: meccset.
0: Ezek után minden belefér. Horthy Gábor is, ő is ugye 9 után jelentkezik, és futballal foglalkozunk nyilván, és ment itt a nagy hát, taktikai tiki-taki, vagy micsoda, miután a németek menesztették Julian Nagelsmannt, mint szövetségi kapitányt, és mindenki klop. Ezt lehetett állandóan hallani, Klopp azt mondta, hogy ő nem vele, senki nem beszélt. Most már bevallotta Klopp, hogy beszéltek vele, és úgy néz ki, hogy valóban ő lesz a német válogatott szövetségi kapitánya.
1: Na, majd megbeszéljük, hogy azért ez nem egy kis feladat átvenni.
0: Nem egy kis feladat átvenni, ezt valószínűleg ő is tudja. Kloppó valószínűleg tudja ezt, hogy...
1: Már neked csak Kloppó?
0: Nekem már csak Kloppó. És még Norvégiáról is fog egy picit szót ejteni, mert menetelnek a norvégok, gyönyörű. És hát ugye a tegnapi, hát sajnálatos búcsúztatás a Cristiano Ronaldónak, de a spanyol-portugál meccsről is egy kis elemzés még itt lenyom nekünk a Gábor. Ezek lesznek ma a tegnapi nap.
1: Így van, tegnapi nap legjobb pillanata. Végre megérkezett a magyar dinnye a boltokba, és hívtuk Megyes Milánt, dinnye termelőt, és megkérdeztük, milyen lesz az idei termés.
5: Az előző rész tartalmából.
0: Gyerekek, az a helyzet, hogy... Hát, hogy is kezdjem? Tehát minden évben jön a dinnye téma, szó se róla. A dinnye ugye az egy nyári gyümölcs, és nálunk ugye akkor van erről komoly hír, te is ugye hírszerkesztőként bontogatott szárnyaidat, amikor a magyar dinnye megjelenik a piacon. Igen. És te már hetek óta bennünket így tehát tényleg idegesítesz.
3: Na, dehogy is.
0: Azzal...
3: Hogy
0: beszéljünk már a magyar dinnyéről. És akkor a Gyuri felhívta a mi dinnyetermelő barátunkat, Milánt, aki azt mondta, hogy nincs még magyar dinnye, ugye?
2: Két hete beszéltünk, és mondta, hogy dehogy, hát a július elején van hol. És emlékszel, ott beszéltünk, Anett nem akarta elhinni nekem. Azt hitte, hogy nem hívtam fel, csak kamuzok. Hát annyira hihetetlen volt neki, hogy még nincs dinnye.
3: Mert előfordult már ilyen, hogy csak rávágtad, hogy szabaduljál tőlem, de nem is baj. De ugye minden, de lehet, hogy a Milán ezt mondta, de a hírekben, meg különböző portálokon ezt lehetett olvasni, hogy meg...
0: Na de Milán van kint a földeken, azok a hírszerkesztők meg és számítógép előtt ülnek, egyébként csúnya emberek. Nagyon rondák a hírszerkesztők amúgy, nem tudom, láttad-e őket. De tényleg eszméletlen, most láttam, hogy mentek ki az épületből, amikor elbocsátották őket, nagyon csúnyák.
3: Istenem, szegények. Na, de visszatérve...
0: Amúgy nem látni őket, te csak mondom.
3: Nem, tényleg nem. Szóval, hogy én nem vettem
0: azt.
3: Köszönöm szépen. Ezt akartam kihozni. De hogy én innen vettem az infóimat, hogy a dinnye, már pedig a magyar dinnye úton van, és hamarosan megérkezik. És a Gyuri megállította, hogy ez csak július eleje lesz.
2: Az úton van, az tényleg tény. Az igaz volt.
0: De az úton van, az nem azt jelenti, hogy már fenn van a teherautón is jön, csak nagy a távolság, hanem ez azt jelenti, hogy még érik. Tehát, hogy még ott van a kis kocsányon, vagy mind lóg, az kocsány?
1: Szerintem kocsány.
0: Igen, kocsányon lóg. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy Anett ezt valahogy nagyon be akarta ideje korán tolni ezt a dolgot, és aztán végre megérkezett, és Gyuri összecsapta a két tenyerét, és azt mondta, hogy megjött a magyar dinnye, ő beszélt Milánnal, most már itt van. És ilyenkor ugye ők nagyon-nagyon boldogok, mert nem kell 12-ig együtt ülnünk a szerkesztőségben, hiszen ha a dinnye téma megvan, akkor már egy témánk megvan másnapra. És
2: az egy óra mínusz.
3: Igen.
0: Az egy óra mínusz, így van.
3: De mintán küzdöttünk pénteken, ezért
0: egy... Ott voltál, te már lementél a parkolóba.
2: Igen. És nevettél rajta.
0: Na mindegy, most csak a realitást akarom elmondani, a valóságot és az igazságot, hogy a háttérben hogy zajlik a munka. Én bevallom őszintén, engem a dinnye egy picit sem érdekel.
1: Ezt érezzük már egy pár percet.
0: Remélem. De viszont nagyon bírom a Milánt, a dinnye termelő barátunkat, mert ő egy jó arc. Tehát én nagyon remélem, hogy miután ma van az utolsó alkalom, hogy hajlandó vagyok dinnyéről beszélni rádióban. És ez Milánnak is szomorú, nekünk is szomorú, de Milán megtartanánk, tehát ki kell fogadnom Milán, hogy milyen más hobbija van, amiről tudunk vele rendszeresen beszélni.
2: Csak az év többi részében csinál valami mást, igen.
0: Így van. Ma jön az utolsó, mert baromi nehéz új kérdéseket feltenni a dinnyéről, amit nem tettél föl tavaly előtt, azelőtt.
2: Nem is biztos, hogy sikerült ilyet találnunk, igen.
0: Hát mert elővetted a tavalyi papírt, és azt nem a tavaly előtt itt vetted el, és azt mondtad, hogy figyul, legyen az, az már arra már úgy emlékezik.
2: Rutinos voltam, nem a tavalyira ugrottam egy-egyel elé.
0: Nagyon nehéz ez. Ez egy búcsú interjú. Ha nem is Milánnal, de a dinnyéről.
2: Ó, már most fáj a szívem.
0: Ez... A vonalban Megyes Milán, dinnye termelő.
6: Jó reggelt, sziasztok!
0: Szia Milán!
6: Jó reggelt!
0: Na, nagyon nehéz kérdéseket megfogalmazni, elcsuklik a hangom, könny a szememben, de utolsó dinnye interjúnk ez, Milán.
6: Hát szomorú, de nem, ez van, ilyen az élet. Majd, hát ha változik még.
0: Persze. Jó, de az a baj, hogy nem tudok már érdekeset kérdezni a dinnyéről. Tehát lehet, hogy...
6: Hát így van. Ez benne van, hát nem is lehet, azért ez nem lehet ezt annyira túl kérdezni, de
0: egy pár dolgot azért kitaláltunk.
6: Na, hallgatom.
0: Milán, szóval a helyzet az, hogy például ugye idén folyamatosan szóltak a hírek arról, hogy alig volt tavasszal csapadék, nyáron alig volt csapadék, és a dinnye, amelynek ugye csak magyarul a neve görög, németül Wasser,
6: így van.
0: Angolul water.
6: Így van.
0: Hogy ez most a dinnyének jó vagy rossz?
6: Na, hiába water meg Wasser, a dinnye azért nem hínár. Tehát nem is igényli a sok vizet.
0: Oh.
6: Tehát
0: ezt a...
6: Tehát ennyire tudom egyszerűen megfogalmazni. Nyilván akkor kell eső neki, amikor kell egyszer tavasszal, egyszer júniusban, meg egyszer júliusban. Aztán mi megvagyunk ám, a többit megoldjuk egy kis öntözéssel, csebegtető szalagon, de nem, azért annyira nem vízigényes a dinnye, mint amennyien ezt sokan gondolják.
0: Tehát akkor igazából ez nem is befolyásolta annyira az idei termést, hogy
6: nem
0: viszont
6: száraz. Nem könnyítette meg, nyilván nem lesz rekordtermés, azért ha több a csapadék, akkor nagyobb a mennyiség is. Tehát kell egy kis eső, de azért nem, tehát nem kell erre, hogy állandóan a víz folyjon.
0: Tudod, hogy az édesdinnye az a mániánk, tehát, hogy minden évben meg, vagy arra is rákérdezünk, de most azt mondd meg, mert én például egy csomó olyan gyümölcs van, amelyet, igen, ha megveszek nem teljesen éretten, és otthon hagyom érlelni, mint a banánt, vagy a szilvát, akkor az még becukrosodik, az még beérik. Tehát, hogyha veszek egy relatíve szar dinnyét, akkor azt, hogyha érlelem még két hétig, akkor az beédesedik, vagy a dinnye az másképp működik?
6: Na, hát nagyon jó kérdést tettél fel.
0: Köszönöm, ez utolsó interjú.
6: Ez tényleg oda vágjuk. Nagyon jó kérdés. Nagyon jó kérdés, mert ezt sokan nem tudják, hogy a dinnye az csak pirosodik, színesedik. Nem lesz már élesebb. Tehát ha nem megfelelően van leszedve, megfelelő érettségi fokba, ami mondjuk egy 95-100%, sőt, az most a 8-ad dinnyék inkább 110%, olyan nincs, de mégis van, és akkora jó. Tehát ezt tudni kell, berakod és érlelő otthon, tehát csak színe lesz, pirosabb lesz.
0: Beszéltünk már többször, hát többször beszéltünk nyilván, hogy a dinnyét ütögetni hülyeség. Ezt én tőled tanultam.
6: Hát, lehet, de igen.
0: Hogy viszont a kásásságot azt nem tudjuk megállapítani? Tehát, hogyha...
6: Na például a ütögetésnél pontosan azt tudok csak megállapítani.
0: Na, tehát ha kong, mint a konga,
6: akkor jó.
0: Nem.
6: Ha meg csak úgy, ha kong, akkor jó. Nem tudom, hogy konga, de rámondtam, igen, de nem, ha olyan pengős, jó hangja van, tehát nem buhog, vagy hogy mondjam, nem ilyen az a kásás dinnye, mintha nem jönne vissza a hang belülről, nem tudom jobban elmondani.
0: Tehát értem, tehát beleütöm a hangot, és ha nagyon gyorsan visszajön, bing, az egy jó dinnye, belefullad a hang,
6: igen?
0: Akkor az a kásás dinnye.
6: Na pontosan, megfogalmaztad. Ezt szerettem volna én is mondani. Pontosan.
0: Na jó, mi összerakjuk? Hát te vagy a szakember, én meg a szavak embere, ilyen.
6: Így van. Ez tűpontos megfogalmazás volt.
0: Köszönöm. Jó van. Milán, milyen más hobbid van, csak hogy ne veszítsük el a kapcsolatot?
6: Hát nem nagyon van nekem ilyen más hobbim.
0: Kimondottam. Foci, járok. Nők, biliárd, ivás.
6: Ivás, foci, nők.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
5: Augusztus 9-én egy eredeti, tombolós Rúzsa Magdi koncerttel várunk a Budapest Parkban. Egy este, ahol minden dalból emlék lesz, és minden refrénből közös éneklés. Rúzsa Magdi, augusztus 9, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
8: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a Glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
9: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
10: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
9: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
10: Szállás.hu.
11: Úgyis tett.
12: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt. Ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. Kétszer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
13: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
14: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
0: A reklám után.
15: Hírek a Retro Rádióban.
16: Megkezdik az ebrendészet országos állapot felmérését, a spanyolok is bejutottak a legjobb 8 közé a foci VB-n. Változékony időnk lesz ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Feltérképezik, milyen állapotban van az ebrendészet, erről az élő környezetért felelős miniszter írt közösségi oldalán. Gajdos László jelezte, az országos felmérés célja, hogy az önkormányzati gyepmesteri telepek megfelelő színvonalúak legyenek, és mindenhol fokozottan tartsák be az állatjóléti szempontokat. A Balaton déli partján ezen a nyáron is segítenek a Magyar Vöröskereszt önkéntesei. 7 település 10 strandján ügyelnek a nyaralók biztonságára. A Balatoni elsősegélynyújtó szolgálat augusztus 20-áig működik, ismertette rádiónkban Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
17: A fiatalok, akik Balaton déli partján 10 strandon teljesítenek szolgálatot, kifejezetten a parton, illetve a vízben szerzett sérüléseket látják el, ami azt jelenti, hogy elsősegélynyújtás biztosítanak, gátolják a sérült állapotának romlását, stabilizálják állapotát, illetve szükség esetén akár életmentő beavatkozást is megkezdenek, még ki nem érkezik a szakszolgálat, illetve az országos mentőszolgálat. Tapasztalataink azt mutatják, hogy azokon a helyszíneken, ahol jelen vannak, bátran és bizalommal keresték önkénteseinket.
16: Láng hangokban áll Dél-Európa, Portugáliában, Spanyolországban, Franciaországban és Görögországban összesen 20 ezer hektárnyi területig. Eddig már több ezer embernek kellett elhagynia otthonát. Az előrejelzések szerint a szeles idő miatt tovább terjedhetnek a lángok. A hőség egyébként Magyarországot sem kíméli. Májusban itt is több felé égtek az erdők. Újabb aligátor teknős került elő a Balatonnál, ezúttal az északi parton találtak rá egy példányra. A nem őshonos teknős faj erős harapása miatt lehet veszélyes. Véget ért a portugál álom, nem lesz világbajnok a csapat. Óriási küzdelem után tegnap a spanyolok legjobbjaitól kaptak ki a világbajnokságon. A meccs végén döntött el a játékot egyetlen gól. A spanyolok a legjobb 8 között folytathatják. A portugálok számára különösen fájdalmas volt a vereség. A mérkőzés ugyanis Cristiano Ronaldo utolsó szereplése volt világbajnokságon. Változóan felhős napos időben lesz ma részünk, maximum egy-egy futó zápor zivatar lehet. Az élénk szél mellett a reggeli 20 fok után, délután már 32 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap aztán egy hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, de délután már újra napos időre számíthatunk. Kisebb esőzápor helyenként fordulhat csak elő. A hét második felében sok napsütésre és 30 fok feletti maximumokra készülhetünk.
15: Retro Rádió közlekedési hírek.
16: Egy furgon korlátnak ütközött az M15-ös autópálya országhatár felé vezető oldalán Hegyeshalom és Rajka között. A 6-os kilométernél a külső sávot foglalja el, így ezen a szakaszon fokozott óvatossággal közlekedjenek. Közben Miskolc belterületén korábban kigyulladt egy kamion a 3-as főúton. A 186-os kilométernél a Zsolcai kapunál a külső sávot lezárták. Várhatóan holnapi nap folyamán a műszaki mentésig csak egy sávon haladhat a forgalom. Végül az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is dolgoznak az útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell számítani. Olvasható az útinfon.hu-n.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: És 7 óra lesz, 9 perc múlva. Csak a Belgiummal kapcsolatban, hogy ti is találgottatok, hogy most, hogy Belgium, hogy mondjam, megverte, legyőzte az Egyesült Államokat 4-1-re, és az Egyesült Államok most távoznak ugye a VB-ből, hogy Belgiumnak 100% büntetővám.
2: Csodálkozzék, ha nem lenne következmény.
1: Valami lesz itt.
2: Ennek a szemtelenségnek.
1: Vagy egy sima háború Belgium ellen.
3: Igen, de azért itt nem lettem volna játékvezető se ezen a meccsen. Tehát egy ilyen előjellel. Gondoljatok bele.
1: Biztos, igen. Ugyanakkor, meg hát ő a FIFA-t képviseli elvileg, a játékvezető, de hát...
2: Majd a FIFA megvédi, látod, a FIFA megvédi.
1: Hál' Istennek a belgák elintézték ezt elég rendesen, tehát hogy nem kellett nagyon beavatkozni itt a dolgokba, egyértelmű volt. Na jó, mit találtál, Évi?
3: Majmok szöktek meg a budapesti állatkertben szombaton, képzeljétek el, vagyis hát, hogy az eset péntek délután, de szombaton került nyilvánosságra, hogy két frissen beköltözött Hulmán lagúr. Ezt úgy képzeljétek el, ez egy szürke, egy olyan 80 centi magas, 20 kilós majomról beszélgetünk, és ketten voltak, ugye teljesen frissen költöztek be. És kiszöktek, egy olyan 30 percig sétáltak az állatkertbe, és utána megtalálták őket. És ami a történet lényege, hogy odaírták, hogy semmilyen trauma nem érte őket, nagyon jól érzik magukat, és föl se tűnt nekik, hogy nem voltak bent a helyükön.
1: Nagy állat, igen. Ez a ki van kim, és ki van benn.
3: Igen.
2: Újak voltak, még nem értették meg, hogy a kerítés az most a helyüket
1: jelenti. Melyik a kim, melyik a benn, igen.
3: Igen, és azt írják, hogy az új beköltözőknél rendszeres az, hogy nem tudja, hogy mi a szabály, és ő azt gondolja,
1: nem
3: hogy...
1: tudja, mi a szabály, tényleg, mint a börtönben.
3: Igen, úgyhogy ez teljesen új hír, és most erről szól minden, hogy szegény állatok megpróbáltak menekülni, de nem sikerült számukra. És én összegyűjtöttem, hogy azért az elmúlt időszakban voltak, hát elmúlt időszakban nem rendszeres, de Magyarországon több ilyen eset történt, nem tudom, emlékeztek a pingvinekre.
4: Hogyne.
3: Ami ugye... Hát ők elindultak a Dózsa-György úton, és akkor a megállóban ők megálltak, és fotózkodtak az emberek velük. Tehát a híres pingvinek, akik azért mennek el, mert hogy ők egyébként világot akarnak látni. És azt mondják, hogy ilyen kalandorok az állatok között is van.
1: Jó Isten ezért teremtette őket az északi sarkra? Hogy onnan nem lehet menekülni?
2: Egyfajtában mennétek valahova, akkor majd ott az északi sarka jó helyen lesz.
1: Jó helyen lesz, onnan leléptek, az már víz.
3: Igen, és van egyébként az állatok között, tegnap utána néztem, hogy vannak olyanok, akik kíváncsiabbak, mint a többiek. És azok mernek ilyeneket csinálni.
1: Aha. Tehát a kíváncsiság viszi őket előre. Igen, hát a kutya is ilyen, nem? Tehát a kutyát elengeded, ha most elengednéd Málnát, nagy eséllyel sose jönne vissza.
4: Málna pont nem az a típus.
1: Próbáljuk ki.
4: Figyelj, a Málnát bármikor elengedhetem, ő ott van mellettem, ott marad mellettem, annyira hozzám van szokva. Na, Vendi, na ő egy nagy csavargó, azért van ugye nyomkövető rajta. Tehát, hogy...
1: A torkában, mert oda
4: nem,
1: mutogatsz.
4: A nyakörvén van egy nyomkövető, és akkor telefonnal látja Csabi meg én, hogyha eltűnik, hogy melyik utcában van éppen.
3: Jó. Akkor képzétek, szöktek el kenguruk az állatkertben.
1: Hogy kapták el? Azt tudjuk, bocsánat, a két...
3: A pingvint?
1: Nem, a pingvin az a régi sztori.
2: Nem jött a busz.
1: Ott a rendőrség ment ki a pingvinekért, tudom.
3: A majmok azok nem mentek egyébként az állatkerten kívül állítólag információ alapján, hanem csak ebből a... Mi ez az üvegfóliás, vagy az a üvegház?
4: Biodom?
3: Biodomból mentek csak ki. Tehát benn voltak.
1: Én értem, de hát akkor nem lehet, hogy oda mész hozzá, megfogod a kezét, gyere, sétáljunk vissza. Hát gondolom, hogy nem lehet megfogni, hát ezek...
3: Hát szerintem...
2: De nem hiszem, hogy kivonult egy ilyen SWAT, egy ilyen bizével lövőpuskával, és akkor jelaltották
1: hát
2: őket.
1: Hát észre, hogy az állatkertben van egy ilyen, csak oda nem vittek el bennünket egy fegyverszoba, és akkor ott vannak azok a zó feliratú szvatosok, szvatzó, és akkor klik, mindenki kiveszi a fegyverét, és altató lövedéke nyilván, és akkor levadásszák a izét. Én úgy csinálnék egy ilyen éjszakát, egy ilyen kiengedek mindenkit, és altató lövedékkel összeszedem.
3: És arra nem gondolt, hogy étellel meg lehet őket fogni? Be lehet őket fogni.
2: Ez nem kell csapat, ez nem olyan izgalmas.
1: Te láttam olyan videójátékot, ahol étellel csalogatok oda valamit? Nem, hát az az izgalom, nem? Amikor bújsz, bebújsz a bokorba, stb. Látod, jön a fóka, bim! Egy altató lövedék, visszahúzod az uszonyánál fogva be a vízbe, jön a következő.
3: Nem tehát, így hogy... dolgoznak az állatkertekbe.
1: Záróra után, de...
3: Tehát azt gondolod, hogy a fővárosi állatkertben az van, hogy kiengednek őket, és azt mondod, hogy na most bújj el!
1: Szerintem van ilyen játék fél évente.
4: Te állandó éjszakai műszakos lennél, szerintem.
1: Ez nem állt senkinek, hát ez olyan. Van elég altatul vedék, nem állt.
4: Hát jó, de visszahúzod az alvó fókát a vízbe.
1: Nem, a csavargó fókát húzom vissza a vízbe.
2: Nem,
3: hogy előtted van, hogy egy fóka azért annyira nem tud elszaladni előled. Tehát ez egy nagyon
2: hát nem, vele kezdeni.
1: Hát először is el tud, mert én ugye egy bokorban bújok, és egy olyan sisakon van, amire még álgakat is tűzdelek, hogy álcázzam magam. Tehát én vagyok a zószvatos.
3: Zószvat, igen. És jön így eltocsog előtted.
1: Kinyitjuk a ketreceket.
3: Igen.
1: Nyilván a tigriseknél ez veszélyes, de kinyitjuk az ártatlan ketreceket. Pingvin, fóka, mini majom.
2: Igen. Nem a tigrisekkel akarja kezdeni, hallod?
3: Nem. Az majd további fokozat.
2: A fókával, ami amúgy is alszik.
3: Igen, és akkor jön a fóka, aki így ugrál.
1: Semmi, és akkor kiugrálnak ezeknek, mit tudom, jönnek, mennek, és akkor én egy ilyen éjjellátóval plik. Nem tudom, milyen hangja van az altatóvedőknek. Így, és akkor vissza. Semmi.
3: És akkor te húzod ugyanúgy vissza, tehát amikor már úgy mindenkit leplikkeltél, fogod a farkánál fogva, és visszahúzod?
4: Nem, azt mit csináljuk, Évi?
2: Ezek megvannak, húzzátok vissza őket a vízbe.
3: Tehát ez teljesen...
1: Ti mondtátok, az állatok kíváncsiak.
2: Aztán siessetek, mert még az oroszlánt is vissza kell húzni.
3: És akkor egy pontokat gyűjtesz, hogy ki sikerült, ki nem?
1: Hát egy csapat vagyunk.
3: Tudom.
1: Hát Hanga Zoli, én...
2: Hát mindenki sikerül, mert messzire nem tudnak menni. Ugye?
1: Igen. Hanga Zoli, én, Moncskó Éva és Izé is.
2: És verseny.
1: Nagyobb állatok? De reggelre senki nem vesz észre semmit. Még nem. A fóka sem.
2: Csak egy kicsit tovább alszanak az állatok. Ennyi.
3: Tehát 8-ra nem szabad menni nyitásra.
2: 11-kor ébrednek. De egységesen mindegyik egyszerre.
1: Na jó.
3: Nagy állatokkal nem?
1: De, aztán jön, hát ugye már jó vagyok, akkor persze. Hát
3: orszarvú.
1: Az jó kell, fel kell húzni azt mert a lövedét.
2: Azt mire visszahúzod, Évi, az kemény meló lesz. Először melegíts be.
1: Na jó, gyerekek, oké. Okay. Veletek nem lehet hűlni.
4: De hát csapatjátékosok voltunk. Hát mondtuk, mindenki kivette a részét. Igen. Egyedül Gyuri az, aki
3: hát Gyuri megint nem
2: vette. Én a narrátor voltam, ez elég?
3: De nem, Gyuri, valamit csinálj te is.
1: Jó, elfogyott az időnk, gyerekek, beszéljünk komolyabb dolgokról. Maradunk az állatoknál egyébként is. Ez tényleg érdekes, mert egy cikk összeszedte azt, hogy milyen hátulütői tudnak annak lenni, hogyha a kutyával elindul a család nyaralni, vagy elindul az egyén nyaralni, mert tényleg olyan egyszerűnek tűnik, hogy jó, berakom a, nem tudom, Lufthansa a gép aljába, és akkor kiveszem, vagy berakom a kocsiba, és leutazok vele 10-12 órát, de hogy ez nem annyira, mert ott környezetváltozás van, ott más a kaja, ott másba fog majd belenyalni, amit nem is ismer otthonról. Neki is egy kultúrsok, nem csak nekünk.
2: Igen, de egyébként fizikálisan is kaphat sokkot olyan dolgoktól is, amiről eszedbe sem jut. Tehát tegnap, ahogy olvastuk egy cikket, mi fogtuk a fejünket, hogy ezt kivállalja be egyébként.
1: Pontosan. Tehát a 17 fokos Skoda Superbből kiugrik a 42 fokos adriai levegőre. A kutya azért az ott őt is megüti, nem csak téged.
3: Megüti, de hozzászokik. De igen, tehát neki is tortúrás. Tehát úgy kell készülni erre az útra, hogy az első két napban figyelni kell nagyon rá, hogy mi viseli meg.
1: Hogy mi viseli meg? Így van. Nyilván te el fogod tudni nekünk mondani, hogy mik azok a dolgok, amire te nagyon ügyelsz. Hogyan készülsz fel az utazásra? Van-e saját egészség csomagja a kutyának? Gyógyszerekkel készülsz-e? Voltál-e már külföldi állatorvosnál? Van-e arra biztosítás egyáltalán? Látod-e a kutyán egyáltalán, hogy rosszul van? Vagy nem?
3: Na, ezeket mind elmondom, jó?
1: Hogy ihatsz-e eleget, hogy a kutyára is oda tudjál még figyelni?
2: Hogy neki is maradjon. Ja.
3: Hát azért betanítottam.
1: Na jó, szóval erről beszélünk majd, itt két kutyatulajdonos van, mi egyébként csak asszisztálunk mindenhez, de szerintem jó tanácsok lesznek a cikkből is, meg Évitől, esetleg Anettől is ezzel kapcsolatban. Hogyan utazzál kutyával? Ezzel jövünk a hírek után.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.9.
6: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
7: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédő javítás vagy csere? Keres minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
8: Autóüveg Pilkington.
9: Július 10-én Szikora Róbert és az Ergo hozza az ikonikus dalokat Siófokra, a Plásra. A koncert előtt DJ Dominik, plássiófok.hu.
10: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
11: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Mosógép! Mega árparádé! Telefon! Mega árparádé! Vasaló! Szintén mega árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a mega árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart!
13: Aldi Fresh Stylers! Például hétfőtől szerdáig a magyar kígyóuborka darabja 43% kedvezménnyel csak 169 forint. Aldi, frissesség minden nap!
14: Látom, hogy szenvedsz a hőhullámoktól, és nagyon feszült is vagy. Miért nem szeded a Remifemin Pluszt?
15: Ennyire látszik? Persze nem csoda, az éjszakáim is borzasztóak. Remifemin Pluszt mondtál?
14: Igen, én már régóta szedem, így a változókori panaszaimat hormonok nélkül is sikerül kordában tartani. Változókor könnyedén. Remifemin Plusz. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
16: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
17: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
18: Pénteken dönthetnek a hazánknak szánt uniós forrásokról. Életműdíjat kap George Clooney. Meleg, de szeles nyári időnk lesz ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Várhatóan pénteken az uniós pénzügyminiszterek ülésén születik végleges döntés az uniós források hazahozataláról. Erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt a parlament rendkívüli ülésén. Bitizi Dávid jelezte, lezárták a tárgyalásokat az Európai Bizottsággal. Kész a helyreállítási terv szövege, a szupermérföldkövek feltételek ügyében is mindenben megállapodtak. Hozzátette, összességében mintegy 6000 milliárd forintról van szó. Ez lehet az elmúlt 35 év legnagyobb egyösszegű a közszolgáltatás fejlesztésére kapott forrása. A miniszter szerint minden jel arra mutat, hogy a pénteki döntés pozitív lesz. Mindegyik olasz Riesling megfelelt az élelmiszerbiztonsági előírásoknak a Nebih Superment a legújabb termék tesztjén. Ezúttal a 2025-ös évjáratú borokat ellenőrizték a szakemberek. A nagy áruházláncok kínálatából 27 különböző hazai borvidékről származó árucikket vizsgáltak meg. Tudtuk meg Barátosi Gábortól, a Nebih borászati és alkoholos italok igazgatójától.
19: Laboratóriumi vizsgálatot végeztünk, a borok alapparamétereit, az alkoholtartalom, cukortartalom, saft, kén-dioxid tartalom, hamutartalom, azt is ellenőriztük, hogy valóban olasz Riesling szőlőfajtából készültek-e. Vizsgálataink kiterjedtek a címkén feltüntetett kötelező információk és egyéb jelölések szabályszerűségére is. Úgynevezett kedveltségi vizsgálaton is részt vettek, laikus és szakértő bírálók vizsgálták a termékek érzékszerű tulajdonságait, valamennyi vizsgált olasz Riesling megfelelt az élelmiszerbiztonsági minőségi előírásoknak.
18: Újra elismerik a Vészhelyzet sztárját. George Clooney kétszeres Oscar-díjas amerikai színész, producer és rendező az Aranyoroszlán életműdíjat veheti majd át a szeptemberi Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. A 65 éves ikon szerepelt mások mellett az Alkonyattól Pirkadatig, amint a Kámfor, a Viharzóna és az Ocean's Eleven, Tripla vagy Semmi című filmekben is. Rendezőként olyan alkotásokat jegyez, mint az Egy veszedelmes elme vallomásai, a Műkincsvadászok és az Egy csónakban. Változóan felhős napos időben lesz ma részünk, maximum egy-egy futó zápor zivatar lehet. Az élénk szél mellett a reggeli 20 fok után, délután már 32 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap aztán egy hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, de délután már újra napos időre számíthatunk. Kisebb esőzápor helyenként fordulhat csak elő. A hét második felében sok napsütésre és 30 fok feletti maximumokra készülhetünk.
17: A nyári feltöltődés támogatója a Hungest Hotels.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
18: Erősödik a reggeli forgalom a főváros felé vezető főbb útvonalakon, így az M1-es autópályán Biatorbágynál, valamint az M3-as autópályán Mogyorod térségében, illetve a fővárosi bevezető szakaszon is. De nem jobb a helyzet az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán sem. Két autó ütközött össze Cegléd határában a 441-es főúton, a helyszínelés idejére a 4-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Egy furgon korlátnak ütközött az M15-ös autópálya országhatár felé vezető oldalán Hegyeshalom és Rajka között. A 6-os kilométernél a külső sávot foglalja el, így ezen a szakaszon fokozott óvatossággal közlekedjenek. Adta hírul az Útinform.
17: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 7 óra 12 perc. Jó reggelt! Jó reggelt mindenkinek! Szia, Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Adj, Gyuri!
2: Jó reggelt! Szevasztok!
0: És Anett, jó reggelt!
3: Jó reggelt! Sziasztok!
0: Na, akár hiszitek, akár nem, tényleg filóztam, hogy most mit mondjak, északi féltekét, vagy északi sarkot, vagy déli sarkot mondjuk a pingvinekre, és mindenki írja, hogy a déli sarkon élnek a pingvinek.
2: Direkt csináltad, hogy írjanak SMS-t.
0: De mindenhova elképzeltem egy globuszt, kis hó a tetején, kis hó az alján, és hogy hova képzelem a pingvint. És valahogy az északira képzeltem a pingvint. De lehet, hogy messziről néztem, és lehet, hogy fókák voltak.
2: Majd most mindjárt jön a fókák, és ott élnek.
1: Igen.
0: Na, egy régi idézet tőled, Főni, a kerítésen kívül mindig jobb a kaja, mondja Csibés. Tényleg ezt mondtam?
1: Ez jó gondolat.
0: Na, gyerekek, állat téma továbbra is, és nyilván felmerül mindenkiben az, aki, főleg aki nem állattulajdonos, hogy mit csinálnak azok, akiknek ez egész évük a kutyájuk körül forog. Kettőt is találunk itt ebben a szobában, egyik Anett, másik Évi, és akkor jön a nyaralás ideje, ó, hát akkor jön a fejtörés. Na most tudom, hogy vannak megoldások, kutyapanzió, meg mit tudom én, de amikor valahogy az ember mégiscsak úgy tervezi, hogy a kutyáját viszi nyaralni, akkor vagy nagyon gazdag, és a Balatonon van nyaralója, és akkor oda leviszi.
2: Az megoldódott, aha.
0: Vagy mégiscsak a kutyáját beadja valahova, vagy rokonhoz, vagy panzióba, vagy valami. És aztán itt van Évi, aki a kutyát választotta a Homo sapiens helyett maga mellé, mint társ.
1: Mondhatnád így is, de azért ez nem teljesen így van.
0: És? És nem, szóval a lényeg az, hogy nekünk ugye nagyon-nagyon furcsa, nekünk nem kutyásoknak, és olvasunk egy összeállítást arról, hogy ugye állatorvosok, kutyaképzők, mindenki elmondja, hogy milyen veszélyei lehetnek egy ilyen nagy nyaralásnak a kutyával, hogyha elindulsz vele. És hogy hogyan tudunk körültekintőek lenni. Itt lehet biztosítás, itt lehet benyel valami fertőzés, meg nem tudom micsoda. Szóval a lényeg az, hogy ugye Évi, te vagy az, aki a marcipánnal élsz párkapcsolatban jelenleg.
1: Igen, igen, igen.
0: Ő hím kutya?
1: Nem, ő kislány.
0: Mindegy, hát de... ez ma már teljesen oké. Okay.
1: De ivartalanítva van, tehát igazából most nem.
2: Tehát elbántál vele csúnyán, ahogy csak
1: is,
2: tudtál.
1: Így is, aha. Igen, mindentől megfosztottam.
0: De tudjuk, hogy kettesben nyaraltok ti nagyon-nagyon sokat, és már idén is lesz egyébként kutya a nyaralás?
1: Igen.
0: Kutyanyaralás, oké. Okay. Na, az egészet most próbáljuk itt átbeszélni. Itt a legfontosabb kérdés, hogy egy kutyával történő nyaralás az egyáltalán a gazdinak nyaralása még? Anett?
3: Nyaralás, persze.
0: Te nyaraltál már kutyával, vagy csak elvitted Prágába?
3: Hát nyilván nyaraltam már vele, de azt kell mondanom, hogy nekem azért nem volt

0: ugyanúgy zajlik nyilván.
1: Csak idegen helyen, idegen terepen, és az azt jelenti, hogy te nem tudsz pihenni, nem tudod elengedni magad, hanem állandóan ugyanezt a 20 másodpercenként kutyafelületet kell abszolválnod.
2: Igen, de nekem akkor még ugye nem volt lehetőségem arra, hogy mondjuk lepasztoljam a tesóméknak, vagy bárkinek a családban, és azt se szerettem volna, hogy vadidegenek közé beadom. Tehát, hogy akár egy kutyapanzió, vagy akár a szomszéd, vagy bárki. És ezért döntöttem úgy, hogy akkor éljük meg együtt, próbáljuk meg, hogy milyen...
1: Éljük meg együtt a Balatont, kutya.
2: Igen.
0: És a hátára csaptál így.
2: Igen.
1: És akkor te is kiültél Szántódon a partra, éjjel, és nézted az apátságot szemben, a tianyi apátságot a kutyával, és nézd, kutya, apátság.
2: Igen, hát mit tudom én, 4 óránként, vagy 5 óránként sétáltam.
1: Mondtál a kutyának ilyen hülye dolgokat, hogy nézd ott egy lángosos? Meg. Tehát, hogy amit úgyse ér, csak hogy mondod.
3: Igen, mondjuk neki.
1: Mondjuk,
3: hogy gyere, megyünk.
0: Amúgy is mondják, hanem a Balatonon vannak,
2: igen,
0: persze.
2: Igen. Mindig mondom neki. Nézd
0: parkolóra, nézd.
3: Nem azt mondod, hanem na gyere, Marcipán, el kell mennünk a parkolórába, pénzt kell bedobni. És akkor mondom neki, hogy mi történik. Úgy se érti, de valakinek el kell mondanom, ha már van velem valaki.
2: És ott ül a kocsiban mellettünk. Akkor igen, nézd, itt most leparkolunk. Ó, hát
1: és miért én nem csinálsz olyat, hogy figyelj, most ki kell mennünk erre a főútra, te nézel balra, én jobbra, jó? És akkor látod, hogy a kutya érti-e vagy sem.
2: Majd kipróbálom. De
3: nem
2: igen,
3: tudja
2: válaszolni. De nyilván nem.
3: Azt se tudja, hogy merre nézzen.
0: Beugrom a spárba, te parkold le a kocsit.
3: Nem, de például el kell mondani ezt, hogy akkor most megállok, bemegyek a boltba, mindjárt jövök. De ezt csak azért mondod el, mert ez egy ilyen reflexzelő, tehát nem vagyok bolond, tudom, hogy nem érti. Csak jól esik elmondani, hogy mi történik.
1: Mert jól esik azt hinni, hogy te valakivel vagy.
3: Igen.
1: Holott
3: igen.
1: Senkivel nem vagy.
3: De
2: hát egy a kutyánkkal, igen.
1: Akit kínzol. Akit kínzol azzal, hogy elviszed egy család, képzeljétek el, egy 5 éves labradorját, ez csak egy példa erre a sztorira. Elvitte az Adriára, ugye, innen Magyarországról indulsz, pár óra alatt ott vagy, ment a klíma az autó, aztán kiugrott a kutya a kocsiból, ott meleg volt, akkor megnyalta a sós vizet, a lényeg az, hogy ettől állítólag sokkot kapott a kutya. Tehát már ettől, hogy klíma, meleg, só, svíz és sok.
0: Aha.
1: És akkor el kellett vinni a horvát állatorvoshoz, Mr. Markovicshoz, és ő 250 euróért kigyógyította a kutyát.
3: Igen. Ez teljesen normális.
2: Ez benne van.
1: Ez benne van.
0: Hát ez elmennek napok, nézegeted a kutyát, simogatod, piszkálgatod, mi van vele, hova vigyük, mit adjunk neki.
2: De felelősséget válasz a kutyádért, amikor elhozod a tenyésztőtől, vagy a menhelyről.
0: De most azt hiszitek, hogy csak rólunk van szó. Nem, ez a kutyának egy kínzás. Tehát
2: de nem, mert
0: velünk
2: van.
1: Hát igen, veletek van. Egy horvát állatorvosnak a ilyen savmentes acél, vagy micsodának a tepsiében, és kilóg így a nyelve, és egy infúzió csöpök bele.
0: Boldog nyaralást.
1: Nyilván 250 euróért.
2: Nyilván nem így indul el az ember, de meg kell oldani, hogyha...
3: Ha van ilyen. Mert ha elmegyünk mondjuk egy olyan utakra, mint Egyiptom, vagy olyan helyen, ahol...
1: Kutyával? Na.
3: Nem kutyával, emberekkel. Emberekkel, nem ugyanez a történet? Egy csomó ember kórházba kerül, mert nem olvassa el, hogy mit kell csinálnia, vagy nem bírja a szervezet a gyomra. Tehát ez azért egy alapdolog.
1: Alapdolog, jó. Akkor nézzük meg, hogy mire kell odafigyelni. Alapdolog, igazad van egyébként, emberek is nagyon gyorsan megbetegszenek külföldön, stb. De ugye a kutyánál meg azt hiszük, hogy a kutya az mindent bír, mert a kutya az állandóan jön, megy, pisil, toki,
0: a kutya nem
1: eszik,
0: akarja ezt
1: nem bonyolult a kutya, tessék.
0: Nem akarja ezt az utazást a kutya alapvetően.
1: Igen.
3: Gyuri, nem igaz, tehát innen indulja a történet.
0: Nem, én tapasztalatlan vagyok. Akarja, látod az arcán, hogy jó neki?
3: Nem azt mondja.
2: Akar lenni.
3: Elkezdem pakolni a bőröndöket, akkor elkezd azon gondolkodni, hogy mi történik, és látod rajta, hogy úgy nem érti. Majd amikor beteszed a kocsiba, és megérkezel oda, ahova ér, tehát megérzi azt az illatot, hogy itt tavaly is voltunk, te a legboldogabb. Tehát mutatja az, hogy ő boldog, hogy megérkezett valami dologra.
1: Na jó, nézzük akkor, mire kell ügyelni. Először is úti cél kiválasztása. Te Balatonig merészkedtél, egyszer Prágáig, de valljuk be, te nem nyalasz a kutyáddal, te lepasztolod, mert téged zavar, érted, mert izé.
2: Nem zavar, csak nem tudom olyan hosszú útra, repülő útra
1: magam. De neked pasid is van, hát izé.
2: De őt se zavarná.
1: De egy szállodaszobában nem viheted, hogy a pasid, érted, ott a Paris Saint-Germain bajnoki ligája győzelem után megkívánt téged, és aztán még ott van a kutya is a Hotel Moulin Rouge-ban.
2: Hát mi kutyákkal, tehát hogy velünk ott élnek, tehát...
1: Ja, ugye ezt látták már.
2: Nyilván, ez nem újdonság.
1: Akkor jó. Akkor jó.
2: Igen.
1: Jó, jó, mindegy. Évi, te másképp vagy. Te hogy választasz úti célt?
3: Én úgy választok úti célt, hogy egyik fontos, hogy ha már strandra megyek, akkor legyen kutya

0: Stranda környéken.
1: Mert van ilyen külföldi kutyastrand?
0: Képzétek el, hogy van ilyen, hogy kutyastrand, és arra az a lényege, hogy viheted magaddal a kutyust, ugyanúgy készülnek neki tálakkal, meg egy kultúrát.
1: De egy rendes olasz strandra nem viheted el, ahol ott van Marco és Giuseppe, és a szép olasz testüket a sziklán napoztatják, és meghívnának egy hugospritzre, és te nem mehetsz oda a kutyáddal?
0: Nem, ez a nagyon hosszú strandon ki van jelölve mondjuk egy ilyen 30-40 méteres partszakasz, és az mondjuk a kutyás strand.
1: Hát én helyesnek tartok, tehát én nem szeretném, hogy a kutya összeszarja az én strandomat.
2: Ebből a szempontból helyes, de emberként nézve azért kiszorítod magad egy csomó mindenből. Kiszorítod magad a fő attrakciók.
1: Hát a jó pasik ott vannak, ahol a hugospriccet árulják.
3: De oda megyünk ebédelni. Utána átsétáltunk. Igen.
1: Na jó, ez is fontos. Hogy például találtok-e olyan szállást, olyan éttermet külföldön, ahol minden további nélkül beengedik a kutyát?
0: Igen, mert például az olaszoknál a kutya ez egy teljesen természetes dolog. Tehát ott ez a kirekesztési faktor nincsen. Tehát a nyaralós,
1: bárhova lehet vinni.
0: Bárhova lehet vinni, és ráadásul ugye általában azért kívül ülsz le, tehát nem egy étterembe ülsz be, hanem a teraszra, mert azért mész nyáron, tehát senki nem szól érte. De mindenhova viheted. Még képzeljétek el, a boltokba is beviheted. Hát olyan, mint a spárt, ezt akkor bármelyikbe beviheted. Vagyis hát, hogy amelyik engedi, de nagyon sok engedi. Sokkal több, mint.
1: Tehát így kell úti célt választani, bocsánat.
3: Pontosan.
0: Így van. Mm-hmm.
1: Oké, okay. Tehát Balatonra nem visszük, oda sehova nem engedik a kutyát.
3: De a Balatonon is vannak kijelölt kutyastrandok, és oda is lehet menni, és ez egy elzárt.
1: És neked milyen napozni így egy labrador kulla mellett?
3: Nem. Gábor, pont azt akarom mondani, hogy hidd el, ezeken a kutyastrandokon, akik oda viszik a kutyájukat, tehát nem hagyják ott az ürüléket, tehát mindenki.
1: Akkor honnan tudom én azt, hogy kiszárad egy kutya, aki akkor fehér?
0: Azért, mert az ötödik kerületben szoktál sétálni.
3: Igen.
0: Biztos. Tehát azért itt Budapesten ne haragudj, teli
3: mert
0: van.
3: Mert azért vannak nyilván igénytelen kutyagazdik, de aki elhozza a kutyáját egy kutyastrandra, az vállalja azt, ami ott le van írva, hogy...
1: Jó lenne, ha te nem beszélnél annyit, hiszen te nem is nyaralsz kutyával. Viszont az Évi, igen...
0: De jókat mond, tehát ez a lényeg, hogy ő jókat mond.
1: Akkor jó. Jó, rakjátok össze, amit tudtok. Tehát, köttök-e biztosítást a kutyára, vagy 250 euró dr. Márkovicsnak?
0: Én nem kötök biztosítást, mert nem is nagyon hallottam erről, de hát nekem ugye a kutyám állatorvos a dr. Vladár Sándor, ugye olimpiai bajnok, a Magyar Úszó Szövetség elnöke. Nem is 24
1: és egy telefon is már ugrik le Genovába.
0: Igen, tehát 24 órás szolgálatban van, és hívom, hogy mi történik. És képzétek el, hogy felveszi a telefont, és akkor elmondja, hogy ez van, az van, és bármi kérdésem van, azonnal segít, mert szólok neki, mikor megyünk nyaralni.
1: Oké, volt-e már olyan, hogy megérkeztél, akkor Olaszország neked az úti cél, megérkeztél, és a kutya bekapott valami fertőzést. Tudod-e mitől, mit csináltál?
0: Na, a lényeg az, hogy igen, rendszeres, hogy az, amikor odaérkezünk, ez megtörténik. Ugye a kutyánál nagyon fontos, a székletéből állapítod meg, hogy van valami baja.
1: Tehát várni kell rá?
0: Hát nem kell várni, mert gyorsan jön.
1: Jön a széklet, tehát megérkeztek, és... Értelek. Igen.
0: És, de nem, tehát, és azt kell figyelned, mert képzeljétek, az a fertőzés jelet. Tehát lehet, hogy benyalt valamit az útról, vagy például ez a tengervíz, amit ugye mondtak itt a labradornál, ugyanez az esete, és az a kutyának...
1: A sós víz,
0: de bármi lehet.
2: Tehát megérkezel, és az első ilyen büfévacsora előtt még nekiállsz egy ilyen elemzésnek.
0: Hát nem elemzed, csak látod, hogy valami nem oké. És hogyha ez egy-két napon belül nem változik, akkor nyilván el kell menni orvoshoz. De felméred azt, hogy a kutya közérzete nem rossz, iszik rendesen, eszik rendesen, és akkor nagyjából semmi baj, csak benyált valamit.
1: Oké, de óránként hívod Vladárt.
0: Egyszer hívom, elmondom, mi van, és elmondja, mit csinálják, ennyi.
1: Oké, pakolsz-e bármit a kutyának a nyaralásra, egyrészt egészségit, vagy valami extra cuccot?
0: Mindent pakolunk, képzeld el, hogy ez olyan szintű, mint egy kisgyereknél. Tehát viszed a saját takaróját, hogy a biztonságérzete meglegyen, tudod, az illata, az ágya, vagy ilyenek. Viszel neki pár játékot, én viszek neki mentőmellényt, pórászt.
1: De és milyen színű a mentőmellény?
0: Hát rikító.
1: Oké, narancssárga.
0: Nem, citromsárga, és azért, hogy mindenhol lássam.
1: Tehát már kocsival rárakod már itt azért Budaörsön.
0: Igen. Túrós patakon ráteszem, és megmondom neki, hogy 12 óra múlva fogod használni. Tehát, és egészségügyi csomagot is, tehát fájdalomcsillapító, kötöző, meg csipesz, hogyha bármi belemegy a lábad. Tehát ugyanúgy, mint egy gyereknél, felkészülsz mindenre.
1: Wow!
0: És a kaja, az mindig ugyanazt viszed, amit itthon eszik, semmi változatosság, és ami nagyon fontos, hogy én mindig, amikor megérkezünk, onnantól kezdve ő ásványvizet iszik. És azért, mert a csapvíz nem tudom honnan van, és nem akarom tönkretenni a nyaralásomat.
1: Wow, te aztán nagyon odafigyelsz
2: mindenre. Igen.
1: Igen, nem is gondolnám.
3: Nagyon ügyes.
1: Nagyon ügyes.
0: És én nem még egyet hagy mondjak, az utazásra.
1: Na, utazás.
0: Hogy én úgy neveltem a marcipánt, hogy mindig kutyadobozban van a kocsiban. Tehát nem ez a, jaj, de cuki, az ölembe is vezetek. Ez egy marhaság, és szerintem el is ítélem. Ő, vettem egy kutyadoboz, az a hátsó ülésen van, le van kötözve, olyat behelyezem. A kutya tudja gyerekkora óta, hogy itt történik valami, megyünk valahova.
1: 12 órát ott nézi a rácsod?
0: Nem, alszik. Képzeld el, hogy alszik. És neki
2: mit
0: az a biztonsága.
2: Neki? Mit adsz neki?
1: A zószvatos altatul övedék.
2: Marcsaló, gyere egy pillanat, ping!
1: Hát mit, hát lehet, hogy Vladár úr adott a Ivinek egy olyat, hogy na jó, ebből tesz most ott, hogy izéd át.
0: Van olyanunk.
1: Na, nem.
2: Nyaralás első 3 napjára rendben leszel.
1: Így van, egy tabletta Genováig, másfél tabletta Párizsig.
0: Simán eljönne velem.
1: Vladár?
0: Nem. Vladár sehova nem jönne. Ha azt mondanák, kutyát viszünk, nem jövök.
1: Na, oké, mi van az egészségügy pakjában? Tehát fájdalomcsillapító...
0: Kötöző, lázmérő, csipesz...
3: fertőtlenítő.
0: Gyógyszerek, ugye... mi ez, tehát a bolha ellen, a féregtelenítő, tehát nagyon sok mindent elviszek, nincs rá szükség, de ha véletlen azt mondja a Vladár, hogy na tessék, akkor ez van nálad, akkor adni kell neki.
1: Jaj, értem, tehát, hogy bármilyen szer.
0: Tehát magamtól nem adom be, nagyon fontos. Okay. Én
1: milyen a kutyával az élet? Tehát te egy magányos nő vagy, aki mutatja a testét az olasz parton.
0: Hát ezt azért nem kell mutogatni.
1: Ha mindegy, hát ez van. De most ez van.
0: Jó. Ez a 12 Snickers megtette hatát.
1: És egy pórázon nyilván viszed a mentőmelényes, citromsárga mentőmelényes mini kutyádat, és milyen az élet így Olaszországban?
0: Nagyon jó.
1: Van beszólások? Donna, ciao Maria.
0: Nem, nagyon félreértitek. Nem, tehát én nem proli vagyok, meg itt izé kiabálnak.
1: Nem, hogy te kiabálsz, utánad.
0: Nem, utánam se kiabálnak.
2: Jó, ugye te kiabálsz, hogy ciao Maria.
1: Milyen proliság ez? Sophia Loren után is kiabáltak.
0: Hát de a Sophia Loren. Hát láttál már engem. Utánam semmi.
1: Na de hát Sophia Loren a Kolosseumnál volt. Te meg így építkezés mellett elmész is.
0: És fütyögnek, de csak ott látnak.
1: Most komolyan, milyen hatást váltasz ki? Van-e a kutyával extra társaság? Ezt akarom kérdezni.
0: Van, minden reggel sétálunk, ugyanazon az útvonalon, és képzeljétek el, hogy a helyi lakosokkal találkozunk korán reggel. Ugye miért megyünk korán reggel? Mert itt is a kutyára odafigyelünk, a betonon a tappancsa felforhat. Vagy megéghet.
1: Van cipője is?
0: Nincs, nem, az már ciki. Azt mondta, hogy azt nem szeretnék. És... képzeljétek el, hogy ott a helyiekkel találkozunk, és marcipán mindenkinek örül, oda megy mindenkinek köszönni, és már a harmadik, negyedik nap már várnak minket, és messziről kiabálnak, hogy marcipán. És tehát, hogy ilyen élettel telivé tesszük a reggeleinket. És imádom. És ő is boldog, én is. És egy picit ugyan olaszosokká válunk reggelente.
1: Jó, szépen hangzik.
3: Szerintem is, én is imádom, hogy kutyáim vannak. Tök jó, tehát, hogy nem érzem azt, hogy bármiben hiány szenvednék, akárhova megyek velük, sőt, ha elmegyünk hosszú, akár egy-két hétre, akkor nekem hiányoznak.
1: Miért nem köttök? Te mondhatod, hogy nem is tudsz róla, hogy van ilyen, hogy kutyabiztosítás, beteg kutyabiztosítás. Ezek a labradorosok, ezek rácsesztek, mert 24 órán belül be kellett volna jelenteni a kárt, és nem jelentették be, és ezért azt mondták, hogy nem fizetünk semmit. Ez pech, ez 250 euró volt.
2: De amúgy fizettek igen. volna.
1: Amúgy fizetett igen. volna, igen.
3: De én kötöttem volna, csak amikor én erről tudomást szereztem, akkor a málna már elmúlt 5 éves, és van valami idő, tehát, hogy nem tudom, hány éves koráig kötnek a kutyáknak, de az Évi ezt talán jobban tudja, hogy...
1: Senki nem tud erről semmit.
0: De most utána néztem, ma egyébként az egyik ilyen kisállatbiztosítás azt írta, hogy a állatnak 11 hetes kort be kell töltenie, és a harmadik életévét igen. még nem szabad meghaladnia. Tehát
1: csak akkor kötnek biztosítást állatra? Hát csomó 3 év idősebb kutya van.
2: Igen, szinte gyerek az még.
3: De az 3 éves korban megkötöd, és utána nyilván évente újra kötöd, de nekem már az 5 éves málnának nem kötöttek szerződést, én emlékszem
1: nem
3: rá.
1: Nem kötöd, hát azt mondja Évi, hogy a 3...
0: Betöltötte a 14 hetes kort, de még nem töltötte be a harmadik életévét.
3: Igen.
0: Marcipán 4 éves.
2: Tehát nagyon fiatal kutyákra kötnek, csak ez azt jelenti.
0: Kutya és macska.
2: Aha.
0: De ne. Figyelj, én úgy vagyok vele, és ez megint egy olyan gondolat. Ha vállaltál egy kutyát, vagy vállalsz egy gyereket, akkor ne számolgasd, hogy mennyibe fog kerülni, mert azért vállaltad sajnos, és ugyanúgy, ha egy gyereknél valami bajod van, akkor nem mész a kórházba, és mondod, hogy na, legyen már akciós a gyógyszer. Tehát én tisztában vagyok vele, hogy lesznek vele költségek.
1: Nem érzed azt, hogy korlátoz téged abban, például az úti célkiválasztásban? Tehát, hogy te nem ülhetsz fel egy repülőre, és mész el, nem tudom, Capri szigetére, vagy nem tudom, Denverbe.
0: De felülhetek.
1: És soha nem fogod látni Denvert.
0: Nem is akarom látni Denvert, de értem, amit mondasz.
1: Köszönöm.
0: Tényleg nem érdekel, de ha igen, anyukám nagyon szívesen vigyáz rá. De én nem szeretném, mert én úgy szeretném, hogy sétáljak, mozogjak, általa egy csomó dolgot megnézek, általa sokkal nyitottabbá válik a világ, mert én most egyedül vagy barátokkal megyek, akkor kötött, mit csinálunk reggel, elmegyünk kajálni, utána elmegyünk ebédelni, és semmit nem nézünk
2: ennyi
0: meg.
2: Barátokkal ennyit lehet csinálni.
1: És a kutyával bezzeg?
0: A kutyával bezzeg, sétálok, mert neki menni kell, és olyan helyeket ismerek meg, ami például mondjuk nincs is benne a turisztikai leírásokban.
1: Sikátorok.
0: Olaszok.
3: De izgalmas, igen.
2: Kakizzacsi kukák.
0: Kakizzacsi, a kukások reggel.
1: Sintértelep, a szagvitt oda.
0: Igen, igen. Halászok. Tényleg, tehát, hogy igen.
1: Jó. De ti ezt nem érted. Van egy bája egyébként, nem mondom, hogy nincs. Nem? Jó, nem, Anett, irigyle Dévit.
3: Igen. Igen, van, amikor nekem is mondom, hiányoznak.
1: Neked is kellene ez, hogy egyszerűen csak el itthonról, el a kötöttségektől, szabadon rohanj a kutyáddal a természetbe, legyen az Románia, vagy mindegy is.
2: Albánia.
3: Küldjem el nyugatra.
1: Norvégia.
3: Ó, de szívesen. Tehát, hogy de mennék én, meg lehet, hogy fogok is.
1: Én az Éviben azt bírom, hogy a kutya irányítja őt. Tehát gyakorlatilag a kutya, az Évi megfog egy pórázt, és a póráz vége őt viszi.
2: Igen.
1: Viszi, lehet, hogy csak egy sintértelepre, vagy egy halászhoz, de lehet, hogy egy gyönyörű szép olasz férfihoz végre.
2: Ez a kutya nyaralása igazából, igen. Az Évi is ott van.
1: Igen.
3: És azt akar, és az nagyon érdekes, hogy én bármikor megyek a kutyáimmal bárhova, tehát, hogy igen, az emberek így megnyílnak, és kedvesek, igen. Lesznek.
0: Sokkal könnyebben.
3: Sokkal könnyebben kommunikálsz vadidegenekkel.
0: A többit csak nem mondom el, mert kutyás a téma, nem másról beszéltünk, de igen, sokkal könnyebben tudsz bármilyen kapcsolatot létrehozni.
1: Jöttél már össze valakivel kutya révén?
3: Én igen.
0: Ez nem ez a téma.
1: Nem, de most, de hát az a kutya előnyeit nézzük most.
0: Hát ezért járok kutyafuttatóra is. Például.
1: Na jó, oké. Köszönjük szépen a jó tanácsokat, tehát nem, tényleg körültekintően, mert azért más klíma, más ország, más éghajlat, más kaják, más baktériumok.
2: Nagyon sok meló.
1: Igen, rengeteg meló. Köszönjük szépen, kérdezzük meg a drága hallgatóinktól, hogy volt-e olyan helyzet, amikor nem voltál hajlandó otthon hagyni a kutyát, mert vele akartad megélni az élményeket, de aztán pont a kutya miatt lett katasztrófa az utazás. Biztos, hogy volt ilyen, de ez lehet egészségügyi, lehet valami teljesen más, jó? Volt-e ilyen? Mi történt? Járt-e pluszköltséggel például? Ezek mind érdekelnek. 0620-22-22-122.
4: Ez a Bocskor!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
7: A Metásít bemutatja Campus Fesztivál július 22-e és 26-a között Debrecenben. Armin van Buuren, Scooter és 250 további fellépő a mainstreamtől az undergroundig. A debreceni Nagyerdőn 5 csillagos fesztivál helyszínen. Július 22-26 Campus Fesztivál Debrecen.
8: Néha csak annyi volt a vágyam, hogy végre feltehessem a lábam. Ez lenne a nehéz lábérzés. Hogy a vénás keringésem támogassam, a Vendobrexont választottam. A gyógynövény kivonatokat tartalmazó étrend kiegészítő kapszula hozzájárul az egészséges vénás keringéshez és a normál mikrokeringéshez, hogy könnyű lábakkal léphessek tovább. Vendobrexon a Goodwill Farmától.
9: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a 900 ml-es Algida Smile jégkrém 1499 forint, két termék vásárlásakor a 60 g-os Chio sós chips csak 439 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
10: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 000 km garanciával, 11.400.000 forinttól pompás finanszírozással. Neked ez 8. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
12: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
11: Neked Sedacur Forte kell.
12: Sedacur Forte?
11: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
10: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Mosógép! Mega árparádé! Telefon! Mega árparádé! Vasaló! Szintén mega árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a mega árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart!
14: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
15: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
14: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
15: Tökéletes!
14: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
16: Július 17-én találkozzunk a Tokaji Fesztivál Katlanban, ahol egy őrületes TNT nagykoncert keretein belül a legnagyobb slágereink csendülnek fel, régiek és újak egyaránt. Ne maradj le, te se! Jegyek fesztiválkatlan.hu. Találkozzunk július 17-én. Robba a bomba.
17: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: A reklám után.
18: A Retro Rádióban.
19: Megkezdik az ebrendészet országos állapot felmérését. Egy bizánci várost fedeztek fel Egyiptomban. Változékony időnk lesz ma is. Köszöntöm Önöket, Hié Anett vagyok. Feltérképezik, milyen állapotban van az ebrendészet. Erről az élő környezetért felelős miniszter írt közösségi oldalán. Gajdos László jelezte, az országos felmérés célja, hogy az önkormányzati gyepmesteri telepek megfelelő színvonalúak legyenek, és mindenhol fokozottan tartsák be az állatjóléti szempontokat. A Balaton déli partján ezen a nyáron is segítenek a Magyar Vöröskereszt önkéntesei. 7 település 10 strandján ügyelnek a nyaralók biztonságára. A Balatoni elsősegélynyújtó szolgálat augusztus 20-áig működik. Ismertette rádiónkban Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
20: A fiatalok, akik Balaton déli partján 10 strandon teljesítenek szolgálatot, kifejezetten a parton, illetve a vízben szerzett sérüléseket látják el, ami azt jelenti, hogy elsősegélynyújtást biztosítanak, gátolják a sérült állapotának romlását, stabilizálják állapotát, illetve szükség esetén akár életmentő beavatkozást is megkezdenek, míg ki nem érkezik a szakszolgálat, illetve az országos mentőszolgálat. Tapasztalataink azt mutatják, hogy azokon a helyszíneken, ahol jelen vannak, bátran és bizalommal keresték önkénteseinket.
19: Lángokban áll Dél-Európa, Portugáliában, Spanyolországban, Franciaországban és Görögországban összesen 20 ezer hektárnyi területig. Eddig már több ezer embernek kellett elhagyni a otthonát. Az előrejelzések szerint a szeles idő miatt tovább terjedhetnek a lángok. A hőség egyébként Magyarországot sem kíméli. Májusban itt is több felé égtek az erdők. Csaknem 2000 éves érintetlen sírokra bukkantak régészek Egyiptom földközi tengeri partvidékén. Emellett egy bizánci korból származó város romjait is felfedezték. A sírokban emberi maradványokat, agyagedényeket, amfórákat találtak. A legjelentősebb lelet 24 aranytárgy, ezeket a halottak szájába helyezték a rituális temetkezéseken. Újabb aligátor teknős került elő a Balatonnál, ezúttal az északi parton találtak rá egy példányra. A nem őshonos teknős faj erős harapása miatt lehet veszélyes. Változóan felhős napos időben lesz ma részünk, maximum egy-egy futó zápor zivatar lehet. Az élénk szél mellett a reggeli 20 fok után, délután már 32 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap aztán egy hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, de délután már újra napos időre számíthatunk. Kisebb esőzápor helyenként fordulhat csak elő. A hét második felében sok napsütésre és 30 fok feletti maximumokra készülhetünk.
18: Retro Rádió közlekedési hírek.
19: Az Útinformtól tudjuk, hogy az M1-esen Budapest felé egy defektes kis teherautó állt meg az átterelt sávon Bicske térségében. A 39-es kilométernél útszükületre kell készülni, és csak lépésben halad a forgalom. Két autó ütközött össze Cegléd határában a 441-es főúton. A helyszínelés idejére a 4-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Erősödik a reggeli forgalom a főváros felé vezető főbb útvonalakon, például az M3-as autópályán Mogyoród térségében, valamint a fővárosi bevezető szakaszon, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor.
1: 3.48 lesz egy perc múlva, és jönnek a kutyás sztorik. Ezt most nem tudom, hogy ez törpés nácim, vagy törpes nacim.
2: törpes naci.
1: Jó, nem tudtam, melyik a kutyafajta.
3: Még nem is tudod a szöveg tartalmát, Évi, hát így nem lehet megállapítani.
2: Igen, de gondoltam, hogy itt most nem jönnek a törpés nácik.
1: A törpés nácim először megugatta a tengert. Aztán észrevette, hogy ez a szörny embereket evett meg térdig. Ekkor kezdett szirénázni. Megnyugtattuk. Puszi, hami minden. Ezután a maradék két napban a parti sziklák között tajtékra vadászott, nem bocsátott meg a tengernek. Puszi Kriszta, ez cuki egyébként a leírta. Törpes naci?
2: Igen.
1: Törpes naci. Bocsi, kutyás vagyok, gyerekkorom óta. A körülmények nem kényszerítenének rá, soha nem mennék kutyával nyaralni. Szerintem elég egy házastárs és gyermekek között programot, kajaidőpontot és egyebet egyeztetni. Nekem ide legkevésbé sem hiányzik még a kutyánk, akit amúgy nagyon szeretek.
2: Na. Ez is egy választás.
1: Igen, tehát és akkor most így belegondolok, hogy tényleg a családfő. A családfő, amikor elindul nyaralni, és mi van? Most mire alszol el?
2: Hát az iszonyat kemény, nem?
1: A családfő, hát azt hittem, hogy iróniából alszol.
2: Nem iróniából, hanem a tortúra. Tehát a családfőnek fejbe kell lenni mindennek.
3: De fáradtabban ér haza, mint ahogy elmond.
2: Annak nem nyaralás a nyaralás.
1: Így van, tehát Bence lángost akar, Hanna vattacukrot akar, Bence bekakilt, Hanna elmenne.
2: Hol a ruha?
1: Vízibiciklizni akar a feleségem, az nem tudom mi, aperol spritz, és én még sehol nem vagyok.
3: Igen.
1: És akkor még egy kutya.
2: Igen. Hát annak örülnél igazából a legjobban, amikor a kutyával sétálhatnál egy órát a nyugalomba.
1: De hogy neki is vannak igényei, érte? Tehát, hát hogy nem, tehát nem tudom kinek miről szól a nyaralás. Én a tiédet értem egyébként. Nekem az már-már tetszik, nem akarok kutyát, szó se róla.
2: Nem is viszünk.
1: Nem akar, túl vagy nem visztek, és nem akarok magányosan olasz falvakban sétálni egy mikrotermetű izével, de értelek. Értelek.
2: Igen, köszönöm.
1: Ja, sziasztok, 11 nap Finnország volt tavaly, 3 kutyával, ha érdekes tudok mesélni, köszi Vera. El tudjuk képzelni, Gyuri beszélték egy Verával, hasonló történeteket mesélt
3: persze,
1: ő is.
3: Persze, volt kihívásuk bőve.
1: Sziasztok, jobban szeretem az állatokat, mint az embereket, de az állatot rángatni, stresszelni, az ember hülyesége miatt nekem sok. Az állat barát idéző elben, és az állat kínzó között vékony a határ, üzeni Darusati.
2: Köszati.
1: Igen, most töröm a fejem, hogy mire gondolhat. Tehát az, hogy te berakod 12 órán át egy dobozba, és kiengeded a sós vízbe, és aztán összefossa magát, hogy ez állatbarátság-e. És ezen érdemes elgondolkoznod.
2: Nagyon kedvesek vagytok. Biztos az állatrendőrség keres.
3: Nem, igazából nyilván nagyon sok minden lehet, amire az ember azt gondolja, hogy de jó lesz a kutyának, de csak te látod bele. Ez benne van.
2: De nem, ez egy közös élmény. Én azért szerettem volna a kutyust, mert én vele szerettem volna. Hétköznap nem tudok annyi időt tölteni vele. Én szerintem a kutyákat nagyon sokszor csak bezárjuk egy kertesházba, és nem is adunk neki semmit, és ott szaladgál, és örülünk neki. Én pedig élményt akarok vele. Azért megyek hosszabb útra, hogy ne 3 napok legyenek, mert az ugye neki sem megfelelő, meg mi is érezzük, ha oda megyünk valahova 3 napig, mire megérkezem, már jössz is el. Ezért egy hosszabb történet, és együtt vagyunk, és kirándulunk, és nem kell megtűrnöm magam mellett másokat.
1: Jó, igen, neked ezzel is van bajod. Valaki ugyanezt kérdezi, ez nem állatkínzás? Rengeteg minden, amit az emberek kitalálnak, hogy jó a kutyának. Ilyenkor hol vannak az állatvédők? Most már állatvédőt is akar.
2: Nem kell ide.
1: Jó, nekünk volt biztosításunk, nem ér semmit. Hát gyerekek, az tényleg igaz, hogy ha 24 órán belül nem jelentett be tényleg, amikor a legnagyobb pánik van. Ugye a kutya megbetegszik külföldön vagy. A legnagyobb pánik azon a helyen, ahol feltetően még nem is beszéled a nyelvet, találni valakit, aki állatorvos, aki megbízható, a címre elmenni, stb. És a kutyát ellátni, mert sürgős a helyzet, és akkor a biztosító azt mondja, hogy 24 órán belül jelenteni kellett volna, kifizeted, megelőlegezed a biztosítónak.
3: Igen.
1: Ez azért nagyon durva. Mások is, hát írja, hogy nem ér semmit, lehet, hogy nem érdemes kötni ilyen kutyabiztosítást.
3: Egy és 3 év közötti kutyára lehet nagyjából, ahogy
2: olvastam. Hát én egyet olvastam el, de ha ennek mélyebben utána néznénk, de én se látom, és azért érdekes, mert 4 éve kutyatartó vagyok, rengeteg oldalon olvasok, és nem hallottam nagyon, hogy ezt a biztosítást kössétek, mert olyan tapasztalatom
1: nem van. Visszhangít SMS-ben sem. Sziasztok, nekem 14 évig volt kutyám, mindig vittük nyaralni, addig nem volt gond, egyik évben ott hagytuk anyósomra, annyira bekrepált a kutya, hogy két nappal előbb haza kellett jönni.
2: Ez így van.
1: Mert szerintem,
2: ha a kutya hozzád van szokva, és megszoktattad valamire, akkor nem biztos, hogy mondjuk én is sokszor aggódom, ha odaadom anyukámnak, hogy megérti-e azt, hogy attól, hogy szépen néz, nem adunk nekik emberi ételt. Mert ő arra van szoktatva. De édesanyám egyébként következetes. De más nem tud ennyire következetes lenni. Tehát nálam például a szomszédoknak is megvan mondva, hogyha átmegyünk, nincsen neki semmi, de még dinnyese, tehát még semmi olyan, amik... De mert például azt szereti, de hogy nem adhatnak neki, és az, hogy ott ül és néz, és tényleg megsajnálod, nem lehet. És ez nagyon fontos, mert ha valaki ezt meglépi, tehát itt látod anyósnál, ott hagyták, valószínűleg megetette valamivel, és a kutya rosszul lesz. Nem következetesek.
1: Én bírom, te nagyon következetes vagy. Szerintem Anett azért benyom egy Snickers-t a kutyájába, hogyha nem látja
4: senki. Ne gondold, hát nem lennének idős kutyáim, meg egészséges idős kutyáim, hogyha nem vigyáznék rájuk. Én baromira betartom azokat a szabályokat, és nálunk is az teheti a málna, amit neki az orvos előírt. Ugye speciális kaját kell már ennie, a vendinek dettó. Nincsen nassolás.
1: Jó. Szomorú, azt hittem lesznek színes sztori.
2: Nem volt.
3: Elvitték komolyba.
4: Ezt a vidám kutya nyaralást. Nagyon következetes vagyok. Féltem őket, és az én felelősségem. És nem akarok milliókat fizetni. Két havonta a dokinál.
2: Mert nagyon drága különben.
4: Igen.
2: Sokkal drágább, mint odafigyelni.
4: Igen.
1: Oké, köszönjük szépen, nagyon-nagyon tanulságos volt. Hungary Machine következik, jó?
2: Jó,
1: nyugodjon meg Lukács László. Ma játszunk.
2: Mi valószínűleg ők is játszanak, nem? Tehát azért hiányolják, mert
1: persze, nyilvánvalóan. Szóval tudjátok, a dalszövegjáték jön, hívjatok most 0620 22 22 122.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádió.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Indul! Indul! Indul a Hungary Machine.
1: 8 óra lesz 6 perc múlva, valaki üzeni, hogy 12 állattal voltam. 12 állattal 7-ig voltam. Krétán, nem tudom milyen hétig. Soha többet. 12 állattal kimegy bárki Krétára. Milyen egy baromság ez?
2: Hű, hát ez vadkaland lehet.
1: Ah, igen. Jaj, Kamanda! Ez a kedvenc számom, köszi Kitty szívesen. Robbie Williams
2: szagom. Ja, a Kamanda.
1: Kamanda. Kamanda. A Kamanda. Na jó. Peti van a vonalban. Szia Peti, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt!
1: Jó reggelt, Peti, fáradt vagy? Hallom a hangodon.
3: Egy picit, de azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy nem 12 állat, csak nagy a család.
1: Azt gondolod, hogy a családtagjait? A családtagjait?
3: Hát, ki tudja.
2: Elő tud fordulni SMS-ben ilyen humor, azért lássuk be.
1: Simán. Igen. Na jó, húha, most nézem ez, hogy ez a dalszöveg, ez menni fog-e. Peti, te milyen korosztály vagy?
3: 42 múltam.
1: 42 múltál. Nem tudom, ez veled egy korú, Évi?
4: Igen, én 41 leszek, úgyhogy igen.
1: Mi a magyar popzenéről legelső emléked, Évi?
4: Semmi.
1: Most második így... emléked? Mehetünk ki tovább.
4: Annyira gyors volt hirtelen a kérdés. Nem tudom. Zoltán Erika.
1: Zoltán Erika.
4: Legyen.
1: Jó. Oké, nem csak valahogy ez a korszak lesz. Jó? Peti, mutatom neked, és aztán együtt kitaláljuk.
3: Na halljuk.
5: Rossz vagyok, de működőképes jó nekem, így nagyszerű szeres úgy, mintha fájna. Ha jó neked is jó, jó legyen.
1: Szerelem, fáj, jó nekem, picit brutális a dal.
3: Húha, de... hát ez alapján még Zoltán Erika is lehet, volt valami.
1: Nem, ezek hímek.
3: Új.
1: Igen, még egyszer.
5: Rossz vagyok, de működőképes jó nekem, így nagyszerű szeres úgy, mintha fájna. Ha jó neked is jó, jó legyen.
1: Mintha fájna, jó neked is jó. Nagyon félre visz.
3: Rossz vagyunk, de használ.
1: Megvagyunk. Ez az.
3: Ennyi.

0: nem az, amit a nők nem akarnak, és...
1: Nem tudom, egyszer visszatérni, és akkor Stól András énekelte ezt el egy műsorban.
0: Akkor
1: és
0: nem beszéljünk róla.
2: Bocsi, egy gyors kérdésem lehet? 1000 éve izgat a dolog.
0: Megnyerted amúgy. Mit szeretnél?
2: Azt, hogy melyik a kedvenc szivarod, úgy tudom, szivarozol.
0: Én szivarozom, és én a, hát a Monte Cristókat nagyon szeretem, a kubai Monte Cristókat, és abból egy ilyen robusztó méret, az nem, nem túl hosszú, viszont jó vastag.
2: Jó féle.
0: Na jó, Petikém, van egy bocsizacsit benne, egy...
3: Bögre meg egy baseball sapka.
0: Ez.
2: Szuper, köszönöm szépen, és további szép napot neked.
0: Neked is, Peti, hívod Anetta címedért.
2: Oké, köszi. Várom.
0: Szia.
1: Ugye nem minden játékosnak fogunk itt fogadó órát tartani, meg én mély interjú.
0: Hadd kérdezzem már tőlem dolgokat a játékos.
1: Jó, rendben van. Most kinyitottál egy ajtót, amit nem kellett volna, de rendben.
0: Jó, hát most te engem védesz, vagy én egyszerűen
1: az, Azt csinálom. Néha az is fáj, ha
3: az
1: védelek.
3: Az állatkertész volt.
0: Igen, hát hányszor bedobott már, beáldozott, hogy nyugodtan mindenféle parasságot írjon rólam a Blik Bors, Hot, mit tudom én,
1: és micsoda. És ezt néha kiegyenlítem.
0: Igen. És akkor mert a Gyuri éppen egy olyan témát választott nekem.
1: És néha jót teszek, néha rosszat, ez ilyen.
0: Na, gyerekek, a futball VB legnagyobb botránya, nem gondoltuk volna, hogy az amerikai elnök nevéhez Donald Trumphoz fűződik, de tényleg így van. Az amerikai válogatott csütörtökön Bosznia-Hercegovina ellen játszott, nyert is 2-0-ra, és az egyik csatáruk, őt úgy hívják, hogy Balagán, nem tudom pontosan, megtaposta az egyik bosnyák játékost olyannyira, nagyon-nagyon brutálisan, bár által nem szándékosan, hogy piros lapot kapott. És a piros lapos eltiltás az nem csak arra a meccsre érvényes, hanem a következőre is.
1: És egy nagyon fontos játékosa volt egyébként az amerikai válogatottnak.
0: Így van, a legjobb csatáruk talán. Aha. Na és most történt a hihetetlen, vagy a váratlan. Donald Trump amerikai elnök személyesen felhívta a FIFA elnökét, Infantinót, azzal, hogy gondolják már át még egyszer ezt az eltiltást. Erre Infantino átgondolta az eltiltást, és felmentették a tilalom alól a csatárt a következő meccset illetően, ami egyébként most volt hajnalban a belgák ellen.
1: De ez úgy zajlott, mintha a világ legtermészetesebb dolga lett volna. Még el is sztoriszták a világban.
0: Tehát, hogy az amerikai elnök, egy politikus beleszól a futballba, máskor is voltak olyan ítéletek, amelyek vitathatóak, de mindenki elfogadta. A futball ilyen. Ezt mondta Jürgen Klopp is. Ezért tiltakoznak a belgák is, a németek is, az UEFA szinte le akar válni a FIFA-ról, emiatt, hogy ez megtörténhetett. És... Mi egyszerűen csak kapkodjuk a fejünket, látjuk, hogy Donald Trump sok mindenre képes, de azt is, hogy Infantino is. És hogy ezek ketten tényleg egy ilyet alkottak, ez szerintem világbotrány, de hogy volt-e máskor is ilyen, hogy például a politika beleszólt a futballba, ezt egy igazi legendától szeretnénk megtudni, aki a Népszabadság sportújságírója volt, a Sportérében szakkommentátor, talán az egyik futballhoz legjobban értő magyar sportújságíró, egy igazi legenda, Hegyi Iván, őt hívjuk telefonon, és megkérdezzük, hogy egyrészt erről mi a véleménye.
3: Nagyon markáns lesz, az biztos.
0: Gondolod? Igen?
3: Biztos vagyok benne.
0: Másrészt, hogy volt-e hasonló a futball történelemben egyáltalán? Hívjuk Hegyi Ivánt a hírek után.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
4: Páros mindennapok páratlan élményekkel. Potemix. Étrendkiegészítő férfiaknak. A lenyugvó napnak is van ereje. 0646 417 001.
6: Nyerj S-büdzsé babzsákfotelt és nézd kényelmesen a mérkőzéseket. Vásárolj június 25-e és július 15-e között Spár vagy Interspár üzletben legalább egy S-büdzsé terméket. Használd a MySpár appod, majd töltsd fel a digitális blokkod, hogy megnyerd az S-büdzsé babzsákfotelek egyikét. Részletek nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
4: Csak Zubbanj bele a nyárba és a felújításba a Glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
7: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
8: Brokkoli van.
7: Az előbb hozta a Family Frost autó.
8: Rántott hal.
7: Azt is vettem.
8: És zöld borsó.
7: Az is van.
8: Akkor sült krumplit kérek.
9: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője most az applikáció segítségével a hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
8: És sült krumplit is.
10: Na figyelj! Az előző készlet. Á, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
11: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
12: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
11: Ne várj, használd az Urzinolt.
12: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
13: Tankolj Max Motiont, és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
14: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
15: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
16: A reklám után.
4: Hírek a Retro Rádióban.
17: A kiskertekben is egyre fontosabb a tudatos vízhasználat. Életnyomaira bukkanhattak a Vénuszon. Meleg, de szeles időnk lesz ma. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Sürgősségi tárgyalással tűzi ma napirendjére a parlament az új alaptörvénymódosítást. Az a többi között kimondja, hogy a hatályba lépés utáni napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik, de előírja a 3 ciklusos képviselői időkorlátot, valamint létrehozná a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt is. Tegnap az uniós források hazahozataláról, a gyermekvédelemről, a szociális dolgozók béréről és a hőség elleni védekezésről is szó volt a parlamentben. Magyar Péter miniszterelnök ma a törökországi Ankarában tartott NATO csúcson vesz részt, a külügy, valamint a honvédelmi miniszter társaságában. A klímaváltozás és az aszályos időszakok miatt egyre fontosabbá válik a tudatos vízhasználat a kiskertekben is. Ebben segít a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kertművelő programjának legújabb víztudatos kertészkedés című útmutatója. A tájékoztató anyag közérthető, gyakorlati példákon keresztül szolgál megoldási javaslatokkal. Mondta a rádiónknak Várszegi Gábor, a Nébih mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatója.
18: Abban segít az embereknek, hogy hogyan tudják megtartani azt a egyre kevesebb rendelkezésünkre álló vizet a növények számára, mikor öntözzenek, milyen mennyiségben öntözzenek, mire figyeljenek annak érdekében, hogy ezért ez a kertészkedés ez mégis eredményes és örömteli tevékenység legyen a számukra. Vannak olyan apróbb technikák, amikkel nagyon sok vizet lehet spórolni. A kisokos is arra próbálja ráirányítani az érdeklődőknek a figyelmét, jóval kevesebb öntözéssel életben tarthatóak a növényeink.
17: Meglepetés a Vénuszon, akár földi eredetű életnyomai is lehetnek a bolygón. Egy friss kutatás szerint az elmúlt 1 milliárd év során nagy erejű aszteroida becsapódások földi mikroorganizmusokat juttathattak a Vénusz légkörébe. Bár a bolygó 460 Celsius fokos felszínén nem maradhat fenn élet, az 50-60 kilométeres magasságban lévő felhőréteg jóval kedvezőbb körülményeket biztosít. Változóan felhős napos időben lesz ma részünk, maximum egy-egy futó zápor zivatar lehet. Az élénk szél mellett a reggeli 20 fok után, délután már 32 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap aztán egy hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, de délután már újra napos időre számíthatunk. Kisebb esőzápor helyenként fordulhat csak elő. A hét második felében sok napsütésre és 30 fok feletti maximumokra készülhetünk.
4: Retro Rádió közlekedési hírek.
17: Az Útinform-tól tudjuk, hogy folynak a munkálatok az M0-ás autóút északi szektorán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, az M2-es autóúti csomópont közelében. A 73-as és a 72-es kilométer között a külső sávot, a 72-es és a 71-es kilométer között pedig a belső sávot zárják le. Közben az M1-esen a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás autóút csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át. Ott egyébként irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek.
16: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 8 óra 11 perc van, jó reggelt. Újra jó reggelt mindenkinek, szia Évi, jó reggelt.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Hello Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Anett, jó reggelt neked is.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Hát nagyon izgatott vagyok, de egyébként indulatos is vagyok ezzel a témával kapcsolatban. Gondolom, hogy most már mindenki olvasta, mi tegnap reggel olvastuk egyébként egy példátlan incidens a VB-n, a foci VB-n. Gyakorlatilag mondhatnánk szürreális helyzetnek is, de majd beszéljük meg, hogy ez pontosan micsoda. Itt az amerikai válogatott meccséről van szó. Múlt csütörtökön Bosznia-Hercegovina ellen lépett pályára, nyert is 2-0-ra. Na most, ugye ezt követte, most már múlt időben mondhatom, a Belgiummal játszott mérkőzés. De most ne fussunk előre, a bosnyákok ellen játszottak, és az amerikaiak csatárja Folarin Balogan, nem tudom pontosan, hogy kell mondani, nem is az a lényeg, a 61. percben megtaposta Tarik Muharemovicsot, és ezért a játékvezető, egyébként még videóelemzés is volt, piros lapot adott neki. Na most, ugye ez azonnal kiállítást jelent, és a következő mérkőzésre szóló eltiltást is. Ugye?
1: Ez a szabály.
0: Ez a szabály, így van. És ez egy olyan szabály, ezen nem lehet fellebezni, ez egy szabály. És a FIFA ezt viszont vasárnap mindenki nagy meglepetésére felülírta, és egy évre felfüggesztette Balogan eltiltását.
2: Ez már itt fura volt, mert hogy tényleg nem lehet fellebezni semmi, ezt így szokták hagyni, és kész.
0: Így van. És aztán gyakorlatilag csak halmozódtak a sajtóértesülések, miszerint maga Donald Trump, az amerikai elnök, hát egyfajta nyomást helyezett a FIFA-ra. Azaz Donald Trump személyesen felhívta Gianni Infantinót, ugye a FIFA elnökét, hogy gondolják már át ezt a tiltást.
2: Ez egy elég komoly nyomás helyezés, tehát ez nem hagyott sok kérdőjelet azért.
0: Igen, tehát amikor Donald Trump felhív valakit, mit tudom, Hugo Chávezt, hogy gondold már át azt, hogy elköltözöl-e Venezuelából, megköve elmegyünk, érted, akkor ezt érdemes átgondolni. És valószínűleg ugyanígy érzett Gianni Infantino is, hogy ezt érdemes átgondolni, és nagyon átgondolta, tanult Hugo Chávezből.
2: Igen, nehogy az egész világbajnokságot hazaküldje hirtelen. A jó Donald.
0: Nem, ez felháborító. És a lényeg az, hogy visszavonták az eltiltást, és egy évre felfüggesztették, ahogy mondtam. Erre Trump vasárnap a közösségi média platformján azt mondja, köszönöm a FIFA-nak, hogy azt tette, ami helyes, és megfordított egy óriási igazságtalanságot. Ma már kiderült, Donald Trump azt se tudta, mi ez a piros lap. De annyira igazságtalannak érezte ezt, hogy ez elmondhatatlan. És na jó, szóval a lényeg az, hogy ide, itt ennek is fogalma sincs az egészről. Most képzeljétek el, mindenki megszólalt ezzel kapcsolatban. Például Jürgen Klopp rögtön egyébként az esemény után azt mondja, hogy ez a mi játékunk, nem az övék. Utalva arra, hogy ez a miénk, és nem az amerikai, aki azt se tudják, mi a futball. Ha Trump és Infantino egyetértettek ebben, az őrültség. Ez a két ember semmit nem tud a labdarúgásról, éppen ezért nem is kellene beleszólniuk. Itt nem lehet két véleménye az embernek, a piros lap az piros lap. Sepp Blatter, ugye azért korrupciótól ő sem mentes ex-FIFA elnök, megszólalt, ő azt mondja, hogy szerinte nem szabad, hogy a foci a politika játéktere legyen. Közben a belga labdarúgó szövetség, a német labdarúgó szövetség nyomást gyakorolt, az UEFA a FIFA ellen ment, tehát hogy eszméletlen botrány van ebből, és gyakorlatilag Donald Trump magát kellemetlen helyzetbe sodorta, a FIFA-t kellemetlen helyzetbe sodorta, és az egész labdarúgás megítélése megkérdőjelezhetővé vált.
2: Az egész VB így egy picit így súlyt vesztett egyébként.
0: Hogy volt-e egyáltalán valaha ilyen is, hogy mit gondol erről egy szakember? Én nagyon-nagyon örülök, hogy rendelkezésünkre áll, hogy igazi sportújságíró legenda. Ő gyakorlatilag 60-as évek óta mindent ismer, amit a fociról tudni kell. A Népszabadságnak volt az újságírója, a Sport TV szakkommentátora, egy igazi legenda. Itt van velünk Hegyi Iván. Szia Iván, jó reggelt!
4: Szervusztok, jó reggelt a kedves

0: nem megy kávézni, hanem őrizetbe.
1: Én láttam a képsorokat a híradóban, gyönyörű volt egyébként
0: igen,
1: nézni.
0: Na, igen, akkoriban derült ki, hogy a derült ki, szóval nem volt foglalkozott vele, hogy a FIFA-nak Trinidadi és Tobagói, valamint Kajmán szigeteki alelnöke is van. Ugye nem kell mondjam, hogy a futballnak ilyen meghatározó országai Trinidad, Tobago és a Kajmán szigetek. Na, a lényeg az, hogy a vádalkút kötött az amerikai főügyész egy Chuck Blazer nevű emberrel, aki azóta már nem él, 2011-ben meghalt. Ez a Chuck Blazer az amerikai futballban labdarúgó szövetség elnöke volt, és a CONCACAF zóna vezetője. Ennek az embernek a macskáinak lakosztályai voltak New Yorkban, mit gondolsz hol? A Trump Towerben. Tehát ugye a, mondjuk a szemtom a hallgatót, ugye, ugye a pénzmosás, csalás, tehát ilyen vádak voltak ellenük.
1: Hát meg azt gondolom, hogy sokan, sokan láthatták ugye ezt a FIFA dokumentumfilmet a Netflixen, ahol pontosan egyébként ezeket a dolgokat végigvitték. Igen.
0: És abban az időben, nem fogod elhinni, Gianni Infantino volt az UEFA főtitkára. Michel Platini az UEFA elnöke.
1: De őt is elvitték.
0: Ennek
1: a Platinit.
0: Ennek fontossága van. Michel Platini a valahol volt a legnagyobb játékosok egyike, azt nyugodtan állíthatom, zseniális labdarúgó volt. Nála intelligensebb futballistát nem láttam.
1: De őt is elvitték bilincsben valamikor.
0: De várjál, de 2022-ben felmentették minden vád alól. Uh-huh. És a múlt hónapban, mert hogy Michel Platini akart lenni a FIFA elnöke, Gianni Infantino akkor adta be a FIFA elnöki pályázatot, amikor a Platini felfüggesztették, ugye a Blatter állítólag átutalt $2 millió szabálytalanul a Platininek, ez alól felmentették, 2022-t a jogerősen felmentették. Most följelentette a Platini 2026 júniusában, tehát a múlt hónapban, Infantinót, hogy helyette adta be a pályázatot. Azért csak mondom, ezt még le fogják tárgyalni. Na most, és az ugye mondanom sem kell, hogy Infantino, aki akkor volt a főtitkára volt, természetesen hófehér, mint a tejszínhab, a hó vagy a Real Madrid. Semmiről se tudott, azt ugye gondolhatod. Mm. Na hát ennyit. A Trumptól a Infantinoig, tehát ennél súlyosabb ügyek is voltak. De ha a politikai összefonódásokat akarsz hallani, akkor ennél drámaibbakat is tudok a FIFA történetében.
1: Akkor majd oda is eljutunk, de először nézzük meg konkrétan ezt, ugye most én éppen Jürgen Kloppot idéztem, hogy igaza van szerinted abban, hogy teljesen mindegy, hogy ez egy vitatott piroslap, vagy jogos piroslap, egy ilyen döntést nem lehet megmásítani.
0: Hát először is az a véleményem, hogy az egyébként is nevetséges, hogy az amerikai elnökre nézve nevetséges, hogy ebbe egyáltalán közbelép.
1: Hát,
0: nevetséges
1: ez
0: a FIFA-ra nézve, tehát szabály szerint. Természetesen az, hogy amit te mondtál, hogy automatikusan valaki a vádliára lép valakinek, és az automatikus kiállítás, már ez is kérdéses, de ez futballszakmai kérdés, mert ilyen lenni nyugodtan rálépett az LMP vádliára, mint Balogun. Nem állították ki. Tehát attól függ, ki lép rá. Tehát a FIFA-nál azért ez súlyozva van. Balogun az nem érthet rá. Mi a híresebb játékos, ő rálépett. Ugye láttad a mozdulatot, ugyanaz volt. Ugyanaz volt. Ugyanolyan sérülésveszélyes. Azt hiszem Messi, nem tudom, a négy gólját annak köszönheti, hogy nem állították ki. Mert különben nem tudta volna belőle.
1: Igen, de ezért fontos Klopp mondata, hogy mindannyian átéltünk már igazságtalan döntéseket, de ezzel élnünk kell, mert hogyha egy piros lap ki van osztva, és egy mérkőzés le van fújva, az tényállás. Onnantól ezen nem lehet változtatni. És ez a lényeg
0: hát,
1: szerintem.
0: Minden lehet változtatni, Gabriel. Ebben nem lehet, persze. A felháborodás az első szabad itt egyike az, hogy fel vagy háborodva. Elhúztam a számot. Hát ez egy kis, mit tudom én, tudod, ilyen, mint a fogpiszkáról rátesznek ilyen szendvicszerű, tudod, azt a kis falatkát. Ez annyi a FIFA történetéből. Hát mondjak valamit. Hát, hogy Amerikával kapcsolatban. Ugye Henry Kissingerről...
1: Volt amerikai külügyminiszter, így van, a legtovább szolgáló amerikai külügyminiszter.
0: Tanácsadó. Na most én két dolgot mondanék vele, ami vele kapcsolatos. Egyrészt talán emlékszel az 1978-as Argentin-Peru bundára, amivel Argentina világbajnok lett. A hírek szerint Henry Kissinger, aki nagy támogatója volt a véreskező Videla rezsimjének, jelzem a hallgatóknak mondom, hogy a VB alatt kínoztak, valamint kötöztek össze, és

0: vittek föl helikopteren a folyó föl, és dobták összekötözve a folyóba a politikai foglyokat, konkrétan a VB alatt is. Nagyon humanitárius rezsim volt, ezt támogatta Kissinger, és a hírek szerint bement a perui öltözőbe Videla tábornokkal együtt, és felolvasta egy másik diktátor a perui Bernudez üzenetét az argentin-perui barátságról.
1: Hát
0: a politikai...
1: Bevallom, ezt a történetet nem ismerhetem, de ez nagyon durva. Tekintettel egyébként arra is, hogy Kissingert én nagyon komoly külpolitikusnak tartom, ettől függetlenül. Hát, de...
0: ugye Kissinger például, ami a futballt illeti, sokféle összefüggés van. Kissinger tartatott komoly politikusnak, ugye Pinochet hatalomra jutásában is a történetek szerint főszerepe volt. Csak azért mondom, mert 73-ban lejátszottak Santiago-ban a nemzeti stadionban egy védéselejtezőt, nem védéselejtezőt, nem fogja elhinni a hallgató. A Szovjetunió nem ment el Santiago-ba, mert hát abban a stadionban politikai foglyokat kínoztak. 7000 voltak, mikor a VB-selejtező lett volna, ezeket átvitték az Atacama sivatagba, és kivonult Linnemeyer osztrák játékvezető vezetésével a chilei csapat. Ugye nincs lesz, hogyha a saját térpőről indult középkezdés, és egy Valdez nevű ember bevitte az üres kapuba 1-0. Ezt lejátszották, nem én találom ki.
1: Igen, elképesztő egyébként, és pont ezekre voltam kíváncsi, hogy a politika milyen módon volt jelen a futballban. Most mégis egy pillanatra térjünk vissza erre, mert én azt nem értem, mármint a mostanira és az aktuálisra. Ugye az, hogy a FIFA-nak, Infantinónak ott van ez a korrupciós imidzse, ugye erre te is céloztál. Az, hogy Trumpnak milyen a hozzáállása a világhoz, azt is nagyjából ismerjük, hogy azt nem értem, hogy ez a mostani esetben, hogy történhet meg az, hogy még a látszatát sem akarták kelteni annak, hogy itt semmi köze az egyiknek a másikhoz, hogy nem egymás zsebében vannak. Hogy lehet ez, hogy ennyire nyilvánvalóvá tették, hogy az amerikai elnök szólt oda a FIFA-nak, hogy ezt a döntést hozza meg?
0: Hát ugyanennyire tették nyilvánvalóvá a sorsoláson, amikor gyakorlatilag csak le nem térdelt Gianni Infantino Trump előtt. Miért vagy meglepve?
1: Nem tudom, hát, én szeretek naív lenni, vagy...
0: A békedíj még nem volt. Most annak az embernek adtak békedíjat, aki éppen háborút indított. Nem, tehát, hogy az tehát azért mondom neked, az legalább olyan abszolút, csak súlyosabb, hogy nem lettél volna a 7000 ember között az Atacamában, ugye?
1: Nem, hát nyilvánvalóan. Sőt, én nekem volt csoportársam...
0: Még... De abszurditását tegyék, de pont olyan. Hát azt mondd meg önmagában milyen abszurd, hogy az amerikai elnök felhívja a FIFA elnökét. Egyébként, ha a FIFA elnöke komoly ember lenne, szerinted föl lehetne hívni?
1: Hát nyilvánvalóan nem.
0: Az amerikai elnököt bekapcsolják mindenhova, nyilván. Egyébként a FIFA elnökét is bekapcsolják. Bárhova. De lényeg, tehát normális világban. Tehát akkor azt kell feltételezni, hogy normális világban. Tehát a FIFA története az ilyenektől, hát 34-ben a csapatok egy része fasiszta közöntéssel üdvözölte a Mussolinit, és a mindegyik az olaszországi VB-n is. És ez is a FIFA világbajnokság volt ugyanígy. Tehát az abszurditás a FIFA-val úgy jár együtt, kézenfogva, mint nem tudom, Rómeó és Júlia.
1: Értem, hogy mondasz, és mégis azt gondolom, hogy az emberek tanulnak a történetből és a történelemből. Vagy tanulniuk kellene, akkor fogalmazom így. Itt ugye csupán a kérdés az, hogy a futball egy olyan játék, amelyet mindannyian szeretünk, te is, mi is, Évi is, és hogy ez milyen nem tudom, tehát milyen fényt vet a futballra, magára, a játékra. Tehát az embernek elmegy a kedve. Én hallottam olyan emberről, aki elfordult a futballtól. Hallottam olyan emberről, aki most erre az esetre azt mondta, hogyha az amerikaiak megnyerik a belgák ellen és tovább jutnak, ő nem néz többet futballt. Tehát, hogy milyen kihatással van ma 2026-ban egy ilyen nyilvános eset a futball egészére?
0: Hogy 2026-ban milyen hatással van az, hogy vizsgáljuk meg 20 év múlva. Szerintem nincs hatással, az a probléma. Mert hogyha felidéztem 78-at, akkor a politikai foglyok egy részét Argentinában, ugye Argentina megnyerte a VB-t, kivitték a börtönből az utcákra, ahol milliók ünnepelték a világbajnoki címet. És mondták nekik, hogy nézzétek, hát senki nem törődik vele, nem tudom, koszos foglyok mondjuk. Érted? Tehát 1 millió voltak az utcán, vagy több, nem tudom hány millióan Buenos Airesben, és nem tudom, a futball az futball. A futball hatása a végtelen. Most is nem tudom, 6 milliárd ember nézi. Mondjál még egy dolgot a világon, amit egy időben 6 milliárd ember néz.
1: Nyilván, igen. Nem tudom, mi lett volna, hogyha az amerikaiak nyernek, és mondjuk Balogán góljával?
0: De az nagyon szomorú történet volna, de nem ingatta volna meg a FIFA-t.
1: Tehát nem ingatta volna.
0: 2015 megingatta.
1: Mi fogja megingatni a FIFA-t? Az UEFA le tud válni a FIFA-ról? Az UEFA tudja zsarolni
0: hát
1: a FIFA-t?
0: Miért az UEFA az jobb, mint a FIFA?
1: Nem tudom, nem jobb.
0: Hát miről beszél? Ne legyél naív.
1: Szeretek naív lenni. Ha nem volnék naív, nem tudnék kérdezni.
0: Én is az, de várjál, aki annyit foglalkozott a futballal, mint én, az a futballban legalábbis nem tud, én is naiv vagyok különben. Tényleg ebben, hát jó, régóta is hasonlítunk.
1: Igen.
0: De hát ez a történet, tehát mondok neked valamit, még a hőskorból. Tehát utólag kiderült, ugye Uruguayban rendezték az első VB-t, 1930-ban. De senki nem akart elmenni Uruguayba, mert akkor hajóval kellett menni, és itt én oda-vissza, nem tudom én, a VB-vel együtt 2 hónap. És a profi klubok nem akartak, érted? Hogy 2 hónapig lemondani a játékosok. A FIFA fizetett nem tudom mennyi pénzt minden részvevőnek, alig tudták összehozni a szűk mezőnyt, de kiderült, hogy Angliának 10-szeres pénzt fizetett volna. Nem ment el. Na most arra mire? Ez 1930. Tehát így kezdődött a történet. Gondolatod azok, akik elmentek, nem tudom, 4000-ért, és kaptak volna az angolok 10 000, vagy 40 000. Nem tudom a pontos számokat. Tehát a lényeg az, hogy a FIFA-val volt egy film 2014-ben, hogy a FIFA nagyszerűségéről. A FIFA szponzorálta a filmet. Hát ez egy francia, de ez egy rendes játékfilm volt a FIFA történetéről. Majdnem elsírtam magam, úgy meg voltam hatva. Tehát mint a máltai szeretett szolgálat. Tehát azért mondom, hogy Balogun, hát el fogod szeretni, te nem. Természetesen egyetértek veled. Hát nevetséges. Hát nevetséges. És amennyire nevetséges, annyira tragikomikus is. De azt mondom, hogy tehát, hogyha az amerikai elnök beavatkozik egy kiállításba, az önmagában is nagyon-nagyon szomorú, és nagyon-nagyon bizarr.
1: Ebben teljesen egyetértünk. Iván, ennyi volt az időnk sajnos erre a témára, de nagyon szépen köszönjük, különösen a történelmi áttekintést, mert csomó olyan dologról beszéltél, amiről biztos a hallgatóink egy nagy része nem is hallott még, viszont nagyon fontos, hogy halljunk ezekről. Köszönjük szépen, és további jó munkát
0: én
1: neked.
0: Én a meghívást köszönöm neked is.
1: Köszönjük. Hegyi Iván, szia Iván. Hát ezek, de libabőrös vagyok a sztoriktól.
2: Igen. Hát ilyen, amikor valaki tényleg szerelmes a munkájának, nem? Tehát ezek a történetek meg elképesztő.
1: Én nem tudtam ezt például Kissingerről, bevallom. Tehát, hogy most itt nyilván ezek olyan nevek, ami sokaknak nem mond semmit ma már, de akkor is ezek megdöbbentő sztorik, aztán a chilei, és ugye akkor most még ki sem tértünk a 86-os mexikói VB-re, most csak azért, hogy ott volt-e politikai háttér, indítatás, biztos, hogy Ivánnak erre is volna.
3: Hát ebben az áttekintésben egyébként tényleg majdnem, hogy azt lehet mondani, hogy egy rutinos aki rálát meg sem lepődik ezen a húzáson.
1: De... Nekem azt tetszett a legjobban, ahogy ő a FIFA-ról mesélt. Igen. Mint cégről. Tehát, meddig mentünk vissza? 30-ig?
2: Igen, az első VB-ig elmentünk.
3: Az első nagy butyiig, 30-ig.
2: És igen, gondolj bele, lassan már 100 évesek.
1: 4 év múlva lesz a FIFA első mutyija 100 éves.
3: És egyébként nem tudhatod, hogy most éppen nem megy a telefon a FIFA-nak, még nem kéne ezt az eredményt átgondolni a belgák ellen, amit volt. Nem kéne ránézni. Egyébként a belgák üzentek is az Instán a FIFA-nak, hogy na ezt vonjátok vissza. Ez volt a poszt.
1: Helyes. Na jó, gyerekek, próbáljunk valahogy ebből úgy kijönni, hogy valahogy ilyen hétköznapi sztorit kreálni például a hallgatóinkkal. Tudjátok, amikor valakivel kivételeznek, ezt szerintem ezt az érzést mindenki ismeri.
3: Persze.
1: Akkor veled szemben valaki mással kivételeztek. Neked volt?
2: Nekem volt. Nálunk Csalacival kivételeztek.
1: Veled szemben?
2: Igen. Nem, velünk szemben.
1: Igen, mi, tehát, hogy
3: kapta a medencét előbb, vagy mi?
1: Vagy a buszsofőr mellett az ülést a Ferihegyre, amikor mentetek?
2: Nem, ő például ellóghatta a levezetést, nekünk meg kell csinálnunk.
3: Hát mert ő biztos
2: na,
3: olyan
2: lehet,
3: jó formában volt.
2: Ez a gyerekkori traumáimat fogom most felmondani.
1: A levezetés, azt sem tudom, mi az?
2: Na, hát ez az.
1: A levezetés az, gondolom, hogy a közös zuhany.
3: Csalaci, még nem kellett veletek zuhanyozni.
1: Hát mi az a levezetés? Hát az edzésnek vége az vége.
3: Ott állt, franc egye meg a Csalaci, megint nem jött be. Egy hete vadászok rá, és semmi.
2: Egy traumámat elhozom, és az sem megy.
1: Na jó, szóval drága hallgatók, amikor valakivel kivételeztek veled szemben, ez most lehet akár iskolában, de munkahelyen is, vagy, sőt, családon belül is. Tehát amikor, mit tudom én, a hugot kapta a finom rántott hús, te meg a cupákot a nagymami ebédjénél. És mindig ő kapta. Szóval, de tök más. Tehát mondom, lehet suliban, mindig valakivel kivételeztek veled szemben. Ez nagyon igazságtalan, ez nagyon traumatikus tud lenni, hogy egy ilyen sztorit picit írjál le, és akkor majd visszahívunk telefonon. 0620-22-22-122.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
8: Rendelek.
7: És a mosókapszula is.
8: Rendelek.
7: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
8: Sejtettem, azt is rendelek.
7: És mikor lesz itt?
8: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
7: Akkor én meg figyelem a készletet.
8: Persze, ahogy eddig is.
9: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
10: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
11: A Metásit bemutatja Campus Fesztivál július 22-e és 26-a között Debrecenben. Armin van Buuren, Scooter és 250 további fellépő a mainstreamtől az undergroundig. A debreceni Nagyerdőn 5 csillagos fesztivál helyszínen. Július 22-26 Campus Fesztivál Debrecen.
12: Na figyelj! Az előző készlet, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8 millió 900 ezer forinttól. Ne nézd, vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
13: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
14: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
13: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
14: Neked Sedacur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
15: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
16: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
17: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig, mindenhol.
18: Eseti megoldás. Tűzoltó munka. Én a hosszú távú megoldást keresem. Potemix. A lenyugó napnak is van ereje. Étrend kiegészítő férfiaknak. Potemix.hu.
19: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: A reklám után.
4: Hírek a Retro Rádióban.
20: Pénteken dönthetnek a hazánknak szánt uniós forrásokról. Újabb hőhullámtól szenvednek a franciák. Szeles időnk lesz egy-egy záporral. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Várhatóan pénteken az uniós pénzügyminiszterek ülésén születik végleges döntés az uniós források hazahozataláról. Erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt a parlament rendkívüli ülésén. Bitizi Dávid jelezte, lezárták a tárgyalásokat az Európai Bizottsággal. Kész a helyreállítási terv szövege. A szupermérföldkövek feltételek ügyében is mindenben megállapodtak. Hozzátette, összességében mintegy 6000 milliárd forintról van szó. Ez lehet az elmúlt 35 év legnagyobb egyösszegű a közszolgáltatás fejlesztésére kapott forrása. A miniszter szerint minden jel arra mutat, hogy a pénteki döntés pozitív lesz. Mindegyik olasz Riesling megfelelt az élelmiszerbiztonsági előírásoknak a Nebih Superment a legújabb termék tesztjén. Ezúttal a 2025-ös évjáratú borokat ellenőrizték a szakemberek. A nagy áruházláncok kínálatából 27 különböző hazai borvidékről származó árucikket vizsgáltak meg. Tudtuk meg Barátosi Gábortól, a Nebih borászati és alkoholos italok igazgatójától.
0: Laboratóriumi vizsgálatot végeztünk, a borok alapparamétereit, az alkoholtartalom, cukortartalom, saft, kén-dioxid tartalom, hamutartalom, azt is ellenőriztük, hogy valóban olasz Riesling szőlőfajtából készültek-e. Vizsgálataink kiterjedtek a címkén feltüntetett kötelező információk és egyéb jelölések szabályszerűségére is. Úgynevezett kedveltségi vizsgálaton is részt vettek, laikus és szakértő bírálók vizsgálták a termékek érzékszerű tulajdonságait, valamennyi vizsgált olasz Riesling megfelelt az élelmiszerbiztonsági minőségi előírásoknak.
20: Újabb hőhullám érte el Franciaországot a történelmi kánikula után, mindössze néhány nappal a hőmérséklet a déli területeken ismét megközelítheti a 40 fokot. A nagy meleg észak felé terjed, tehát várhatóan másutt is fokozódik majd a hőség. A forróság országszerte július 12-éig tarthat, ez egyébként idén már a harmadik hőhullám Franciaországban. A hőhullám egyelőre elkerül bennünket, de hogy mire készülhetünk, az most kiderül. Változóan felhős napos időben lesz ma részünk, maximum egy-egy futó zápor zivatar lehet. Az élénk szél mellett a reggeli 20 fok után, délután már 32 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap aztán egy hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, de délután már újra napos időre számíthatunk. Kisebb esőzápor helyenként fordulhat csak elő. A hét második felében sok napsütésre és 30 fok feletti maximumokra készülhetünk.
18: Retro Rádió közlekedési hírek.
20: Egy műszaki hibás kis teherautó veszteg el az M1-es autópályán Budapest felé Bicske térségében. Az átterelt sávon a 39-es kilométernél már megszűnt a forgalmi akadály, de a több kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. Adta írul az úti inform. Egy kis teherautó motorossal ütközött a 87-es főúton Vas-Széchenyi közelében. A 11-es kilométernél félpályás korlátozást vezettek be. Két személyautó hajtott egymásnak Cegléd határában a 441-es főúton. A 4-es kilométernél egy sávon irányonként váltakozva haladnak az autók. Élénk egyébként a forgalom a Budapest környéki utakon is, már most telítettek a sávok az M3-as autópályán, a főváros felé vezető oldalon, Mogyoród térségében, valamint az M0-as autóúti csomóponttól befelé is. De sokan haladnak a 10-es főúton, a 11-es főúton és a 31-es főúton is.
21: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3.9 lesz 2 perc múlva. Hát először is a Hegyi Ivánnal folytatott beszélgetése írják, hogy libabőr volt ezt hallgatni. Köszönjük. Jól volna leszállni már végre Messiről. Igen, ki kellett volna akkor állítani. Jogos. De azt a 3 gólt is be kellett rugni. Azért nem kéne ennyire lenézni azt az embert. Messit nem nézi le senki, sőt, felnéznek rá, hiszen ugye, ha van kivételezés, ha igaz a kivételezés, akkor pont azért, mert elért valamit, és fontos a FIFA-nak, az egész világbajnokságnak Messi személye, de én nem hiszek abban, hogy az egyik bíró az ahhoz képest fúj, hogy fújtak Messire. Vagy Messit azért, tehát hogy az egyik döntés nem függ össze a másikra. Az egyik egy gánai bíró, a másik egy holland. A harmadik egy argentin bíró, a negyedik osztrák. Tehát hogy nincsen olyan, hogy a FIFA összehívta őket egy terembe, hogy majd a Messi és
2: én. Egyesült kell tartani itt a kiállításokban.
1: Ez biztos, hogy nincs. Na, amikor kivételeztek mással veled szemben, ilyen jött egy csomó. A dohány mutyi idején, amikor nekem már 12 éve volt trafikom, de nem kaptam koncessziót. Viszont aki életében egy doboz gyufát sem adott el, az kapott 5-öt is.
3: Oh.
1: Na. Oh. Hát igen, ezek is úgy tudom, hogy át lesznek picit fésülve.
4: Felül lesznek vizsgálva.
1: Így van. Hát ez a dohányból dolog, gyerekek. Emlékeztek erre? És csak néztünk, hogy mi van.
2: És tényleg már annyira régen volt, hogy már így el is homályosul, hogy ez hogy volt.
1: El is homályosult, hiszen már nem is emlékszel arra, már te azt hiszed, hogy az én kis bugyuta nosztalgiám az, hogy pénztárnál lehetett kapni cigit.
2: Gyerekkoromból emlékszem, kár.
1: Gyerekkorodból nem gyerekkorod volt, Gyuri, ez felnőtt korod volt.
2: De még mindig gyereknek éreztem.
1: Most is annak érzem.
4: Most sem nőttél fel sem ennyire.
1: Drágáim, a lányom diugratott. Kb. 12 éves volt, amikor az első helyen végzett volna a pontok alapján, de amikor eredményhirdetés volt, akkor csak a második helyet kapta. Én anyukaként azonnal oda mentem a bíróhoz, hogy ezt most hogy? Mire ő? Én mennyivel támogattam az eseményt? Hát ott lefagytam. Hogy már ez is így megy, ahol a gyerekről van szó, Imádás Adrien, Ausztriából. Tényleg, hogy...
4: Az a baj, hogy sajnos van ilyen. Főleg gyerekversenyeken meg végképp.
1: Mert ugye ez is egy szubjektív pontozás,
4: így
1: ugye?
4: Így van, ez egy pontozásos sportág, nyilván fontos, hogy megrendezze egy eseményt, ha van arra a szponzor, sok ilyen esetet lehet hallani különben, mert különben meg nem lehetne versenyt rendezni, tehát és teljesen igazságtalan.
1: Én szerinted, ha finanszíroznék egy boxgálát, és indulnék is egyben?
4: Hát akkor nyernél.
2: Lennének esélyeid.
4: Igen.
1: Sziasztok! Mivel Leányvár, Schwab falu, a Schwab gyerekekkel mindig kivételeztek a tanárok, 80-as évek, szép napot nektek, Betty. Hát, ja, miért kell Schwab faluban nem Schwabnak beiratkozni? Na.
4: Te megoldanád hamar ezt a problémát.
1: A középiskolában a konyhán Kati néni kivételezett velem, mert mindig bekanalaztam az almafőzeléket, Csibés.
2: Igen, hát a menzán, hogy egy kicsit jó fej voltál, vagy tudtál szépen köszönni, akkor járt a repet a hip-hop.
1: Igen, mert nem csak az almafőzeléken töröm a fejem, hogy volt olyan, mi?
4: Igen, és milyen finom volt.
1: Finom volt az almafőzelék. Igen.
2: Nem gyümölcsleves, ilyen... almafőzelék, aranygaluska, ezek nagyon jók voltak a menzán.
1: Aranygaluska, igen, másik
4: kettő
1: nekem
4: csokis piskóta.
1: Hát az még oké. Okay. Az még oké, hát azzal nem lehetett nagyon nagy bajt okozni.
4: Nyugodtan ebbe belemeltünk, ebbe a témába, éhes vagyok.
2: Ez olyan volt, mint a csokival leborított mosogató szívet hagynál, ez nem volt olyan jó.
1: Kb. 6 évesen karácsonyra mamáéktól uncsitáson például játékorvostáskát, én egy felnőtt piros necharisnyát. Szörnyű volt, üzeni Andi Bandi. 6 évesen egy felnőtt piros necharisnyát kapott Andi Bandi.
4: Szegény.
1: Mi lett a foglalkozásod? Lehet, hogy... Na jó. De mikor húztad fel az első necharisnyádat?
4: Képzeld el, hogy középiskolás voltam, és egy farsangi bulin.
2: Minek öltöztél?
4: Nem öltöztem, csak mentünk a diszkóba, és akkor miniszoknya volt rajtam, necharisnyával is. És ez nagyon menő volt akkor, a 90-es évek végén.
1: Megfordultak a fiúk utánad?
4: Szerintem igen. Uh-huh. Szerintem jó. Igen.
1: Hát akkor érte a célját, nem? Rajtad volt már?
4: Nem.
1: Necharisnya nem volt még?
4: Szerintem nem.
1: Szoknya semmi.
4: De volt szoknya. De ha látnátok, ahogy kérdezi, az a totál megvetett. Nincs, nem is hordok, nem kell ahhoz. Hát hódítok én anélkül is.
5: Ma már én se hordok, de volt idő, amikor ilyen bulikba felvettem.
2: Rajtam nem volt, kell. Ne nézz rám.
1: Nem azért néztem rá.
4: Elképzelted a netten.
1: Igen. Na jó, kivételezés, amikor mindennapos munkarendnél a gyerek, gyerektelen nyeri meg mindig az összes ünnepnapos, hosszú hétvégés, stb. Beosztást. Elesik attól a lehetőségtől, hogy ő is kevesebb fizetett szabadságból tudjon megoldani egy hosszabb pihenést. Leléptem 3 év után, ne hívjatok közti. Nem hívunk, Szivi? Jézusom, de ne hívjatok, úristen.
2: Nem nyilatkozom ezeket.
1: Nem nyilatkozom, mint hogy tényleg.
5: Aztán
1: a mi esetünkben a párom is, és én is már gyerekkorunkat úgy éltük, hogy kivételeztek a családunkban, de sosem a mi javunkra. Aztán egymásra találtunk, és összeházasodtunk. Dolgoztunk rengeteget, majd azt hittük, vagy szerettük volna hinni, hogy minden jóra fordult. Majd szembesültünk a valósággal, miszerint mindkettőnket kisemmizett a családja, külön-külön is, és együtt is. Most leszek július 11-én 54 éves, van 2 gyermekünk, és 2 kis unokánk is, ők adnak erőt nekünk, ők a mindenünk. Szép napot, Krisztina! Tehát 2 traumatikus gyerekkorból jövő ember összeházasodott, és akkor még ki is emiszték, tehát valószínűleg az örökségből sem kaptak semmit.
2: Igen, valószínűleg vitték tovább a traumatikus sorsukat. Igen.
5: Igen.
1: Sziasztok, a legnagyobb kivételezés, ami olyan nyomot hagyott, hogy még most is emlékszem, falusi oviban, amikor a dadus lánya és barátnője bejött altatásra, és minden lánynak babát osztogattak. A kedvencek megkapták a gyönyörű ruhás hajas babákat, én pedig egy pucér babát, aminek az egyik szeme be volt esve, a haja is csúnya volt. Most már vicces, de akkor kislánként nagyon rossz érzés volt.
5: Szegénykém. Én nagyon átérzem.
1: Ez a legszép facsarúbb esemes az összes közül. Ez szörnyű.
2: Igen.
1: Esküszöm vennék neked most egy szép hajas ruhás babát.
5: Igen, meg megölelnénk, hogy meg nem megölelnénk. Olyan nagy baj. Igen.
1: Ki az a szemét dadus, hogy rohadjon meg? Hol volt ez az óvoda? Hogy hívják?
2: Pucér babát osztogatott, szörny.
1: Benyomott szemű pucér babát neki. Kikapták a kedvencek a gyönyörű ruhásat. Én. Jézus Mária. Na jó van, oké, játszunk egy hangcsapdát, jó? Tessék, itt van a hang.
3: Szóltatokat előttes, hogy a színszerezték be nekenek volt, ott egy jelen pillanat ott is, hát nem az a boxoló ott verni, akik verte meg persze, nem osztos volt, hanem aki annak néz volt olyan, hogy meg volt melles.
2: Hát ez könnyű, ez most tényleg könnyű.
5: Hát neked, én nekem fogalmam sincs.
1: Jó, hát akkor hívjatok, hogyha felismertétek, 0620 22 22 122.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Ez mi?
1: Ez mi?
0: Ez olyan, mint a hangcsapda.
2: 9 óra lesz, 5 perc múlva. Valaki azt üzeni itt a témánkra, ugye, hogy kivételeztek-e a károdra valakivel, azt mondja, a sport és a színészet sajnos így működik. Ha nem tolnak hátulról így vagy úgy, akkor sajnos a tehetség mit sem ér. Oh. Ahogy látom, valaki egy sikertelen színész.
3: Vagy sportoló.
2: Vagy sportoló, igen, vagy mind a kettő. Azért nem csak a hátulról tolásból válik valaki sikeressé. Talán annak is el kéne gondolkozni, aki is színészként nem vitte semmire, aki sportolként nem vitte semmire, lehet, hogy az eredmény nem olyan.
3: Van úgy, hogy egyszerűen nem sikerül.
2: Hogy nem megy, így van. Amikor elvették a rokkantnyugdíjast, a dohányboltot, a dohányboltot sírva könyörgött, hogy ne vegyék el tőle, mert ez az egyetlen megélhetésem, és a családjával ezek a tetvek meg elvették, hogy rohadjanak meg ott, ahol vannak. Hát ki gondolta volna, hogy ez most hirtelen felszínre tör nekem, ez mert teljesen szinte elfeledtem, de hát nem kellene, hogy ott tényleg rengeteg embernek ez a megélhetése volt, és egyszer csak hirtelen jött egy varázspálca, és valakitől el, valakinek meg oda.
4: És valakinek sokat oda.
2: Így van. Torony magasan nyertünk Beregszászon egy nemzetközi elsősegély nyújtó versenyt egyetlen magyar csapatként. Erre az ukránok lettek a győztesek. Hát nem kell Beregszászra menni ilyen versenyre.
3: Maradj itt. Te olyan egyszerűen megtalálod mindig a magyarázatot.
4: Igen. Nagyon egyszerű.
2: Hát igen, a sváb, én is leányvári vagyok, és 80-as években iszonyú kivételezés volt a maszek gyerekekkel. Maszek egyelő sváb. Ezek szerint?
3: Hát vagy akinek az apja valami olyan melót csinál, tudod,
4: maszeg.
3: Hogy tudom én, igen.
2: Ja.
4: Gyuri.
3: Lehet. Hát nálunk az volt jellemző, hogy akinek tényleg a családjában valami olyan volt, ami jól jött a tanárnak, ha meg van csinálva, akkor ott a gyereknek kivételezés volt, persze.
2: Sziasztok, kivételezéssel kapcsolatban a lányom a vidéki városunk delegálta a Füredi Annabára. A kapott szívpontok alapján bejutott a döntőbe, de amikor ez nem történt meg, és reklamáltuk, megkérdezték, hogy hány főre is fizettünk vacsora jegyet. Azt sem tudtuk, miről van szó. Uha. Az a baj, hogy nagyon nehéz ezt eldönteni, hogyha tényleg ezt a választ kaptad, az nagyon gáz. De nagyon nehéz ezt eldönteni pontosan az ilyen szubjektív megítélésű dolgokban, mint szépségverseny.
4: Igen.
2: Hogy most tényleg szépre a lányod, vagy nem?
4: Igen, vagy például a pontozásos sporták, hogy ütésben, vagy kivitelezésben az mit ér? Tehát ezek teljesen igazságtalan dolgok.
2: Így van. Na jó, ennyit erről egyenlőre legalább is, és Szabi van a vonalban. Szia Szabi, jó reggelt!
5: Halló, jó reggelt, sziasztok!
2: Jó reggelt Szabi! Honnan hívsz?
5: Sopronból hívlak, képzeld be.
2: Hát jó, most így el van képzelve.
5: Mert mi beszéltünk már egyszer erről a témáról, még akkor a lovász volt bent, és a olimpiáról volt szó, úszólányom volt, emlékszel rá, a Párizsi olimpiára.
2: Igen.
5: Azóta ő abbahagyta az úszásról, ott Évi talán tudna erről mesélni. Négyszeres magyar bajnok volt ő, igaz, hogy csak váltóban, de mellúszó, igen jó mellúszó volt. És mikor a tavalyi egyetemi világbajnokságra sem vitték ki, mert találtak egy olyan úszót, aki 4 éve Amerikában él, és 1 századdal jobb volt az időeredménye, és nem volt már 4 éve nem versenyzett Magyarországon, őt vitték ki helyette, na akkor vettem észre, hogy itt aztán rettentő módon megy a kivételezés.
2: És megy egyébként, Évi? Tehát, hogy ez az úszósportban, bármilyen más sportban, ami ilyen kvázi nem sikersport.
4: Hát azért nagyon nehéz, mert időeredmények vannak, és vannak szintek, és a szinteket meg kell úszni, tehát azt nem tudod megcsinálni. Az, hogy az egyetemi sportra hogy megy a kvalifikáció, ebben viszont azért nem vagyok ennyire járatos, mert ez egyetemekhez tartozik.
5: Ott volt, meg voltak a szintek, csak aztán mindig találtak mást, aki közelebb állt valakinek a szívéhez, akit mégis elvittek. Úgyhogy ennyi, abba is hagyta a versenyúszást.
2: Nem, ez tud nagy traumát okozni, persze. Hát, mint ahogy itt a szépség királynő is, ahogy itt mondta, meg mindent. Hát...
5: 5 évig küzdöttünk, érted, én minden pénzemet beleöltem, és akkor az a vége, hogy egy világversenyre nem sikerült. Volt egy olimpia, egy VB, egy EB, egyik esemélet oda, pedig az időeredménye alapján jogosult lett volna rá. Úgyhogy itt lehetett látni azt, hogy azért összefonódások vannak itt a politikában, meg a sportban, legalábbis én így éreztem.
2: Hát elhiszem, sajnálom.
5: A tesi tanár, úgyhogy teljesen jó.
2: Szabi, de most ne a lányodról beszéljük, aranyos vagy, de el kéne kezdenünk játszani.
5: Neked. Igen.
2: Jó, mutatom neked a hangot, jó?
5: Ja.
2: Figyelj!
1: Szoktok, Kac előtte, hogy a színszerezték be nekik, volt ott egy jelen pillanat, ott is, hát nem az a boxolót verni, akik verte meg persze, nem osztos volt, hanem aki a nagy, tehát néz volt olyan, hogy meg volt mellesbi.
2: Na, ki lehet ő?
5: Hát az Irigy Hónai Mirigy szerint ez Verekedős István, úgyhogy én Bunyós Pityura tisztelek.
1: Nem volt egy olyan nagy boxoló,
5: ott előtt, mindenhol.
1: Színész volt mellette, meg persze boxolgatott. Ott is biztos volt olyan, hogy hát nem azokat szerezték be neki ellen például, akik verhetetlenek voltak, hanem akit meg tudott verni.
6: Ott kell lenni mindenhol.
5: Ott kell lenni mindenhol, így van. Találkoztam egyszer vele, egy rettentő, nagyon, nagyon szimpatikus.
2: Hát, nagyon jó fej.
5: Még reklámot is csináltam vele, nagyon jó.
2: Nagyon jó fej a Pityu. Jó, Szabim, hát egy bocsi zacsi, és benne egy baseball sapka meg egy.
5: Köszönöm szépen, bögre az ajándék. További szép napot
2: neked is. Köszönöm szépen. Jó, szia Szabi, szia, szia. Na. Hát ott, hogy egy traumaként éli meg a gyerek is nyilván, de hát az apa is teljesen azóta is, ugye az, hogy a szülőként mindent beletett, anyagilag is, meg a szívével.
4: Igen, ebben nyilván drasztikus leszek, meg persze könnyű, mert olimpiai bajnok vagy, de azért erre van egy válaszom, tehát annyival jobbnak kell lenni a többieknél, hogy ne legyen megkérdőjelezhető azt, amit tudsz. Mm-hmm. És engem is elgáncsoltak, nekem is nagyon sokszor volt ilyen helyzetem, és akkor elmész egy olimpiára, nyerjél 10 méterrel, és azt nem tudod megkérdőjelezni. De igen, nyilván ez kétszer annyival több munkába kerül. Azt meg már, amit mondott múltkor Gyuri, hogy pár perce, hogy azt azért bele kell fektetni.
2: Így van. Köszönjük szépen, Évi.
4: Az a napi bölcsességem volt.
2: Napi bölcsességem. Na jó, Horthy Gábor nem marad el ma, csak azért, mert ugye Hegyi Ivánnal szakértettünk itt a FIFA botrány kapcsán, mert azért van még bőven témánk. Először is, hogy most újra beszélünk Horthy Gáborral, hogy Klopp végre vallott. Klopp bevallotta, hogy valóban tárgyal a német labdarúgó szövetséggel, és ő lehet a német válogatott következő szövetségi kapitánya. Tehát erről, amit tud Gábor, el fog mondani. Valamint Norvégia meneteléséről beszéljünk egy picit. Mindenki azt mondja, hogy persze Erling Haaland ott a király, de hogy most olvastam egy cikk címet, hogy de azért nagyon-nagyon komoly csapatám van mögötte.
3: Bizony, de hogy most már az egész világ őket figyeli, és tényleg ez egy abszolút sikersztori az övék, és már látszik, hogy viszi őket a flow, tehát hogy ilyen ünnepként élik meg ők is az egészet, és abszolút. Ez nagyon helyes.
2: És hát egy picit beszéljünk még a tegnapi spanyol-portugál meccsről is. Hívjuk Horthy Gábort mindjárt.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Rádióban.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6 millió 990 ezer forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8 millió 990 ezer forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
9: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plastikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plastikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
10: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
11: Autóüveg Pilkington.
12: Tervezhető, alacsony, akár 2958 forintos havidíj két szemüvegért, korlátlan lencsecserével és ingyenes látásvizsgálattal. Igen, az új Opotér Plus szemüveg előfizetéshez csatlakozva. Folyamatosan gondoskodunk látásáról. Szemüveg mellé akár egy dioptriás napszemüveg nyáron a tökéletes párosítás. Részletek a weboldalon. Várjuk üzleteinkben. Opotért.
13: Takaríts meg nagyban! Vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival! Az 500 ml-es alkoholmentes soproni radler többféle ízben 24 darab vásárlása esetén darabja most csak bruttó 259 forint július 9-től 12-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
14: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8 millió 900 ezer forinttól. Ne nézd, vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
15: Néha csak annyi volt a vágyam, hogy végre feltehessem a lábam. Ez lenne a nehéz lábérzés. Hogy a vénás keringésem támogassam, a Vendobrexont választottam. A gyógynövény kivonatokat tartalmazó étrend kiegészítő kapszula hozzájárul az egészséges vénás keringéshez és a normál mikrokeringéshez, hogy könnyű lábakkal léphessek tovább. Vendobrexon, a Goodwill farmától. A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
16: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
17: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori ég csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
18: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
19: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusok a lakáskultúra, a vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
20: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
21: Kezdődik a kémiai szúnyoggyérítés. A kiskertekben is egyre fontosabb a tudatos vízhasználat. A nagy hőség még nem tér vissza. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Sürgősségi tárgyalással tűzi ma napirendjére a parlament az új alaptörvény módosítást. Az a többi között kimondja, hogy a hatályba lépés utáni napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik, de előírja a 3 ciklusos képviselői időkorlátot, valamint létrehozná a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt is. Tegnap az uniós források hazahozataláról, a gyermekvédelemről, a szociális dolgozók béréről és a hőség elleni védekezésről is szó volt a parlamentben. Magyar Péter miniszterelnök ma a törökországi Ankarában tartott NATO csúcson vesz részt, a külügy, valamint a honvédelmi miniszter társaságában. Donald Trump is ott lesz a NATO csúcs találkozón. A kétnapos ankarai eseményen az Egyesült Államok elnöke elsőként a török elnökkel egyeztet. Majd Donald Trump a szíriai elnökkel is találkozik. Az amerikai elnök holnap személyesen tárgyal Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel is. Egyre több a szúnyog, kezdődik a kémiai gyérítése. A katasztrófavédelem közölte, hogy 2 budapesti kerületben és 11 megyében lépnek fel a vérszívók ellen. Most is a késő esti, éjszakai órákban permeteznek majd. A klímaváltozás és az aszályos időszakok miatt egyre fontosabbá válik a tudatos vízhasználat a kiskertekben is. Ebben segít a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kertművelő programjának legújabb víztudatos kertészkedés című útmutatója. A tájékoztató anyag közérthető, gyakorlati példákon keresztül szolgál megoldási javaslatokkal. Mondta rádiónknak Várszegi Gábor, a NIBIH mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatója.
22: Abban segít az embereknek, hogy hogyan tudják megtartani azt a egyre kevesebb rendelkezésünkre álló vizet a növények számára, mikor öntözzenek, milyen mennyiségben öntözzenek, mire figyeljenek annak érdekében, hogy azért ez a kertészkedés ez mégis eredményes és örömteli tevékenység legyen a számukra. Vannak olyan apróbb technikák, amikkel nagyon sok vizet lehet spórolni. A kisokos is arra próbálja ráirányítani az érdeklődőknek a figyelmét, jóval kevesebb öntözéssel életben tarthatóak a növények.
21: Változóan felhős napos időben lesz ma részünk, maximum 1-1 futó zápor zivatar lehet. Az élénk szél mellett a reggeli 20 fok után, délután már 32 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap aztán egy hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, de délután már újra napos időre számíthatunk. Kisebb esőzápor helyenként fordulhat csak elő. A hét második felében sok napsütésre és 30 fok feletti maximumokra készülhetünk.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
21: Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé Bicske és Biatorbágy között, szakaszos lassulás alakult ki, időszakos torlódásra készüljenek. Távolabb Hegyeshalom felé Győr elkerülő szakaszán két kamion ütközött össze. A 122-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás már meghaladta a 3 kilométert. Egy kis teherautó motorossal ütközött a 87-es főúton Vas-Széchény közelében. A 11-es kilométernél félpályás korlátozást vezettek be. Végül két autó hajtott egymásnak még a reggeli órákban Ceglid határában a 441-es főúton. A 4-es kilométernél egy sávon irányonként váltakozva haladnak az autók. Adta hírül az Útinform.
0: Sporthírek a Retrórádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a foci VB híreit Bányász Árpádtól hallják. Kialakult a labdarúgó világbajnokság újabb negyed döntője. Belgium és Spanyolország csap össze pénteken Los Angelesben. A belgák 4-1-re győzték le a társházigazda Egyesült Államokat Seattle-ben. A meccs előtt megszólalt még Donald Trump amerikai elnök is, aki elárulta, hogy személyesen ő kérte Gianni Infantinót, a FIFA elnökét, hogy vizsgálják felül Balogun eltiltását, mert szerinte az amerikai csatár érdemtelenül kapott piros lapot a bosnyákok ellen. Nagy csatát vívott Spanyolország és Portugália. A spanyolok csak a 91. percben törték meg a Portugália elleni gólcsendet. Mikel Merino találata döntött Dallasban. A portugálok kiesése után Roberto Martínez bejelentette lemondását a szövetségi kapitányi posztról. Már csak 2-8 döntő van hátra, Argentina Egyiptommal, Svájc pedig Kolumbiával játszik. Köszönöm a figyelmet, a labdarúgó világbajnokság híreit Bányász Árpádtól hallották.
5: A sporthírek támogatója a Rájszáp kollagénes fehérje szelet.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 9 óra 15 perc, azaz 4:10. Megint jó reggelt, szevasztok, hello Évi, jó reggelt.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Szia Gyuri, jó reggelt.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Anett, neked is.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Jó reggelt, itt a dohányboltos dolog egyre több sebet tép fel, ezt látom. Újra jönnek erre. Azt mondja, hogy szuper kérdést tettél fel a hallgatóknak, pedig hogy megvoltál illetődve, hogy lehet egy jó hétköznapi témát kérdezni. Meglepő volt, hogy hány traumát okozott a korábban a dohány mutyi. Nekem szerencsére egy-két apró kivételtől eltekintve nincs ilyen történetem, üzeni nekünk Csabi. Ez az egyik, a másik, sziasztok, kivételezéssel kapcsolatban. Én az óvodai ballagáson egyedül én nem kaptam a tortából, mert az óvónőm szerint nem fogom vinni az életben semmire. Hát jelenleg vállalkozóként engedtem az életem, Krisztina Virágos. Ezt azért nem hiszem. Ez lehet, hogy egy óvodában...

0: a csaják maguknak. Hát ez várható volt, én nem mennék oda.
1: Mert tudod, hogy az lesz a vége.
0: Persze, hát abszolút. Igen. Na jó, a gyerekek, ma sok mindenről beszéltünk. Nagyon-nagyon komoly volt ugye ez a Donald Trump FIFA történet Hegyi Iván feldolgozásában, de van még egy csomó más, amit meg kell beszélnünk a futball VB-vel kapcsolatban.
2: Valaki így csinálja.
3: Kovács passzol, Kese támad, és gól.
2: Valaki így.
4: Ó, mekkora lukat rúgott! És ott egy lövés, gól! Mekkora buli, mekkora házi buli!
2: Ilyen egy igazi entertainer. Horthy Gábor.
0: Szia Gábor, jó reggelt!
5: Jó reggelt, napsugaras, jó reggelt, jól vagytok mindannyian.
0: Mindenki persze, nagyon rendben van.
5: Szuper, jó.
0: Na Gábor, hát már nem is tudom, hogy hol folytassuk. Nagyon sok témánk van, amit végig kell itt vennünk. Talán amikor utoljára beszéltünk, akkor volt az, hogy Julian Nagelsmann leszerepelt, Jürgen Kloppot követeli a nép, mint német válogatott szövetségi kapitány. Jürgen Klopp azt nyilatkozza, hogy őt meg nem kereste senki, ő ezen nem gondolkodik, legalábbis egyelőre, majd most itt a nagy fordulat. Mi történt közben?
5: Még te is hangosan mondtad, hogy Jürgen Klopp az biztos, hogy nem lesz szövetségi kapitány.
0: Nem, én nem ezt mondtam, én azt mondtam, hogy ő mondta, hogy ő ezzel a témával nem foglalkozik, nem folytattak semmiféle tárgyalást erről. Tehát, hogy nem lett megkeresve. Én ezt mondtam, hogy én csak őt tolmácsoltam. Gábor.
5: Ahhoz képest 180 fokot, vagy hogy még súlyosbítsam a helyzetet, 360 fokot fordult a helyzet, mert hogy azóta Nagelsmannnak hát megkérte, erősen kapacitálták, hogy legyen szíves, adja ott a posztot, mellé tettek egy kis bankszámla, egy ilyen kis csekket, ami rajta volt 7 millió euró lelépési pénz, és akkor Nagelsmann mondta, hogy jó, akkor én most elmegyek. És Jürgen Klopp pedig nyitott az egészre. Ez a Fabrizio Romano nevezetű fickó, aki folyamatosan kürtöli a labdarúgó világot, bizalmasabbnál bizalmasabb információkkal, már nagyon mondta, hogy Jürgen Klopp, igen, ő lesz az új német szövetségi kapitány, Jürgen Klopp. Nem is tudom, hogy ő nyilatkozott-e, vagy csak a szájába adták a mondatot. Egy a lényeg, hogy nyitott lenne rá. És akkor Németország térdre borulna Jürgen Klopp előtt is, hát most akkor megszűnne az agónia, hogy akkor hova fog menni edzőnek, így. Apropó, fölmerült még az is kérdésként, hát ugye Jürgen Klopp most a Red Bullos konglomerátumban együtt dolgozik Löw Zsolttal.
0: Igen.
5: És most már azt vizionálják, hogy Löw Zsolt lesz majd a német válogatott segédedzője. Hát ezt én egy kicsit nehezen tudom elképzelni, mert ugye az angolok torkán sikerült lenyomni Thomas Tuchelt, de hát a Tuchel segítője volt ugye a Löw Zsolt.
0: Igen.
5: És a Löw Zsoltból ott nem kértek. Most Németországban, amelyik hasonlóan büszke nép, mint az angol, hát nem tudom, hogy a Zsoltnak mennyi lesz az esélye, lehet, hogy ő veszi át Klopp szerepét a Red Bullnál.
0: Na, de bocsánat, most az angol válogatottnál Tuchel esetében ők nem kértek az angolok Löw Zsoltból, vagy Löw Zsolt döntött úgy, hogy ő nem akar Angliába menni, mert én az utóbbit tudom inkább.
5: Hát ez megközelítés kérdés, erről nincsen pontos információ.
0: Igen, csak én amikor beszéltünk vele, akkor ez sejlett ki, hogy neki lett volna esélye Tuchellel utazni Angliába, de a családjával ezt nem akarta megtenni, mert ugye gyökeret eresztettek Münchenben, és ugye tínédzser lánya van, aki, na minden, nem akarom folytatni, de hogy ő egy családi döntést hozott.
5: Ez, hát ugye Klopp Ulla asszonya, ugye múltkor emlegettük éppen, hogy itt minden döntés mögött egy nő áll, lehetséges ez a verzió.
0: Nem, csak azért mondom, hogy így van, tehát hogyha most Jürgen Kloppal egyébként Németországban tud maradni, a családi bázis tud Németország, azaz München maradni, akkor ez még elképzelhető is lenne, és ugye Jürgen Klopp is egy olyan manus, aki azért a saját embereit viszi, sőt, Jürgen Klopp azt mondta most egy interjúban, hogy ez a Red Bull főnökön múlik, hogy őt elengedik-e, feltételezi, hogy igen, bizonyos feltételek mellett, de hogy ő egy olyan klassz csapattal dolgozik együtt, és akkor nem nevezte nevén, de nyilván Löw Zsoltról volt szó, meg Mário Gomezről, hogy én szerintem ő biztos, hogy gondolna rájuk.
5: A hét közben láttam egy felvételt, amiben ugye Kloppnak a segítőit analizálták, és egy holland fickó lenne, akivel együtt dolgozott Liverpoolnál. Nem az, aki aztán ott hagyta őket, természetesen most nem jut eszembe, de mindenféleképpen olyan emberek kellenek, akiket ő ismer, akikben bízik, akik megfelelő módon tudják képviselni őt, meg a német válogatottat is.
0: Persze.
5: Úgyhogy Ez a kérdés már eldőlt, a feje megvan a válogatottnak most, hogy a törzsben kik szerepelnek majd, az ugye mi tárgyalás kérdés. Hát mindenesetre

0: Zsoltnak is egy elég komoly tisztesség lenne az, hogyha a német válogatottól szívnák. Ráadásul ugye mondjuk ezek a fiatal játékosok, ők még nem látták, tehát elég komoly a referenciája a Tuchel melletti időkből, elég komoly a referenciája a Red Bullnál, úgyhogy mindenféleképpen elfogadnak, mert annál rosszabb nincsen, mint amikor rálegyintenek egy edzőre. Az azt mondják, hogy hagyjál már, te mit szövegelsz nekem, fejjel rúgod a 11-est. Hát például volt egy ilyen jelenet, Infantino megpróbált fotballozni. Jé, hát azt látnotok kell.
1: Nem már.
0: Hát az sírt a labda, hát az olyan ügyetlen, olyan botos, hogy az nem igaz, te. Rettenetes.
1: Hát egyébként Klopp pont ugye a már ugye megtárgyaltuk ezt a Trump Infantino botrányt, de a Klopp is mondta, hogy egyikük sem ért a focihoz. Tehát, hogy Isten hozott a FIFA élén, ha nem értesz a focihoz.
0: Azt tényleg belemondta a népek, hogy bele. Olyan hülyék vagytok a futball, hogy harabdáljátok a labdát. És akkor most ugye ez a Florian Folarin Baluga, ez ugye megkapta a felmentést, hát mondjuk a belgák jól elverték őket, és a belgák nem hagyta ki egy másodperc sem azzal kapcsolatban, hogy üzenjenek a FIFA-nak, meg üzenjenek az amerikaiaknak.
1: Na.
0: Ó, Lukaku gólt rúgott, és akkor mutatott a fülére, hogy nem hallom a hangotokat, amerikaiak. Nem hallom Balugának a szereplését, vagy hogy hívják ezt, Balogunnak a szereplését, meg akkor ezt nem vehetitek el tőlünk. Amúgy meg ezen az Infantino Trump telefonáláson elindulva a franciák pedig Olisénak kérik a sárga lapját, ez az Olise nevezetű fickó, a francia válogatott tagja, a Bayern München futballistája, és kapott egy jogosulatlan sárga lapot. Úgyhogy most elindult mindenki abban az irányban, hogy hát emberek, fölhívjuk Infantinót, aztán hát ha kiengedi a büntetés, hát nem, természetesen gondolom Iván is elmondta, és ti is tudjátok, hogy hát persze Infantino nem tehet semmiről. Hát ez a fegyelmi bizottságnak a döntés.
1: Igen, igen, ő tovább tolta, bizony.
0: Ah, ilyen a földön nincs, hát innentől kezdve. Ja, és nagyon érdekes dolog vele, Infantino ugye, aki a korrupciónak a legnagyobb leveles ládája, mert mindenkitől elfogad minden ajándékot, és annyira fényesen nyalta Trump elnöknek a lábúját, hogy még egy békedíjat is adott neki, ami egyébként nem létezik a FIFA történetében.
1: Én emlékszem erre, hát ez pár hete volt, egy hónapja, nem?
0: Úgy. Ó, Trump elnök nem kapta meg a békedíjat, ezért duzzogott is, ahogy ugye...
1: Csinált egy FIFA békedíjat.
0: Igen, a szőke tordján duzzogott, erre Infantino mondta, hogy nem baj, elnök úr, majd én adok neked ajándékba valamit. Tehát ez senkivel nem egyeztetett. És most ott tart az egész ügy, hogy hát mindenki megpróbál lobbizni. Hát, hogyha Trumpnak sikerült elintézni az eltiltást, hát emberek, ugorjunk neki. Nem tudom, a Katárból érkezik valami megkeresés, mert Infantinónak ott is aránylag jó a kapcsolati rendszere. Nem ugye láttuk a világbajnokság, hogy ott is szívesen mutatkozott a sejkekkel, és akkor hát ha lesz egy ilyen vitatott ügy, akkor azzal a helyzet, hogy fölhívjuk Infantinót, gyerekek, nincs meg valakinek Infantino száma.
1: Hát nem, ez abszurd, ez tényleg egy abszurd történet. Tehát, hogy Gyuri már ezt vizionálta, hogy a Trump majd számon fogja kérni a belga USA meccs eredményét, és azt is meg fogják másítani.
0: Úgy, azt mondja, gyerekek, szórdon az egész, én majd megmondom, mi volt. A 4-1 az nem érvényes, az amerikai válogatott megy tovább. Hát ennek meg mi értelme?
1: Igen. Na menjünk tovább, Gáborom. Itt a Norvégiáról még mindig kell beszélni. Mindenki Erling Haalandot csodálja. Van is miért. Elképesztő, nagyon élvezetesként látni, játszani őt. Hihetetlen, amikor elfut egy játékos mellett, és az eldől. De plusz ugye a gólok, de azért biztos, hogy több van itt a Norvég válogatottban, mint Haaland, nem?
0: Az biztos, például ott van a Nyland nevezetű kapus, aki szenzációsan védett, és ezen csodálkozom, hogy ezen a világbajnokság, oké, arról is szól, most egy kis gondolatjeles megállót tartanék, Messi 7 gól, Mbappé 7 gól, Haaland 7 gól, CR 7. Mert ugye Cristiano Ronaldo-nak 7-es a messzáma, és ő csak így került fel el a listára. Tehát észlelődnek az emberek. Igen, tudom, bocsi, ez most neked egy bolhacsípésszerű akció volt, de mindegy, ezen játszadod. Szóval itt van ez a Nyland nevezetű kapus, aki megfogta ennek a félbamba Brazilnak a 11-esét, tehát ez, amikor így tocsogva fut neki egy játékos a labdának, amikor mindennel törődik, hogy szaporázza a lépteit, és arra koncentrál, hogy minél cifrábra vegye a nekifutást, az biztos vagyok benne, hogy 10-ből 10-szer kihagyja. Jó, nem 10-ből 10-szer, ez történt. És aztán a végén jött az óriási jelenet, ez a Nyland, hát ez egy aránylag magas norvég ember. Norvégok egyik sem kicsi. Ez a Nyland, ez 2 méteres, és Neymar 11-est rúgott. Neymar valahogy bekeveredett, egyébként megint becsaltak egy 11-est a norvégok ellen, 90, Isten tudja, hanyadik perc, 96. perc, és a Neymar elkezdett magyarázni a norvég kapusnak. te kis, micsoda kis bucifejű vagy, te kis letört kerékpárcsöngő. És mondta az 1.70-es kisé pohos testű Neymar a 2 méteres Milannak, aki egyébként bombaformában védte a mérkőzést, és ez a Neymar csak tudod, hercsiáskodott, tudod, duzzogott, meg mondta a magáit, miközben 2-0-ra égett a csapata, ugye Haaland 2 nagyszerű góljának köszönhetően. És ezt mondom, beszél a szájában, és senki nem értette, hogy mi végre hűti a gyomrát Neymar. Mert hogy semmi esélye sem, tehát semmi olyan nem indokolta az ő duzzogását, ami miatt esetleg folytathatta volna ezt. Hát egyszerűen. Aztán utána Neymar elkezdett sírdogálni, most már mindenki sírdogál, ugye Cristiano Ronaldo is sírdogál egy kicsit, mert ő is befejezte a világbajnoki szereplését, sőt a válogatottnál is a szereplését. Szóval ez történt a norvég meccsen, és a brazilok ezt elcsesztázták. Az Ancelotti, a szövetségkapitány, az olasz származású szövetségkapitány, picit beszéltek róla, hogy el kéne őt mozdítani, de aztán megerősítették a pozíciójában, és halál jól érzi magát Ancelotti Olaszországban, havi 1 millió dollárt keres.
1: Brazíliában.
0: Bocsánat, Brazíliában, köszönöm, bocsi, hogy figyelszem. Brazíliában nincsen gázszámlája, minden költségét állják. És
1: hát... Kinek van gázszámlája Brazíliában? Maximum a csúros sütőknek. Gábor, nagyon-nagyon gyorsan, még ugye tegnap volt, és már te céloztál rá, a spanyol-portugál meccs, és ugye gyakorlatilag utolsó pillanatban 1-0-ra a spanyolok megnyerték, és ez volt a portugálok számára a kiesés. Erről a meccsről mi volt a véleményed?
0: Hát én nagyon izgultam, én attól rettegtem, hogy hosszabbítás lesz, mert a férfiak hát aránynak sok dolgot elkövettek az irányba, hogy ne rúgjanak gólt, és aztán a Merino nevezetű fickó beállt, és aztán belökte a spanyol válogatottat. Itt mindenki arról beszélt, hogy óvatoskodtak, meg majd mi lesz, meg előzőleg azt is vizionálták, hogy micsoda rangadó lesz. Hát nem lett olyan rangadó, alig tudtuk a szemünket nyitva tartani ezzel alatt a 90 perc alatt. Hát nagyon nehéz volt, Ronaldónak megint nem volt semmi megmozdulása.
1: Az nem igaz. Hát volt egy ilyen, az ötösön belül majdnem egy ilyen ollózásszerű oldalt. Fú, az azért, az nagyon-nagyon szép volt.
0: Így van.
1: Olyan helyzetbe került Cristiano, amit megint csak senki nem gondolt volna, hogy ott tud teremni. Tehát én azért azt figyeltem. Első fél időt teszem hozzá, a másodikat nem láttam.
0: Így van, és ez a 1-90-hez mozdulata volt. Amúgy piszok jól védte a spanyol kapus is azt a lövést volt, hatalmas nagy.
1: Mint ahogy a portugál kapus is zseniális volt.
0: Portugál kapus, így van. És milyen érdekes, mondom, bocsi, hogy ez a VB most a kapusokról szól. Ugye ott van a zöldfoki szigeteki kapus, akkor itt van a norvég, itt van nekünk a spanyol, a portugál, mindenki fantasztikusan.
1: Tényleg a zöldfoki szigeteki kapus, vele mi van, Évi? Hogy,
2: jelenleg rengeteg csapat jelentkezik hozzá, az Inter Miami, Chelsea, és most igazából ő most ért haza, és azon gondolkodik, hogy a következő idényt hol folytassa.
1: Elképesztő.
0: Amikor megérkeztek a zöldfoki szigeteki játékosok, hát kint volt az egész ország a repülőtéren. Mondjuk, hogy nem sok ember összeállt,
1: de... Óriási. Gáborom!
0: Folytassuk tovább. Azt mondja, hogy a mai napra a kínálat, kérlek szépen, Argentina, Egyiptom és Svájc, Kolumbia. Algériával játszott a svájci válogatott, Algériának a szövetség kapitánya egy Petrovics nevezetű ember, aki régebben a svájci válogatottat irányította sikeresen. Befejeződött a mérkőzés, a svájciak győztek, és ez a Petrovics odament, és elkezdte ölelgetni a svájci játékosokat.
1: De cuki!
0: Igen, és aztán a Petrovicsot ki is rúgták az állásából.
1: Nem áll!
0: Abban a pillanatban mondták, de.
1: Istenem, hát régi barátok.
0: Hát régi barátok, Algériában ez másként néz ki, a barátok köz sorozat.
1: Igen, na jó van, Gáborom, nagyon-nagyon szépen köszönjük, folytatjuk, így van, köszönjük szépen, Horthy Gábor.
0: Sziasztok.
1: Szia. Na.
2: A portugál szövetségi kapitány egyébként pedig lemondott. Ő az egyetlen, aki azt mondta, hogy köszöni.
1: Hogy akkor
2: ő befejezte.
1: Aha. Pedig jól játszottak, nem igaz? Nem volt szégyen a szereplésük, nem, gyerekek?
2: Nem, nekik nem volt szégyen.
1: Egyáltalán nem volt szégyen a szereplésük. Az, hogy kirúgja be azt az első gólt, az már tényleg olyan kiegyenített volt a mérkőzés.
2: Annyira lutri, nem? Tehát ez a meccs is annyira kicsi meccs volt, lehetett volna máshogy is.
1: Ja, na jó. Gyerekek, a mai nap legjobb pillanatai következnek mindjárt. Mesélj, Évi.
2: Igen, mi is foglalkozunk ezzel a világbotránnyal, amit most Trump és az Infantino összehozott, és gyakorlatilag arról volt szó, hogy a piros lapot kapott az amerikai csapat, és ezt felülbírálták. Szabályt módosítottak, és Hegyi Iván sportújságíró segített nekünk ezt megérteni.
3: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
6: A nyár nem a változókorú hölgyek kedvenc évszaka. Ilyenkor fokozódnak a hőhullámok, éjszakai izzadás, ingerlékenység. Van segítség. A Remifemin Plus jelentősen csökkenti a testi-lelki tüneteket. A két gyógynövény kivonatát tartalmazó Remifemin Plus hatásos és biztonságos. Napi adagja szükség esetén emelhető is. Változókor könnyedén. Remifemin Plus. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerét.
7: Nem szeretjük a hosszú beszédeket, inkább beszéljenek helyettünk a friss húsai. A Spár Magyarország 2026-ban immár 5. alkalommal nyerte el az év friss húsárú kereskedője címét. Spár. Jó döntés. Már 35 éve. A díjakat az év boltja 2026 nem reprezentatív versenyeredményeként hirdették ki.
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelőműhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
10: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
11: Brokkoli van.
10: Az előbb hozta a Family Frost autó.
11: Rántott hal.
10: Azt is vettem.
11: És zöld borsó.
10: Az is van.
11: Akkor sült krumplit kérek.
12: A Family Frost a gyors ételek szakértője most az applikáció segítségével a hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
11: És sült krumplit is!
13: Na figyelj! Az előző készlet, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
14: 10-én Szikora Róbert és az Ergo hozza az ikonikus dalokat Siófokra, a Plásra. A koncert előtt DJ Dominik, plássiófok.hu.
15: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig mindenhol.
16: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: A reklám után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3:10 lesz 6 perc múlva. Itt van még egy trauma. Sajnálom. Lassan 50 éve, de nagyon él bennem, amikor az oviban a dadusok osztották ki a műanyag pohárban a kakaót, és nekem nem jutott. Szóltam, csak annyit mondott a óvónő, és nekem sem. A legrosszabb az volt, hogy az ovistársaim többen nem itták ki teljesen a kakaót, úgy tették vissza a tálcára. Borzasztó igazságtalannak találtam. Kértem, hadd vigyem ki én a tálcát a konyhába, és a maradék kakaókat megittam a bögrékből. Azóta simán iszom egy buliban sört barátaim üvegéből, jó a műsor.
2: Jaj, Istenem, szegény.
3: De milyen rendszer ez most, mert többedik ilyen történet.
4: Igen, és ez ilyen 50 évesek körül.
3: Milyen érzéketlen emberek voltak a nevelők. Tehát ez
2: hihetetlen. Igen, de ezek gyerekkori traumák, és ezek így meghatározzák az embert. Tehát, hogyha megkérdezed, hogy mi fájt a legjobban, ugye ez volt a kérdés, akkor az ember keres ilyet, és van. És ezek, mondom, és nem gondoltad, tehát, hogy egyébként ez ilyen hatással lesz a gyerekre.
3: Egy nevelő hogyan csinálhat ilyet? Tehát, hogy ez döbbenetes. Nekem.
1: Nem tudom, mert biztos, hogy van ilyen is, olyan is. Tehát, hogy én nyilván nekem nagyon jó emlékeim vannak az oviból, a lányomnak az óvónői dadusai nagyon jó fejek voltak, tehát, hogy nem tudom, és akkor jutott egy-két rossz fej ide vagy oda. Igen. És lehet, hogy tényleg egy ilyen fél mondat, amit egy másik gyerek úgy feldolgozó, hogy el is felejti, ebbe az emberbe benne maradt ez a kakaó sztori.
3: És az lopja a haverjai sörét ezért, igen.
1: Na jó, a mai nap legjobbjai.
2: Foglalkoztunk a világbotránnyal, ami ugye Trump és Infantino nevéhez fűződik, és Hegyi Iván sportújságíró segített megérteni ezt a FIFA botrányt.
0: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: Gondolom, hogy most már mindenki olvasta, mi tegnap reggel olvastuk egyébként egy példátlan incidens a VB-n, a foci VB-n. Gyakorlatilag mondhatnánk szürreális helyzetnek is, de majd beszéljük meg, hogy ez pontosan micsoda. Itt az amerikai válogatott meccséről van szó, múlt csütörtökön Bosznia-Hercegovina ellen lépett pályára, nyert is 2-0-ra. Na most, ugye ezt követte, most már múlt időben mondhatom, a Belgiummal játszott mérkőzés. De most ne fussunk előre, a bosnyákok ellen játszottak, és az amerikaiak csatárja Folarin Balogan, nem tudom pontosan, hogy kell mondani, nem is az a lényeg, a 61. percben megtaposta Tarik Muharemovicsot, és ezért a játékvezető, egyébként még videóelemzés is volt, piros lapot adott neki. Na most, ugye ez azonnali kiállítást jelent, és a következő mérkőzésre szóló eltiltást is. Ugye?
2: Ez a szabály.
1: Ez a szabály, így van. És ez egy olyan szabály, ezen nem lehet fellebezni, ez egy szabály. És a FIFA ezt viszont vasárnap mindenki nagy meglepetésére felülírta, és egy évre felfüggesztette Balogan eltiltását.
3: Ez már itt fura volt, mert hogy tényleg nem lehet fellebezni semmi, ezt így szokták hagyni, és kész.
1: Így van. És aztán gyakorlatilag csak halmozódtak a sajtóértesülések, miszerint maga Donald Trump, az amerikai elnök, hát egyfajta nyomást helyezett a FIFA-ra. Azaz Donald Trump személyesen felhívta Gianni Infantinót, ugye a FIFA elnökét, hogy gondolják már át ezt a tiltást.
3: Ez egy elég komoly nyomás helyezés, tehát ez nem hagyott sok kérdőjelet azért.
1: Igen, tehát amikor Donald Trump felhív valakit, mit tudom, Hugo Chávezt, hogy gondold már át azt, hogy elköltözöl-e Venezuelából, megköve elmegyünk, érted, akkor ezt érdemes átgondolni. És valószínűleg ugyanígy érzett Gianni Infantino is, hogy ezt érdemes átgondolni, és nagyon átgondolta, tanult Hugo Chávezből.
3: Igen, nehogy az egész világbajnokságot hazaküldje hirtelen. Nagyon Donald.
1: Nem, ez felháborító. És a lényeg az, hogy visszavonták az eltiltást, és egy évre felfüggesztették, ahogy mondtam. Erre Trump vasárnap a közösségi média platformján azt mondja, köszönöm a FIFA-nak, hogy azt tette, ami helyes, és megfordított egy óriási igazságtalanságot. Ma már kiderült, Donald Trump azt se tudta, mi ez a piros lap. De annyira igazságtalannak érezte ezt, hogy ez elmondhatatlan. És na jó, szóval a lényeg az, hogy ide, itt ennek is fogalma sincs az egészről. Most képzeljétek el, mindenki megszólalt ezzel kapcsolatban. Például Jürgen Klopp rögtön egyébként az esemény után azt mondja, hogy ez a mi játékunk, nem az övék. Utalva arra, hogy ez a miénk, és nem az amerikai, aki azt se tudják, mi a futball. Ha Trump és Infantino egyetértettek ebben, az őrültség. Ez a két ember semmit nem tud a labdarúgásról, éppen ezért nem is kellene beleszólniuk. Itt nem lehet két véleménye az embernek, a piros lap az piros lap. Sepp Blatter, ugye azért korrupciótól ő sem mentes ex-FIFA elnök, megszólalt, ő azt mondja, hogy szerinte nem szabad, hogy a foci a politika játéktere legyen. Közben a belga labdarúgó szövetség, a német labdarúgó szövetség nyomást gyakorolt, az UEFA a FIFA ellen ment, tehát hogy eszméletlen botrány van ebből, és gyakorlatilag Donald Trump magát kellemetlen helyzetbe sodorta, a FIFA-t kellemetlen helyzetbe sodorta, és az egész labdarúgás megítélése megkérdőjelezhetővé vált.
3: Az egész VB így egy picit így súlyt vesztett egyébként.
1: Hogy volt egyáltalán valaha ilyen is, hogy mit gondol erről egy szakember, én nagyon-nagyon örülök, hogy rendelkezésünkre áll, hogy igazi sportújságíró legenda. Ő gyakorlatilag 60-as évek óta mindent ismer, amit a fociról tudni kell. A Népszabadságnak volt az újságírója, a Sport TV szakkommentátora, egy igazi legenda, itt van velünk Hegyi Iván. Szia Iván, jó reggelt!
4: Szervusztok, jó reggelt a kedves hallgatóknak, és azt kell mondom, Gavikám, hogy ennél súlyosabb ügyek is voltak. De ha politikai összefonódásokat akarsz hallani, akkor ennél drámaibbakat is tudok a FIFA történetében.
1: Akkor majd oda is eljutunk, de először nézzük meg konkrétan ezt, ugye most én éppen Jürgen Kloppot idéztem, hogy igaza van szerinted abban, hogy teljesen mindegy, hogy ez egy vitatott piroslap, vagy jogos piroslap, egy ilyen döntés nem lehet megmásítani.
4: Hát először is az a véleményem, hogy az egyébként is nevetséges, hogy az amerikai elnökre nézve nevetséges, hogy ebbe egyáltalán közbelép.
1: Hát,
4: nevetséges a FIFA-ra nézve, tehát szabály szerint. Természetesen az, hogy amit te mondtál, hogy automatikusan valaki a vádliára lép valakinek, és az automatikus kiállítás, már ez is kérdéses, de ez futballszakmai kérdés, mert ilyen a NFC nyugodtan rálépett az ellenfél vádliára, mint Balogun. Nem állították ki. Tehát attól függ, ki lép rá. Ez annyi a FIFA történetéből. Hát mondjak valamit. Hát, hogy Amerikával kapcsolatban. Ugye Henry Kissingerről...
1: Hát volt amerikai külügyminiszter, így van, a legtovább szolgáló amerikai külügyminiszter.
4: Tanácsadó. Na most én két dolgot mondanék vele, ami vele kapcsolatos. Egyrészt talán emlékszel az 1978-as Argentin-Peru bundára, amivel Argentin a világbajnok lett. A hírek szerint Henry Kissinger, aki nagy támogatója volt a véreskező Videl a rezsimjének, jelzem a hallgatóknak, mondom, hogy a VB alatt kínoztak, valamint kötöztek össze, és vittek föl helikopteren a folyó föl, és dobták összekötözve a folyóba a politikai foglyokat, konkrétan a VB alatt is. Nagyon humanitárius rezsim volt, ezt támogatta Kissinger, és a hírek szerint bement a perui öltözőbe Videl a tábornokkal együtt, és felolvasta egy másik diktátor a perui Bernudez üzenetét az argentin-perui barátságról.
1: Ajaj.
4: Hát a politikai...
1: Bevallom, én ezt a történetet nem ismerettem, de ez nagyon durva. Tekintettel egyébként arra is, hogy Kissingert én nagyon komoly külpolitikusnak tartom, ettől függetlenül.
4: Hát, de... lehet. Ugye Kissinger például, ami a futballt illeti, sokféle összefüggés van. Kissinger tartatott komoly politikusnak, ugye Pinochet hatalomra jutásában is a történet szerint főszerepe volt. Csak azért mondom, mert 73-ban lejátszottak Santiago-ban a nemzeti stadionban egy VB-selejtezőt, nem VB-selejtezőt, nem fogja elhinni a hallgató. A Szovjetunió nem ment el Santiago-ban, mert hát abban a stadionban politikai foglyokat kínoztak. 7000-en voltak, mikor a VB-selejtező lett volna, ezeket átvitték az Atacama-i matagba, és kivonult Linnemeyer osztrák játékvezető vezetésével a chilei csapat. Ugye nincs lesz, hogyha a saját térfőről indult középkezdés, és egy Valdez nevű ember bevitt az üres kapuba 1-0. Ezt lejátszották, nem én találom ki.
1: Igen, elképesztő egyébként, és pont ezekre voltam kíváncsi, hogy a politika milyen módon volt jelen a futballban. Most mégis egy pillanatra térjünk vissza erre, mert én azt nem értem, mármint a mostanira és az aktuálisra. Ugye az, hogy a FIFA-nak, Infantinónak ott van ez a korrupciós imidzse, ugye erre te is céloztál. Az, hogy Trumpnak milyen a hozzáállása a világhoz, azt is nagyjából ismerjük, hogy azt nem értem, hogy ez a mostani esetben, hogy történhet meg az, hogy még a látszatát sem akarták kelteni annak, hogy itt semmi köze az egyiknek a másikhoz, hogy nem egymás zsebében vannak. Hogy lehet ez, hogy ennyire nyilvánvalóvá tették, hogy az amerikai elnök szólt oda a FIFA-nak, hogy ezt a döntést hozza meg?
4: Hát ugyanennyire tették nyilvánvalóvá a sorsoláson, amikor gyakorlatilag csak le nem térdelt Gianni Infantino a Trump előtt. Hát miért vagy meglepve?
1: Nem tudom, hát, én szeretek naív lenni.
4: A békedíj még nem volt, de most annak az embernek adtak békedíjat, aki éppen háborút indított. Nem, tehát, hogy az absz, tehát azért mondom neked, az legalább olyan abszolút súlyosabb, hogy nem lettél volna a 7000 ember között az Atacamába, ugye?
1: Nem, hát nyilvánvalóan. Sőt, én nekem volt csoporttársam.
4: De hát a FIFA története az ilyenektől, hát 34-ben a csapatok egy része fasiszta közöntéssel üdvözölte a Mussolinit, és a mindegyik az olaszországi VB-n, és ez is a FIFA a világbajnokság volt ugyanígy. Tehát az abszurditás a FIFA-val úgy jár együtt, kézenfogva, mint nem tudom, Rómeó és Júlia.
1: Értem, hogy mondasz, és mégis azt gondolom, hogy az emberek tanulnak a történetből és a történelemből. Vagy tanulniuk kellene, akkor fogalmazom így. Itt ugye csupán a kérdés az, hogy a futball egy olyan játék, amelyet mindannyian szeretünk, te is, mi is, Évi is, és hogy ez milyen nem tudom, tehát milyen fényt vet a futballra, magára, a játékra. Tehát az embernek elmegy a kedve. Én hallottam olyan emberről, aki elfordult a futballtól. Hallottam olyan emberről, aki most erre az esetre azt mondta, hogyha az amerikaiak megnyerik a belgák ellen és tovább jutnak, ő nem néz többet futballt. Tehát, hogy milyen kihatással van ma 2026-ban egy ilyen nyilvános eset a futball egészére.
4: Hogy 2026-ban milyen hatással van, azt majd vizsgáljuk meg 20 év múlva. Szerintem nincs hatással, az a probléma. Mert hogyha felidéztem 78-at, akkor a politikai foglyok egy részét Argentinába, ugye Argentina megnyerte a VB-t, kivitték a börtönből az utcákra, ahol milliók ünnepelték a világbajnoki címet, és mondták nekik, hogy nézzétek, senki nem törődik veletek. Nem tudom, hogy koszos foglyok mondjuk.
1: Mi lett volna, hogyha az amerikaiak nyernek, és mondjuk Balogán góljával?
4: De az nagyon szomorú történet volna, de nem ingatta volna meg a FIFA-t.
1: De nem ingatta volna.
4: 2015 megingatta. 2015.
1: Mi fogja megingatni a FIFA-t? Az UEFA le tud válni a FIFA-ról? Az UEFA tudja zsarolni a FIFA-t?
4: Miért az UEFA az jobb, mint a FIFA?
1: Nem szerintem. Tudom, nem jobb.
4: Hát miről beszélsz? Ne legyél naív.
1: Szeretek naív lenni. Ha nem volnék naív, nem tudnék kérdezni.
4: Én is. Tehát utólag kiderült. Ugye Uruguayban rendezték az első VB-t. 1930-ban. De senki nem akart elmenni Uruguayban, akkor hajóval kellett menni, és itt én oda-vissza, nem tudom én, a VB-vel együtt 2 hónap. És a profi klubok nem akartak, érted? Hogy 2 hónapig lemondani a játékosok. A FIFA fizetett nem tudom mennyi pénzt minden részevőnek, alig tudták összehozni a szűk mezőnyt. De kiderült, hogy Angliának 10-szeres pénzt fizetett volna. Nem ment el. Na most arra mi? Ez 1930. Tehát így kezdődött a történet. Tehát hogyha az amerikai elnök beavatkozik egy kiállításba, az önmagában is nagyon-nagyon szomorú és nagyon-nagyon bizarr.
1: Ebben teljesen egyetértünk. Iván, ennyi volt az időnk sajnos erre a témára, de nagyon szépen köszönjük, különösen történelmi áttekintés, mert csomó olyan dologról beszéltél, amiről biztos a hallgatóink egy nagy része nem is hallott még, viszont nagyon fontos, hogy halljunk ezekről. Köszönjük szépen, és további jó munkát neked.
4: Igen, meghívást köszönöm neked is.
1: Köszönjük. Hegyi Iván, szia, Iván. Hát ezek libabőrös vagyok a sztoriktól.
2: Igen. Hát ilyen, amikor valaki tényleg szerelmes a munkájának, nem? Tehát ezek a történetek meg elképesztő.
1: Én nem tudtam ezt például a Kissingerről bevallom. Tehát, hogy most itt nyilván ezek olyan nevek, ami sokaknak nem mond semmit ma már, de akkor is ezek megdöbbentő sztorik, aztán a chilei, és ugye akkor most még ki sem tértünk a 86-os mexikói VB-re, most csak azért, hogy ott volt-e politikai háttér, indítatás, biztos, hogy Ivánnak erre is volna.
3: Igen. Hát ebben az áttekintésben egyébként tényleg majdnem, hogy azt lehet mondani, hogy egy rutinos, aki rá lett, meg sem lepődik ezen a húzáson.
1: De nekem azt tetszett a legjobban, ahogy ő a FIFA-ról mesélt. Mint cégről. Tehát meddig mentünk vissza? 30-ig?
2: Igen, az első VB-ig.
3: Az első nagy mutyi, 30-ig.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztovévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: Na, gyerekek, 10 lesz 4 perc múlva. Hát úgy látszik, hogy Hegyi Iván története, és hát nem tudom, analóg sztoriai ezzel a Trumpos dologgal kapcsolatban, ez sokakat megfogott. Hú, gyerekek, engemet soha ennyire nem érdekelt a foci, mint most. Még az üzletbe is csak most szaladok le, mert még egyszer akartam hallani a Trump témát. Szuper csapat, szép napot, puszi, Éva Szlovákiából. Van traumánk is, jó napot. Egyszer oviban velem az történt, hogy húsvéti díszeket készítettünk tojásfára. Egy papír csirkét, ami éppen kikel a tojásból. Én nem rajzoltam a csőrét, hanem ráragasztottam, hogy tudjon csipogni. Majd azzal az óvónő elküldött az asztaltól azzal, hogy belőlem nem lesz semmi. Lám, most pedig egy művészeti középsuliba járok, és szobrászkodom saját stílusban, és versenyre is terveznek küldeni. Szép napot, Leonetta. Mennyi kegyetlen óvónő volt mégis?
2: Azért keverednek be ebbe a szakmába érzelmi analfabéták, az biztos.
1: Igen. Ja. Jó, Iván egy óriási figura, jó volt őt hallgatni, üzeni Laca, vagy nem Laca, hanem Botond, és sziasztok, nekem csak egy kérdésem lenne, egy záráskép, Lacikát kiviszi el fürdeni.
3: Gyuri?
2: Te vagy a műsorvezető, beszéljél.
3: Nem, hát most megszólítottál a műsorvezető.
1: A hallgató csak keretet akart adni a műsornak, semmi nem volt itt. Én azt szeretném tudni, hogy ki jön, mert én elmondom most, mit tudok.
2: Na, mesélj. Na.
1: Láttam egy narancssárga táskát, amit pirosnál még nem láttam, és érzem Hori illatát.
2: Akkor a Hori egy narancssárga női táskával?
1: Igen.
2: Jó.
1: Ő jön.
2: Legyen így.
3: Bármi megtörténhet.
2: Jó.
1: Ezt ennyit láttam.
2: Ja, Hori mindig, mindig divatos, ez tény. Lehet, hogy most te egy szinten feljebb lépett, nem tudjuk.
1: A Hori?
2: Aha.
4: És bemeri vállalni.
2: Végre igen. Itt is felveszi a narancsárga női táskáját. Nem csak a bulikban.
1: Nagyon kíváncsi leszek erre a műsorra. Tisztelén hallgatni fogom a narancsárgás Horit. Egy táskás Horit. Na mindegy. Jó, bárki is jön, vagy ő, vagy nem ő, majd legyen meglepetés, holnap úgyis elmondjátok nekünk. Szép napot kívánunk mindenkinek, és találkozunk holnap reggel 6.08.
2: Viszlát!
0: Nem a témáink fogytak el, hanem a műsoridő, de csak mára. Holnap 6.08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
7: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
8: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
7: Neked Sedacur Forte kell.
8: Sedacur Forte?
7: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
9: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval? Akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
11: Autóüveg Pilkington.
12: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
13: Július 17-én találkozzunk a Tokaji Fesztivál Katlanban, ahol egy őrületes TNT nagykoncert keretein belül a legnagyobb slágereink csendülnek fel, régiek és újak egyaránt. Ne maradj le, te se! Jegyek fesztiválkatlan.hu. Találkozzunk július 17-én. Robba a bomba!
14: Illatos és puha ruhák a Rossmannal. Július 6-a és 17-e között a Szilárd Magnólia és Szenzitív Duopak öblítőket csupán 2499 forintért megvásárolhatod üzleteinkben és az online drogériában. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
15: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
16: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
17: Rendelek.
16: És a mosókapszula is.
17: Rendelek.
16: A WC papír is az utolsó hurigán van.
17: Sejtettem, azt is rendelek.
16: És mikor lesz itt?
17: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
16: Akkor én meg figyelem a készletet.
17: Persze, ahogy eddig is.
18: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen. Online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
19: Aldi Freestylers. Például hétfőtől szerdáig a magyar kígyóuborka darabja 43% kedvezménnyel csak 169 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
20: A patikából jövök, az új Cicatridina plusz hüvelykúpot vettem hüvelyszárazságra. Ti ismeritek?
21: Igen, és a dupla hialuronsav tartalom miatt valóban gyorsan és intenzíven hidratál. Meg vagyok elégedve a hatásával.
22: A Cicatridina plusz nekem is jelentősen enyhítette a kellemetlen, feszülő, égő érzést ott lent.
21: Cicatridina és Cicatridina plusz hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárazság kezelésére.
23: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
24: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a Geico vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos Geico 5 és Geico 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. Geico.hu.
25: A reklám után.
26: Hírek a Retro Rádióban.
27: Megkezdik az ebrendészet országos állapot felmérését. A kiskertekben is egyre fontosabb a tudatos vízhasználat. A nagy hőség még nem tér vissza. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Feltérképezik, milyen állapotban van az ebrendészet, erről az élő környezetért felelős miniszter írt közösségi oldalán. Gajdos László jelezte, az országos felmérés célja, hogy az önkormányzati gyepmesteri telepek megfelelő színvonalúak legyenek, és mindenhol fokozottan tartsák be az állatjóléti szempontokat. A klímaváltozás és az aszályos időszakok miatt egyre fontosabbá válik a tudatos vízhasználat a kiskertekben is. Ebben segít a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kertművelő programjának legújabb víztudatos kertészkedés című útmutatója. A tájékoztató anyag közérthető, gyakorlati példákon keresztül szolgál megoldási javaslatokkal. Mondta a rádiónknak Várszegi Gábor, a Nébih mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatója.
28: Abban segít az embereknek, hogy hogyan tudják megtartani azt a egyre kevesebb rendelkezésünkre álló vizet a növények számára. Mikor öntözzenek, milyen mennyiségben öntözzenek, mire figyeljenek annak érdekében, hogy azért ez a kertészkedés ez mégis eredményes és örömteli tevékenység legyen a számukra. Vannak olyan apróbb technikák, amikkel nagyon sok vizet lehet spórolni. A kisokos is arra próbálja ráirányítani az érdeklődőknek a figyelmét, jóval kevesebb öntözéssel életben tarthatóak a növényeik.
27: A Balaton déli partján ezen a nyáron is segítenek a Magyar Vöröskereszt önkéntesei. 7 település 10 strandján ügyelnek a nyaralók biztonságára. A Balatoni elsősegélynyújtó szolgálat augusztus 20-áig működik. Ismertette rádiónkban Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
29: A fiatalok, akik Balaton déli partján 10 strandon teljesítenek szolgálatot, kifejezetten a parton, illetve a vízben szerzett sérüléseket látják el, ami azt jelenti, hogy elsősegélynyújtást biztosítanak, gátolják a sérült állapotának romlását, stabilizálják állapotát, illetve szükség esetén akár életmentő beavatkozást is megkezdenek, míg ki nem érkezik a szakszolgálat, illetve az országos mentőszolgálat. Tapasztalataink azt mutatják, hogy azokon a helyszíneken, ahol jelen vannak, bátran és bizalommal keresték önkénteseinket.
27: Változóan felhős napos időben lesz ma részünk, maximum egy-egy futó zápor zivatar lehet. Az élénk szél mellett a reggeli 20 fok után, délután már 32 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap aztán egy hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, de délután már újra napos időre számíthatunk. Kisebb esőzápor helyenként fordulhat csak elő. A hét második felében sok napsütésre és 30 fok feletti maximumokra készülhetünk.
25: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
30: És most
26: Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Kifejezetten nyári dalokkal készültünk ezen a kedd délelőttön. Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Vágó Piros vagyok, tartsanak velem délután kettőig. Jött veled a nyár, a Fiesta slágere is mindjárt felcsendül. Itt lesz Shakira Waka Wakával, az Easy Lover-rel pedig indul.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Tegnap délután, mikor kimondtam azt, hogy hát nem sokat változott az időjárás délelőtt óta, akkor szakadt le az ég. Ahogy oldalra néztem, egyszer csak meghallottam, hogy kopog az eső a Bárkányon, és ténylegesen így beborított mindent az eső. Hát, ha jól láttam, azért nem csak ide jutott szerencsére. Itt a fővárosban egyébként ma is borult az idő. Meglátjuk, mit hoz ez a nap. Az biztos, hogy zenében hozza majd a jazz meg azzal a megint hétfőt. Itt lesz a Bon Jovi és a Living on a Prayer. Indulok a Baker Street-tel.

első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra. Ez a szokott szakadt durva film, a dejavű nevű revű, cinema veríték menetrendszer.

mindenidők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Nem sokára folytatom majd egy együttműködéssel. Dr. Béres, Varga Viktor és Heinz Gábor Bigai is szerepelnek a Kocintósban. Bigáról ugye azért lehet tudni, hogy az egyik legsokoldalúbb hazai zenész, aki viszont soha nem tanult zenetanártól zenélni. 9 évesen kapott egy gitárt, és aztán szépen elleste az összes többit. Izgalmas, hogy a legelső dala az országos ismertséget hozó Learning to Let Go, ami Svédországot is meghódította. És itt a mai napon rengeteg összefonódást lehetne még említeni a zenei karrierje és a mai születésnaposok között. Nem sokára erről is szót ejtünk, de jöjjön most Murray Head-del a One Night in Bangkok a Kocintós előtt. Bangkok.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Dr. Béres, Varga Viktor és Heinz Gábor Biga a Kocintósban itt a Retro Rádióban. Ahogy említettem, Biga több szálon is kötődik mai születésnaposokhoz. Annak idején még karrierje kezdetén egy Beatles Tribute zenekarral turnézta végig Európát, és az egyik Bill alapító, Ringo Starr a mai napon született, 1940-ben. Biga másik zenei ikonja pedig az LGT, és mind a mai napig turnézik a zenevonat produkcióval. Karácsony James, Solti János és Roy társaságában LGT-s és generálos klasszikusokat játszva. Az LGT egykori tragikus sorsú tagja Barta Tamás is ma ünnepelné a születésnapját. Olyan klasszikusok kötődnek a nevéhez, mint a Gyere, gyere ki a hegyoldalba, vagy az Ő még csak 14. Na és így ér össze minden mindennel. Mi pedig most folytatjuk Eric Carmennel.

0: Ők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Lendületes, erőt adó slágerekkel is folytatjuk. Az egyik egy könnyed, az Earth and Fire-től. A másik egy kifejezetten teátrális, George Michael-lel és a Queen-nel. Ezeket a slágereket is játszom 11 óra után a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
3: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
2: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
3: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
4: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Augusztus 9-én egy eredeti, tombolós Rúzsa Magdi koncerttel várunk a Budapest Parkban. Egy este, ahol minden dalból emlék lesz, és minden refrénből közös éneklés. Rúzsa Magdi, augusztus 9, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
6: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig, mindenhol.
7: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra is, többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
8: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree, az otthon nyugalma.
9: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
10: Mi?
9: Te!
10: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
9: Ugrunk egy bombát!
10: Szállás.hu.
11: Úgyis te!
12: A Mancs őrjárat visszatér a mozikba, és mancsosan menő termékekkel a Kikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok, a Mancs őrjárat a dínófilm motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák, pihepuha takarók, párnák és Mancs őrjáratos plüssök. Az összes üzletünkben Kik, több mint gondolnád.
13: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
14: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a milli palackos jeges kávé 399 forint, két termék vásárlásakor a 280 g-os Pik Picolino sertés virsli 899 forint. Coop, a jó szomszéd! További részletek coop.hu.
15: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig, vagy a készlet erejéig tart.
16: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a Geeko vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos Geeko 5 és Geeko 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. Geeko.hu.
17: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt, ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. Kétszer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
18: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
1: A reklám után.
19: Hírek a Retro Rádióban.
20: Elkezdhetik nyilvánosságra hozni az ügynökaktákat. Életműdíjat kap George Clooney a Velencei Filmfesztiválon. Felhők és napsütés váltakozhat a napokban. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Átalakul a pedagógusok teljesítmény értékelése. A parlament rendkívüli ülésén felfüggesztette az eddigi rendszert. Az országgyűlés mai döntése alapján egyebek mellett elkezdhetik nyilvánosságra hozni az ügynök aktákat, és létrejöhet az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára is. A szavazások után megkezdődött az alaptörvény módosításának vitája. Ennek értelmében például szigorúbb szabályok vonatkoznának az alkotmányos intézmények vezetőire, 12 évben korlátoznák az országgyűlési képviselők mandátumát, a vármegyéket visszaneveznék megyékre, és megszűnne a jelenlegi államfő megbízatása. A Fidesz csütörtökre tüntetést szervez a módosítás ellen. Egyre több a szúnyog, a héten 2 budapesti kerületben és 11 megyében lesz kémiai írtás. Permeteznek majd Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves-Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna megyében, illetve a 3. és a 4. kerületben is. Mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
11: A héten összesen 151 település belterületén lehet majd kémiai szúnyogbérítést végző autós autókkal találkozni. Az autók azok késő este és éjszaka permeteznek, és nagyon alacsony dózisban jutatják ki az írtószert, ami a szabadban néhány óra alatt le is bomlik. A katasztrófavédelem weboldalán a lakosság majd szúnyoggyérítés menüponton belül lehet megnézni a heti programot, ami pontosan megmutatja, hogy melyik napon, melyik településen lesz gyérítés.
20: Aranyoroszlán életműdíjat kap George Clooney a 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. Az amerikai színész, producer és rendező a szeptember elején kezdődő szemlén veheti majd át az elismerést. Az Oscar, Golden Globe, BAFTA és Emmy díjas alkotó visszatérő vendég a fesztiválon. Olyan filmeket mutatott be itt, mint például a Jó estét, jó szerencsét, a Hatalom árnyékában, a Gravitáció vagy legutóbb a Jay Kelly. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. A változó felhőzet mellett a legtöbb helyen napsütésre is számíthatnak, itt-ott azért záporokra is van esély, egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. Napközben 27-33 fokig emelkedik a hőmérséklet. Holnap eleinte erősen felhős lehet az ég, aztán észak felől határozottan csökken a felhőzet, előbújhat a nap. Csapadékra inkább csak kisebb körzetekben készülhetünk. Hajnalban 15-22, délután 26-31 fokot mérhetünk kint.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
22: Köszöntöm a Retro Rádió hallgatói, 11 óra is elmúlt, lassan 5 perccel, és mi pedig szuper slágerekkel készültünk erre az órára is. Hip Hop Boys, Adele, George Michael és a Queen duettje. Elsőként pedig Chris Rea érkezik, The Road.

Ékeridők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Akár a hegyekbe indulnak, akár a síkságba, már is mondom a friss közlekedési infókat, amit kaptunk hallgatóinktól. Egyrészt, hogy Szeged felé az M5-ösön kátyúznak, így 5 kilométeren keresztül araszolnak a kocsik. Távolabb Lajos Mizse és Kecskemét között pedig a szalagkorlátot javítják. Itt a torlódás mindkét irányból 1-2 kilométeres, itt a 73-as, 74-es kilométerekről van szó. Mindez tehát az M5-ösön Szeged felé. Erős a forgalom az M1-esen, ahogy szokott lenni, úgyhogy itt is torlódgatnak, megállnak az autók Bicske és Biatorbágy között. Ha hallgatóink látnak bármi egyebet, köszönjük, ha szólnak nekünk a 0620-22-22-122-n. Szájjel kismadár, a Republik slágere is ad mindjárt egy kis könnyülést. Itt lesz az Earth, Wind & Fire-től az ígért szeptember, és indulunk már is a Hathaway-jel.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. 2005-ből szólt Madonna Hang Up-ja a Confessions on a Dance Floor albumról. És most visszanyúlt ezekhez a gyökerekhez, ugyanis megjelentette 15. stúdióalbumát, a Confessions 2-t, és már a címével is utal erre az előbbi albumra, amiről egyébként a Hang Up-ot is hallgattuk, és visszatért ugyanakkor ahhoz a zenei producerhez, szerzőtárshoz is, akinek például a Hang Up sikerét is köszönhette, Stuart Price-hoz, vagyis a régi új producer működött közre ezen az új albumon is. Mi pedig általában ezeket a régi kedvenceket hozzuk, úgyhogy ezekkel is folytatjuk. Már is itt az Alphaville, a Big in Japan-nál a Retro Rádióban.

0: legnagyobb slágerei retro rádió, mintha a fővárosban szakadozna föl a felhőzet és kezdene kisütni a napi délidőre. Köszöntöm a hallgatókat, Vágó Piros vagyok, tartsanak velem továbbra is, velem és a slágerekkel, Bryan Adams-szel például. Vagy az Erasure kedveltjével. Take a chance on me. Ezt az ABBA feldolgozást is meghallgatjuk nem sokára a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
4: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonattartalmú Urzinol tabletta.
3: Ne várj, használd az Urzinolt.
4: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Augusztus 9-én egy eredeti, tombolós Rúzsa Magdi koncerttel várunk a Budapest Parkban. Egy este, ahol minden dalból emlék lesz, és minden refrénből közös éneklés. Rúzsa Magdi, augusztus 9, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
6: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
7: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
6: Steven, foglaltam két helyet a medencénél.
7: Szállás.hu.
6: Úgy is lett.
8: Illatos és puha ruhák a Rossmannal. Július 6-a és 17-e között a Szilárd Magnólia és Szenzitív Duopak öblítőket csupán 2499 forintért megvásárolhatod üzleteinkben és az online drogériában. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
9: Már megint egy hétfő kedd.
10: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
11: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
12: Brokkoli van.
11: Az előbb hozta a Family Frost autó.
12: Rántott hal.
11: Azt is vettem.
12: És zöld borsó.
11: Az is van.
12: Akkor sült krumplit kérek.
13: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője most az applikáció segítségével a hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
12: És sült krumplit is.
14: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
11: Rendelek.
14: És a mosókapszula is.
11: Rendelek.
14: A WC-papír is az utolsó hullám van.
11: Sejtettem, azt is rendelek.
14: És mikor lesz itt?
11: Hamar, ha a Sopérjáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
14: Akkor én meg figyelem a készletet.
11: Persze, ahogy eddig is.
15: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
16: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
17: Aldi Fresh Stylers. Például hétfőtől szerdáig a magyar kígyóuborka darabja 43% kedvezménnyel csak 169 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
18: Látom, hogy szenvedsz a hőhullámoktól, és nagyon feszült is vagy. Miért nem szeded a Remifemin Pluszt?
19: Ennyire látszik? Persze nem csoda, az éjszakáim is borzasztóak. Remifemin Pluszt mondtál?
18: Igen, én már régóta szedem, így a változókori panaszaimat hormonok nélkül is sikerül kordában tartani. Változókor könnyedén. Remifemin Plusz. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
20: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
21: Felfüggesztették a pedagógusok teljesítmény értékelési rendszerét. Még 2 napig lehet módosítani az egyetemi szakok sorrendjét. Egyelőre nem tér vissza a hőség. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Átalakul a pedagógusok teljesítmény értékelése. A parlament rendkívüli ülésén felfüggesztette az eddigi rendszert. Az országgyűlés döntése alapján egyebek mellett elkezdhetik nyilvánosságra hozni az ügynökaktákat, és létrejöhet az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára is. A szavazások után megkezdődött az alaptörvény módosításának vitája. Ennek értelmében például szigorúbb szabályok vonatkoznának az alkotmányos intézmények vezetőire, 12 évben korlátoznák az országgyűlési képviselők mandátumát, a vármegyéket visszaneveznék megyékre, és megszűnne a jelenlegi államfő megbízatása. A Fidesz csütörtökre tüntetést szervez a módosítás ellen. Csütörtökig lehet még változtatni a választott szakok sorrendjén az E-felvételiben. Erre egyetlen alkalommal van lehetőség. Új képzést pedig már nem tudnak beírni a jelentkezők, figyelmeztet az oktatási hivatal. Az egyetemre főiskolára készülők szintén július 9-éig pótolhatják a még hiányzó dokumentumokat. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Drágultak az üzemanyagok, a 95-ös benzinliterjéért most átlagosan 584, a dízelért 601 forintot kérnek, írta a holtankoljak.hu. A portál szerint holnap csak a gázolajára emelkedik, bruttó 4 forinttal lehet majd drágább. Erősebb a forgalom a turisztikai szezonban az autópályákon, így balesetek is gyakrabban történnek. Ilyen helyzetben a legfontosabb a 112-es segélyhívó használata és a biztonsági folyosó kialakítása a strádán, hívta fel a figyelmet Vad Róbert rendőr alezredes.
22: A balesetek jelentős része a követési távolságban nem tartása és a szabálytalan sávváltás miatt következik be. Fontos tudni, hogy amennyiben baleset történik, a 112-es segélyhívás nem lehetőség, hanem kötelesség. A strádán közlekedők figyelmét felhívjuk, hogy a megkülönböztető jelzést használóknak helyet kell biztosítani úgy, hogy a belső, tehát a bal szélső forgalmi sávból szorosan a sáv bal szélére kell húzódni. Az egyéb sávokban közlekedőknek a lehetséges mértékben jobbra kell húzódni, tehát egy folyosót kell kialakítani.
21: Változóan felhős napos időnk lehet, néhol jöhetnek záporok is. Napközben 27-33 fokig emelkedik a hőmérséklet. Késő estére aztán 19-26 fokig hűl le a levegő. Holnap eleinte erősen felhős lehet az ég, aztán észak felől határozottan csökken a felhőzet, előbújhat a nap. Csapadékra inkább csak kisebb körzetekben készülhetünk. Hajnalban 15-22, délután 26-31 fokot mérhetünk kint.
1: A nyári feltöltődés támogatója a Hungest Hotels. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
23: Délmúlt lassan 4 perccel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Vágó Piros vagyok, délután 2-ig töltjük együtt az időnket. Most kell eldöntenem, ezt a nagy kérdést feszegeti majd Demjén Ferenc, és indulok már is a 80-as évek egyik

Csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. I want to break free. I want to break free. A 90-es. Don't turn around. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Köszöntöm a hallgatókat, Vágó Piros vagyok, és jó étvágyat kívánok az ebédhez. Mindjárt folytatjuk majd egy újabb csokor zenével, de azért mi kíváncsiak vagyunk arra, hogy hallgatóinknak kik a legjobb utitársak, kik azok, akikkel a legkompatibilisebbek, akikkel a leginkább szeretnek utazni, akár egy városnézésre, vagy csak egy párnapos hosszú hétvégés pihenésre, vagy netán akár hosszabbra is. Meséljenek nekünk persze indoklással együtt, mi pedig akkor folytatjuk hamarosan Cserháti Zsuzsa slágerével, Billy Idol a Wide Wedding-el ad nekünk lendületet, ez pedig már

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Aki már megtapasztalta, hogy milyen, amikor nem feltétlenül passzolnak az utitársak egymáshoz, mert hogy ugye egyáltalán nem mindegy, mikor fekszik, mikor kell az az utitárs, mi érdekli? A még egy templom még jó lesz valamire, vagy inkább a heverjünk egész nap a tengerparton kategóriába tartozik, szóval ezek mind-mind olyan kérdések, amik rendesen meg tudják dolgozni az embert egy pihenés, egy nyaralás, utazás alatt. Ezért nem mindegy, hogy kivel kelünk, akár hosszabb, akár rövidebb útra. És erre vagyunk kíváncsiak. Hallgatóinknak kik a kedvenc utitársai, a legjobbak? Erzsike például ezt írta, a családdal, mert addig is együtt vagyunk. Renáta pedig annyit írt, férjemmel imádunk ugyanis túrázni, és a csobáncról mellékelt egy képet. Na, bizony a túrázás, kirándulás is egy sarkalatos pont, mert van, akinek semmelyik csúcs nem elég magas, a másik meg lehet, hogy már egy 50 méteres emelkedőtől is ki van. Szóval meséljenek és indokoljanak, akár Facebookon, akár pedig az SMS falunkon. Őrült szerelem, Bébi Gabi és Lányi Lala slágere is szól mindjárt, egy csak a Cutting Crew után a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Azt kérdeztünk hallgatóinktól ma, hogy kinek ki a kedvenc utitársa, és miért ki az, akivel jó utazni, és erre írt például Józsi. A fiammal Rolanddal szeretek utazni, most is árut viszünk Győrből a Balatonra. Ő tudja, hogy mi érdekel, és jól el tudunk beszélgetni. Na hát akkor nektek jó utat kívánok, és van egy közlekedési infónk is az M5-ösről, ahol Szeged felé az M0-ás csomópontja után történt baleset a 25-ös kilométernél, kb. 2-3 kilométeres torlódásra kell készülni. Távolabb pedig Örkény térségében a 48-as kilométernél kátyúznak, itt pedig körülbelül 5-6 kilométeres araszoló kocsisorra kell készülni. 0620-22-22-122-es a számunk. Chris Normannel, Suzy Quattroval folytatjuk már is. Szól a Stumbling In a Retro Rádióban.

0: idők legnagyobb slágerei retro rádió. Akár táncosnak is nevezhetem a kedd délutánt, mert hogy folytatjuk majd a Kaomával, a Lambadával. És meghallgatjuk Beyoncé slágerét is. Crazy in Love, ez is szól tehát egy óra után a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: A patikából jövök, az új Cicatridina plusz hüvelykúpot vettem hüvelyszárasságra. Ti ismeritek?
4: Igen, és a dupla hialuronsav tartalom miatt valóban gyorsan és intenzíven hidratál. Meg vagyok elégedve a hatásával.
5: A Cicatridina plusz nekem is jelentősen enyhítette a kellemetlen, feszülő, égő érzést ott lent.
4: Cicatridina és Cicatridina plusz hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére.
3: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
6: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor, mindig mindenhol.
7: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra is, többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
8: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
9: Brokkoli van.
8: Az előbb hozta a Family Frost autó.
9: Rántott hal.
8: Azt is vettem.
9: És zöld borsó.
8: Az is van.
9: Akkor sült krumplit kérek.
10: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője most az applikáció segítségével a hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
9: És sült krumplit is.
11: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
12: Rendelek.
11: És a mosókapszula is.
12: Rendelek.
11: A WC papír is az utolsó hurigán van.
12: Sejtettem, azt is rendelek.
11: És mikor lesz itt?
12: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
11: Akkor én meg figyelem a készletet.
12: Persze, ahogy eddig is.
13: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen. Online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
14: Aldi Freestylers. Például hétfőtől szerdáig a magyar kígyóuborka darabja 43% kedvezménnyel csak 169 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
15: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
16: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
17: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
18: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
17: Az urzinol tabletta a húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
19: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
1: A reklám után.
20: Hírek a Retro Rádióban.
21: Ismét részletesebben közli a MÁV a késési statisztikákat. Mintegy 120 drónnal támadta Ukrajnát éjjel Oroszország. Napos felhős idő lesz, néhol záporral. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Még jobban ráláthatunk ezentúl a vonatkésésekre. A MÁV az eddigi összevont adatsor helyett ismét részletesebben közli minden hónapban a késési statisztikákat, írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kifejtette, ettől a vonatok nem járnak majd pontosabban, az adatok sem javulnak egyik napról a másikra, de egyértelművé teszik az utazók számára, hogy nem eltitkolni, hanem megoldani akarják a problémákat. Négy ukrajnai megyében akadozik az áramellátás az éjszakai támadások miatt. Az orosz hadsereg éjjel több mint 120 drónt vetett be. Az ukrán légvédelemnek mintegy 100 eszközt sikerült elfognia. A csapásoknak az eddigi adatok szerint 2 civil halottjuk van. Találatért egyebek mellett családi gazdaságokat, lakóépületeket, egy faipari üzemet és egy energetikai létesítményt is. Folytatódik a küzdelem az iskolai bántalmazás és a függőségek ellen. A következő tanévben megújult formában tér vissza a Dériné program Ne Bánts Világ nevű országos kampánya, hogy drámapedagógiai és színházi eszközökkel segítse a diákok mentális és fizikai egészségének megőrzését. Részletek Imre Soltész Daniellától, a program vezetőjétől.
0: Rengeteg fejlesztési javaslatot szedtünk össze, ebből alakult ki ez az új struktúra. 5 különböző modult fogunk érinteni. Az online bántalmazás, test és lélek egyensúlya, egészséges életmód, iskolai bántalmazás, tehát minden olyan témát, ami a prevencióval kapcsolatos. A pilot időszakban 40 témanapot tartottunk, több mint 10 000 diákot értünk el. Az új struktúra egy picit más lesz, minden iskolában legalább 2 alkalommal eljutunk. A cél, hogy a diákok egy egészségesebb iskolai környezetben lehessenek.
21: Buszmegállóban ütöttek el egy kislányt este Mogyoródon. 4 gyerek várakozott ott, amikor egy érkező autó nekiütközött egy villanyoszlopnak, kidöntötte azt, majd közéjük sodródott. A kocsit egy 21 éves fiatalember vezette, és egy másik férfi is ült benne. Ők könnyebben megsérültek, egy 13 éves lányt pedig életveszélyes állapotban vittek kórházba, tudta meg a 24.hu. A változó felhőzet mellett a legtöbb helyen napsütésre is számíthatnak. Itt-ott azért záporokra is van esély, egy-egy helyen az ég is megtörrenhet. Napközben 27-33 fokig emelkedik a hőmérséklet. Holnap eleinte erősen felhős lehet az ég, aztán észak felől határozottan csökken a felhőzet, előbújhat a nap. Csapadékra inkább csak kisebb körzetekben készülhetünk. Hajnalban 15-22, délután 26-31 fokot mérhetünk kint.
2: A sporthírek támogatója a Rájszáp kollagénes fehérje szelet.
20: Sporthírek a Retro Rádióban.
22: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Újabb 2/4 döntőn vagyunk túl a labdarúgó világbajnokságon. Portugália, Spanyolország 0-1, Egyesült Államok, Belgium 1-4. Ezzel eldőlt, hogy a negyed döntőben a spanyolok a belgákkal csapnak össze. Egy zárójeles megjegyzés még az amerikai meccshez. Még Donald Trump amerikai elnök is megszólalt Balogun eltiltása kapcsán. Ő az a játékos, akit a bosnyákok ellen állítottak ki, és később a FIFA felülvizsgálta az ügyet, és felfüggesztette az amerikai játékos eltiltását. Ma este megrendezik az utolsó 2/8 döntőt is az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban zajló labdarúgó világbajnokságon. Argentina Egyiptommal játszik 18 órától Atlantában, Vancouverben pedig este 22 órától Svájc Kolumbiával néz farkas szemet. A spanyol-belga negyeddöntős párosításon túl tudjuk, hogy a franciák a marokkóiakkal, a norvégok pedig az angolokkal csapnak össze az elődöntőbe jutásért. Köszönöm a figyelmet!
2: A sporthírek támogatója a Rájszáp kollagénes fehérje szelet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
23: Egy óra után 5 perccel is sok szeretettel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Már összeállt az ezórai menetrend, mi délután 2-ig töltjük együtt az időnket. Vágó Piros vagyok, tartsanak velem. Szól majd az Eddával. Az éjjel érkezem egy igazi klasszikus, és induljon a lambada!

Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Szerencsére afrikai forróságra a következő hétben nem kell számítani. Igazából holnap egy hidegfront érkezik, amitől szelesebbé válik az időjárás, úgyhogy a szélre, hidegfrontra érzékenyek, lehet, hogy fogják majd a fejüket. Aztán szép lassan visszakúszik a nyár. A hétvégén már 30 fok pluszban járunk, sőt a következő hét elején is, de azért nem kell 38-40 fokos kánikulára, borzasztó hőségre készülni a most látható időszakban. Nálunk viszont lehet készülni a slágerekre, Michel Telóra, az Ice Uchi Pegura, vagy éppenséggel most Ricky Martinra.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Michel Teló és az I Seu Chi Pegu, aminek a sikeréhez, a globális sikeréhez minden bizonnyal kellett az, hogy Ronaldo egy Real Madrid meccs után eljárta az ehhez kapcsolódó táncot. És gondolhatnánk azt is akár, hogy egy slágeres előadóról van szó, de nem. Brazíliában egyébként egy hatalmas sztár. Éveken át volt a The Voice Brazil tehetségkutató egyik legsikeresebb mentora, tekintve, hogy a versenyzői sorra nyerték az évadokat, úgyhogy van szeme meg füle, és ráadásul még tud is zenélni. Nagyon jól játszik harmonikán, zongorán, gitáron, és erről általában tanúbizonyságot is tesz a koncertjein. Hazai sztárokkal is folytatjuk, a Zanzibárral a Szólj Már slágerüket hallgatjuk meg mindjárt, de érkezzen a Gypsy Kings, maradunk még egy kicsit a latinnál, és itt a Bamboleo Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei, retro rádió, ami vár ránk még délután 2-ig. Céline Dion, That's the Iris slágere, és egy jó kis francia nyelvű olaszoktól, Ricky Poveri, Volevo Dansé. Egyébként pedig azt kérdeztük hallgatóinktól, hogy kinek ki a legjobb utitársa. Krisztina is írt, elsősorban az unokáimmal szeretek utazni, nagyon szeretjük a bakonyt felfedezni, imádunk kint lenni a szabadban. Kettesben pedig csak is a barátommal, nagyon szeretjük a természetet és a zenét. Minden percét imádjuk, ha együtt vagyunk. Kívánok mindenkinek további szép napot. Nagyon köszönjük. Hát akár akkor a kiránduláshoz is kívánunk minden jót, és ahogy említettem, a Ricky Poveri már is itt van, a Volevo Dansé-val a Retro Rádióban.

0: Legnagyobb slágerei Retro Rádió. Bevallom őszintén, kicsit álmosabbnak érzem magam, mint amilyen voltam reggel. Na de Dénes Tomi ébresztős zenéi majd biztosan segítenek a délutánban. Neki adom át a mikrofont, és köszönöm meg a figyelmet hallgatóinknak. Vágó Pirost hallották, holnap 10-kor jövök.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: A nyár nem a változókorú hölgyek kedvenc évszaka. Ilyenkor fokozódnak a hőhullámok, éjszakai izzadás, ingerlékenység. Van segítség! A Remifemin Plus jelentősen csökkenti a testi lelki tüneteket. A két gyógynövény kivonatát tartalmazó Remifemin Plus hatásos és biztonságos, napi adagja szükség esetén emelhető is. Változókor könnyedén. Remifemin Plus. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészt.
4: Tankolj MaxMotion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
5: A Metásít bemutatja Campus Fesztivál július 22-e és 26-a között Debrecenben. Armin van Buuren, Scooter és 250 további fellépő a mainstreamtől az undergroundig. A debreceni Nagyerdőn 5 csillagos fesztivál helyszínen. Július 22-26 Campus Fesztivál Debrecen.
6: Takaríts meg nagyban! Vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. Az 500 ml-es alkoholmentes soproni radler többféle ízben 24 darab vásárlása esetén darabja most csak bruttó 259 forint július 9-től 12-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
7: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
9: Rendelek.
8: És a mosókapszula is.
9: Rendelek.
8: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
9: Sejtettem, azt is rendelek.
8: És mikor lesz itt?
9: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
8: Akkor én meg figyelem a készletet.
9: Persze, ahogy eddig is.
10: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
11: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
12: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
13: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
14: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
15: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
14: Neked Sedacur Forte kell.
15: Sedacur Forte?
14: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
16: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
17: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
1: A reklám után.
18: Hírek a Retro Rádióban.
19: Elkezdhetik nyilvánosságra hozni az ügynökaktákat. Zajlik a szúnyogírtás a héten 2 kerületben és 11 megyében dolgoznak. Itt-ott jöhet zápor zivatar. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Átalakul a pedagógusok teljesítmény értékelése. A parlament rendkívüli ülésén felfüggesztette az eddigi rendszert. Az országgyűlés döntése alapján egyebek mellett elkezdhetik nyilvánosságra hozni az ügynökaktákat, és létrejöhet az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára is. A szavazások után a parlament megkezdte az alaptörvény módosításának vitáját. Ennek értelmében például szigorúbb szabályok vonatkoznának az alkotmányos intézmények vezetőire, 12 évben korlátoznák az országgyűlési képviselők mandátumát, a vármegyéket visszaneveznék megyékre, és megszűnne a jelenlegi államfő megbízatása. A Fidesz csütörtökre tüntetést szervez a módosítás ellen. Egyre több a szúnyog, a héten 2 budapesti kerületben és 11 megyében lesz kémiai írtás. Permeteznek majd Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsodabaújzemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves-Jásznagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna megyében, illetve a 3. és a 4. kerületben is, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
20: A héten összesen 151 település belterületén lehet majd kémiai szúnyogbérítést végző platós autókkal találkozni. Az autók azok késő este és éjszaka permeteznek, és nagyon alacsony dózisban jutatják ki az írtószert, ami a szabadban néhány óra alatt le is bomlik. A katasztrófavédelem weboldalán a lakosság majd szúnyogbérítés menüponton belül lehet megnézni a heti program, ami pontosan megmutatja, hogy melyik napon, melyik településen lesz gyérítés.
19: Ismét alligátorteknőst találtak a Balatonban. A Magyarországon nem őshonos faj egy példányát az északi parton fogták be szakemberek. Ez nem az első eset. Többször előfordult már, hogy valaki a tóba engedte megunt házi kedvencét. Az Időkép beszámolója szerint legutóbb 2 éve Balatonöszöd és Balatonszárszó között bukkant fel alligátorteknős. A szakértők figyelmeztetnek, hogy a veszélyes hüllőket senki ne próbálja megfogni, mert rendkívül erős harapásukkal komoly sérüléseket okozhatnak. Változóan felhős napos időnk lehet, néhol jöhetnek záporok is. Napközben 27-33 fokig emelkedik a hőmérséklet. Késő estére aztán 19-26 fokig hűl le a levegő. Holnap eleinte erősen felhős lehet az ég, aztán észak felől határozottan csökken a felhőzet, előbújhat a nap. Csapadékra inkább csak kisebb körzetekben készülhetünk. Hajnalban 15-22, délután 26-31 fokot mérhetünk kint.
1: A nyári feltöltődés támogatója a Hungest Hotels. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
22: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes kedd délutánt kívánok önöknek. A mikrofonnál egészen délután 6 óráig Dénes Tamás. 7-én is hozom a nagy slágereket a Forever Clubtól egészen a Scorpionsig. A kezdés viszont már is az angol Genesis-é.

Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió 3 perc múlva lesz délután 14:30, a mikrofonnál Dénes Tamás, jönnek egymás után az SMS-ek. Szia Tamás, baleset az M5-ösön a nullás után, dugó van, írja valaki, én megkerestem ezt az útinformán, ez így szól hivatalosan. M5-ös autópályán Röszke felé az M0-ás autóúti csomópont után történt baleset a 25-ös kilométernél, a leállósávot foglalják el a sérült járművek, nagy a torlódás, körülbelül 3 kilométeres, úgyhogy köszönöm a SMS-t. Abszolút állt a dolog. Aztán valaki azt írja, hogy most megyek hazafelé Németországból Essenből busszal, mint mindig, és most is a Retro Rádiót hallgatom. Holnap reggel fogok hazaérni, üdv mindenkinek, írja valaki. És végül, kedves Tamás, megy a világbajnokság, mindjárt indul a Bajnokok Ligája és az Európa Liga. Jó szurkolást a focit szerető embereknek, mi magyarok ma tudunk szurkolni a Győrnek, csütörtökön pedig a Ferencvárosnak. Kis buzdító zenét küldhetnél a csapatoknak, amúgy jó a műsor, Erika a 9. kerületből. Jó, hát akkor buzdításként lesz már is a Scorpions nagy sikere, a Rocky Like a Hurricane, utána egy picit balatonozunk majd a Forever Clubba, a rockzene most viszont tényleg buzdításként szóljon, itt a Retro Rádióban.

0: közlekedési hírek.
1: Hamarosan az Olcsó Mácsóval vagy a Village People-el folytatom majd itt a Retro Rádióban, most közlekedjünk, 6 perc múlva lesz. 3:43, M5-ös autópálya Röszke felé a nullás csomópont után történt baleset a 25-ös kilométernél, a leállósávon vannak a sérült járművek. 3 kilométeres a dugó, távolabb szintén az M5-ösön Örkénynél, a 48-as kilométernél kátyúzás miatt zártak le egy sávot, itt körülbelül 6 kilométer az arra szóló kocsisor hossza. Lajos Mizse és Kecskemét között pedig a szalagkorlátot javítják a 73-as kilométernél, itt csak a belső sávjárató, itt is van dugó. 44-es főút Csabacsűdnél felborult egy vontatott személyautó a 83-as kilométernél, félpályás a korlátozás.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

0: Egyik legnagyobb slágerei retro rádió hír továbbra is az, hogy az M5-ös autópályán Röszke felé a nullás csomópontnál is van körülbelül 4 kilométeres dugó. Aztán Lajos Mizse és Kecskemét között is dugó van ott, körülbelül 3 kilométeres, míg az ellenkező oldalon Budapest felé Lajos Mizse és Örkény között van egy 6-7 kilométeres arraszolás. Menjünk tovább, hiszen a következő órában is nagy slágerek, többek között By Alex első kiugró sikere.
1: Mert nekem nincs most más, csak a kedvesem, az én kedvesem.
0: Belejátszom majd az Abba nagy sikerét is, a Dancing Queen. És persze további nagy slágereket, ha velem tartanak, ilyenkor kedden délután itt a Retro Rádióban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Két napig lehet még módosítani a megjelölt egyetemi szakok sorrendjét. Megbukott a vizsgálaton az USB töltők 80%-a. Meleg lehet, de nem kánikula. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Csütörtökig lehet még változtatni a választott szakok sorrendjén az E-felvételiben. Erre egyetlen alkalommal van lehetőség, új képzést pedig már nem tudnak beírni a jelentkezők, figyelmeztet az oktatási hivatal. Az egyetemre főiskolára készülők szintén július 9-éig pótolhatják a még hiányzó dokumentumokat. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Nem biztonságos 10-ből 8 USB töltő. Ezekkel a termékekkel az előző években is volt gond. A fogyasztóvédők ezért idén még több mint egy 200 féle töltőt ellenőriznek. Felkeresnek műszaki áruházakat, szakkereskedéseket, vizsgálják ázsiai kisboltok és webáruházak kínálatát is. Az első ütemben a 92 eszköz közül 74 nem felelt meg az előírásoknak. A hatóság azt javasolja, hogy lehetőség szerint megbízható kereskedőtől vásároljunk USB töltőt. Kerüljük a gyanúsan olcsó, ismeretlen eredetű termékeket. Ha a töltő rendellenesen működik, vagy túlmelegszik, ne használjuk tovább. Erősebb a forgalom a turisztikai szezonban, az autópályákon így balesetek is gyakrabban történnek. Ilyen helyzetben a legfontosabb a 112-es segélyhívó használata és a biztonsági folyosó kialakítása a strádán, hívta fel a figyelmet Vad Róbert rendőr alezredes.
5: A balesetek jelentős része a követési távolságban nem tartása és a szabálytalan sávváltás miatt következik be. Fontos tudni, hogy amennyiben baleset történik, a 112-es segélyhívás nem lehetőség, hanem kötelesség. A strádán közlekedők figyelmét felhívjuk, hogy a megkülönböztető jelzést használóknak helyet kell biztosítani úgy, hogy a belső, tehát a bal szélső forgalmi sávból szorosan a sáv bal szélére kell húzódni. Az egyéb sávokban közlekedőknek a lehetséges mértékben jobbra kell húzódni, tehát egy folyosót kell kialakítani.
4: Kényszerleszállást hajtott végre Ferihegyen egy utasszállító. A Ryanair gépet tegnap délelőtt Olaszországból Litvániába tartott. A pilóta Pozsony térségében fordult Budapest felé, mert egy utas rosszul lett. Az airportal.hu értesülése szerint a repülő biztonságosan leszállt, az utast már várta a sürgősségi ügyelet. A változó felhőzet mellett a legtöbb helyen napsütésre is számíthatnak, itt-ott azért záporokra is van esély, egy-egy helyen az ég is megtörrenhet. Napközben 27-33 fokig emelkedik a hőmérséklet. Holnap eleinte erősen felhős lehet az ég, aztán észak felől határozottan csökken a felhőzet, előbújhat a nap. Csapadékra inkább csak kisebb körzetekben készülhetünk. Hajnalban 15-22, délután 26-31 fokot mérhetünk kint.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Kolléganőm Barbi is jelezte az imént, hogy meleg lesz, de azért nem igazi klasszikus kánikula. Én most ezt valahogy annyira nem tudom sajnálni, de azért friss slágereket hozok a folytatásban a mikrofonnál. Dénes Tamás érkezik, majd Presser Gábor vagy Britney Spears a nyitány a Roxette.

Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió 7 perc múlva lesz délután 3:30, a mikrofonnál Dénás Tamás, és hát a nagy utazás megvolt, ugyanis Harry herceg most éppen Nagy-Britanniában tartózkodik, és ha már ott van, akkor ugyan a gyermekei és a felesége nélkül egyetlen egy éjszakát szeretett volna édesapjával a Buckingham palotában aludni, és képzeljék el, nem. A király visszautasította mindezt, azaz nem fogott aludni a saját fia. Kicsit bonyolult az egész sztori, ahogy kinéz, ugyanis állítólag beszéltek is egymással, de a csapataik is megmérkőztek, hogy ki, mikor, hogyan, mit engedélyez, kinek a testőre, hova mehet, szóval ez itt tartanak azért, meg van egy per is, amely a Daily Mail kiadója ellen indult, amely állítólag lehallgatta Harry herceg telefonját. Nem tudom megmondani, hogy mi az igazság, de egy kétségtelen, apuka és fia nem tud egyetlen házban aludni, egyetlen éjszakára sem, úgyhogy elég érdekes a sztori, ráadásul Harry szeretné majd meglátogatni édesanyja Diana sírját is a gyermekeivel, vagy ha úgy tetszik, Diana unokáival, és szeretett volna, hogyha 4 év után ismét találkoznak a nagypapával. Ez nem fog most létrejönni. Nem tudom, mi lesz a vége mindennek. Minden esetre Britney a folytatásban az ABBA Dancing Queen-je előtt, itt a Baby, One More Time a Retro Rádióban.

0: közlekedési hírek.
1: Hamarosan Bonnie Tylerrel vagy éppen Bája Lexel folytatom majd itt a Retro Rádióban. Most közlekedjünk, 5 perc múlva lesz 3:44. Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé Bicske és Biatorbágy között, szakaszos lassulás alakult ki, helyenként fel is torlódnak a járművek. M5-ös Röszke felé a Nullás csomópont és Újhartyán között burkolatjeleket festenek, a 24-es és 41-es kilométer között a belső sáv le van zárva, 4 kilométeres a dugó, ugyanitt, tehát az M5-ösön távolabb Lajos Mizse és Kecskemét között szalagkorlátot javítanak, itt a belső sáv járható csak, emiatt van 3 kilométeres dugó, az ellenkező oldalon az M5-ösön Budapest felé Lajos Mizse és Örkény között burkolatjavítás miatt olyan 6-7 kilométeres araszolás van. Hír még, hogy a 32-es főúton Szolnok közelében az M4-es csomópontnál 3 személyautó karambolozott a 67-es kilométernél, itt a félútpályát le is zárták.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

0: ez a dal.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, 2,5 perccel járunk most már 3/4 után. A folytatásban érkezik az Alphaville, amelynek első nagy lemeze a Forever Young-on. Ugye először megjelentették a Big in Japan, baromi nagy siker lett, és a Forever Young előtt még ezt is piacra dobták. Ez a Sounds

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióim közben próbáltam utána nézni, hogy mi újság Bonnie Tylerrel, ugye az volt az utolsó hír, hogy felébresztették a mesterséges kómából, de nincs jól, továbbra is kórházban van. Ha van friss hír, akkor természetesen hallani fogják itt a retro rádióban. Szurkolunk Bonnie Tylernek, egyik kedvenc előadónknak. Sajnos nem láthatjuk, nem hallhatjuk immáron majd Fenyő Miklós, de nem igaz, hallani mindig hallhatják itt a retro rádióban, például már a következő órában is. És én tudok segíteni abba, hogy Freddie Mercury-t is egy kicsit felidézzük, méghozzá a We Are The Champion-nal. Szóval továbbra is a legnagyobb sztárok és a legnagyobb slágerek itt a Retro Rádióban, a folytatásban így kedden délután.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Ismét részletesebben közli a késési statisztikákat a MÁV, 5-5-ször is megrendezik a Nemzetközi Cigánydal napját. A felhők mögül holnap is előbújhatanak. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Még jobban ráláthatunk ezentúl a vonatkésésekre. A MÁV az eddigi összevont adatsor helyett ismét részletesebben közli minden hónapban a késési statisztikákat, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kifejtette, ettől a vonatok nem járnak majd pontosabban, az adatok sem javulnak egyik napról a másikra, de egyértelművé teszik az utazók számára, hogy nem eltitkolni, hanem megoldani akarják a problémákat. Nem biztonságos 10-ből 8 USB-töltő. A fogyasztóvédők idén mintegy 200 féle terméket ellenőriznek műszaki áruházakban, szakkereskedésekben, ázsiai kisboltokban, webáruházakban. Az első ütemben a 92 eszköz közül 74 nem felelt meg az előírásoknak. Folytatódik a küzdelem az iskolai bántalmazás és a függőségek ellen. A következő tanévben megújult formában tér vissza a Déri Né program Ne Bánts Világ nevű országos kampánya, hogy drámapedagógiai és színházi eszközökkel segítse a diákok mentális és fizikai egészségének megőrzését. Részletek Imre Soltész Daniellától, a program vezetőjétől.
4: Rengeteg fejlesztési javaslatot szedtünk össze, ebből alakult ki ez az új struktúra. 5 különböző modult fogunk érinteni, az online bántalmazás, test és lélek egyensúlya, egészséges életmód, iskolai bántalmazás, tehát minden olyan témát, ami a prevencióval kapcsolatos. A pilot időszakban 40 témanapot tartottunk, több mint 10 000 diákot értünk el. Az új struktúra egy picit más lesz, minden iskolában legalább 2 alkalommal eljutunk. A cél, hogy a diákok egy egészségesebb iskolai környezetben lehessenek.
3: Budapest lesz idén a Nemzetközi Cigánydal napjának fővárosa. Az eseményt 5-5-ször rendezik meg, hogy a cigányzene sokszínűségét ünnepeljék. Az ingyenes koncertsorozathoz ezúttal 7 ország, 11 helyszíne és csaknem 30 előadó csatlakozik augusztus 8-án. Budapesten a Magyar Zeneháza ad otthont a fesztiválnak, de lesznek programok Százhalombattán, Hódmezővásárhelyen, Oroszlányban és Beremenden is. Változóan felhős napos időnk lehet, néhol jöhetnek záporok is. Napközben 27-33 fokig emelkedik a hőmérséklet. Késő estére aztán 19-26 fokig hűl le a levegő. Holnap eleinte erősen felhős lehet az ég, aztán észak felől határozottan csökken a felhőzet, előbújhat a nap. Csapadékra inkább csak kisebb körzetekben készülhetünk. Hajnalban 15-22, délután 26-31 fokot mérhetünk kint.
1: A nyári feltöltődés támogatója a Hungest Hotels. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 4 perc elmúlt délután 4 óra, én pedig teszek arról, hogy ebben az órában is a legnagyobb sztárok, a legnagyobb slágerek szóljanak. Itt a Retro Rádióban, a mikrofonnál továbbra is Dénes Tamás, érkezik majd Bruno Mars, vagy éppen a Republic, a legelején pedig Mike Oldfield kislemezét pörgetem.

nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, de

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. I could stay awake just to hear

Hallgatja. Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió 9 perc múlva lesz délután, 4:30 a mikrofonnál Dénes Tamás a magyar popzenében, illetve nevezik így most a magyar közéletben, egy kicsit felhorpasztotta az a jogi vita, amely a KFT zenekar és az egyik nagy sörgyártó vállalat között indult el. Nevezetesen a KFT jogi képviselője megkereste a sörgyártó vállalatot, amely a vadonatúj söreit a Balatoni nyár című 86-os slágerüknek nem a zenéjével, hanem a címével és az ahhoz köthető emlékekkel bombázta a népeket a reklámjában. A KFT ezt kifogásolta, és azt mondta, hogy szívesen peren kívül tárgyalásos úton rendezni lehet a vitát a 45 éve működő együttes és a sörgyártó között. A sörgyártó viszont jelezte, hogy gondosan megvizsgálták az alkoholmentes termékükkel kapcsolatban felmerült aggályokat, de szerintük jogsértés nem történt. A balatoni nyár kifejezés a magyar köznyelben széles körben használt szókapcsolat, általában a Balatonhoz kapcsolódó nyári időszakot, élményeket idézi fel, áll a vállalatnak a közleményében. Hát érdemes végig gondolni mindezt, nyilván mind a két oldalra le lehet tenni a garast, én most ebben nem bontok vitát, elmeséltem a sztorit, úgyhogy mindenre jöhet a Bad Touch, a Bled Hangang nagy sikere a 2000-es évek leges legelejéről itt a Retro Rádióban.

0: Metrórádió közlekedési híre.
1: Hamarosan a Queennel vagy éppen a Queen Divel folytatom majd itt a Retro Rádióban. Most közlekedjünk, 8 perccel járunk délután, fél 5 után. Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé Tata és Bicske között szakaszos lassulás alakult ki. Helyenként fel is torlódtak a járművek. Szintén M1-es autópálya 94-es és 66-os kilométer között porátfúvás miatt csökkenhet le a látótávolság. Óvatosan vezessenek. M5-ös Röszke felé Lajos Mizse és Kecskemét között szalagkorlátot javítanak, csak a belső sáv járható 3-4 kilométeres a torlódás. Az ellenkező oldalon az M5-ösön Budapest felé Inásnál baleset történt, emiatt lezártak egy sávot, olyan 6 kilométeres a dugó. 32-es főút Szolnok közelében az M4-es csomópontnál három személyautó karambolozott a 67-es kilométernél. Lezárták a félútpályát, és még egy hírem van, 811-es főút Lovasberény és Székesfehérvár között két személyautó is árakba hajtott egy ütközés után a 10-es kőnél. Itt irányonként váltakozva halad a forgalom.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, egy perccel járunk 3-4-5 után. A folytatásban egy 1985-ös film zenéjét hozom, amely óriási sikert aratott a mozikban. Emilio Estevez, Rob Lowe, Andrew McCarthy, Demi Moore, Judd Nelson, Ali Sheedy vagy éppen Andy McDowell voltak a főszereplők. A zene pedig, ez a zene, a Szent Elmo tűze John Parrhoz köthető. Ez jön most itt a Retro.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádión, biztos voltam benne, hogy a Queen We Are The Champions című dala alatt jó néhányan megírják, hogy mit tippelnek, ki nyeri a világbajnokságot. Persze sok aktuális hírek szemben is, most ez legalább olyan fontos volt. De menjünk tovább, hiszen a következő órában is nagy slágerek többek között majd. Egy nagy kedvencemtől, Máté Pétertől. És a Coldplay is nálunk fog majd játszani, ilyen a Sky Full of Stars. Egy egész csomó nagy-nagy sláger a folytatásban majd. Itt a Retro Rádióban, tartsanak velem!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
3: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval, akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keress minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
4: Autóüveg Pilkington.
5: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
6: Már megint egy hétfőkedd.
7: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfőkedd!
8: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
9: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
10: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmodd meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
11: Tervezhető, alacsony, akár 2958 forintos havidíj két szemüvegért, korlátlan lencsecserével és ingyenes látásvizsgálattal. Igen, az új Opotér Plus szemüveg előfizetéshez csatlakozva. Folyamatosan gondoskodunk látásáról. Szemüveg mellé akár egy dioptriás napszemüveg nyáron a tökéletes párosítás. Részletek a weboldalon. Várjuk üzletekben. Opotért.
12: Július 10-én Szikora Róbert és az Ergo hozza az ikonikus dalokat Siófokra, a Plásra. A koncert előtt DJ Dominik, plássiófok.hu.
13: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
1: A reklám után.
14: Hírek a Retro Rádióban.
15: Felfüggesztették a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Még lehet módosítani az egyetemi szakok sorrendjén. Zivatarok érkezhetnek. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Átalakul a pedagógusok teljesítményértékelése, a parlament rendkívüli ülésén felfüggesztette az eddigi rendszert. Az országgyűlés döntése alapján egyebek mellett elkezdhetik nyilvánosságra hozni az ügynök aktákat, és létrejöhet az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára is. A szavazások után megkezdődött az alaptörvény módosításának vitája. Ennek értelmében például szigorúbb szabályok vonatkoznának az alkotmányos intézmények vezetőire, 12 évben korlátoznák az országgyűlési képviselők mandátumát, a vármegyéket visszaneveznék megyékre, és megszűnne a jelenlegi államfő megbízatása. A Fidesz csütörtökre tüntetést szervez a módosítás ellen. Csütörtökig lehet még változtatni a választott szakok sorrendjén az elfelvételiben. Erre egyetlen alkalommal van lehetőség, új képzést pedig már nem tudnak beírni a jelentkezők, figyelmeztet az oktatási hivatal. Az egyetemre főiskolára készülők szintén július 9-éig pótolhatják a még hiányzó dokumentumokat. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Hamisított óvszereket terítettek az európai piacokon. Az Unió csalás elleni hivatala jelezte, hogy több mint 200 ezer hamis terméket fedeztek fel. Ezek nem felelnek meg az uniós biztonsági előírásoknak, használatuk egészségügyi kockázatokkal járt volna. A hamis óvszereket Kínában gyártották, és egy ismert márka jelzésével és logójával látták el őket. Az Olaf a román, a szerb és a spanyol vámhatóságokkal együttműködve foglalta le a hamis termékeket. Ismét aligátor teknőst találtak a Balatonban. A Magyarországon nem őshonos faj, egy példányát az északi parton fogták be szakemberek. Ez nem az első eset, többször előfordult már, hogy valaki a tóba engedte megunt házi kedvencét. Az Időkép beszámolója szerint legutóbb 2 éve Balatonösszöd és Balatonszárcok között bukkant fel aligátor teknős. A szakértők figyelmeztetnek, hogy a veszélyes hüllőket senki ne próbálja megfogni, mert komoly sérüléseket okozhatnak. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk. Változóan felhős idő lesz, később megvastagszik jobban a felhőtakaró, helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél nagy területen élénk marad, de veszít az erejéből, zivatarok környékén lehetnek viharos lökések. Késő estére 19-26, hajnalra 17-24 fok közé hűl a levegő. Holnap észak felől felszakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt majd a nap, de nyugaton és északkeleten még lehetnek záporok. 26-32 fok között alakulnak a csúcsok.
13: Retro Rádió közlekedési hírek.
15: Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé, Tata és Bicske között szakaszos lassulás alakult ki, és helyenként torlódnak a járművek, írja az Útinform. Szintén az M1-esen a 94-es és 66-os kilométerek között porát fúvás miatt csökkenhet a látótávolság, fokozott figyelemmel és óvatossággal közlekedjenek. Az M5-ösön Röszke felé Lajos Mizse és Kecskemét között szalagkorlátjavítás zajlik, a 73-as és 74-es kilométerek között csak a belső sáv járható, a torlódás jelenleg 3-4 kilométeres. Az ellenkező oldalon Budapest felé Inács térségében a 35-ös kilométernél baleset miatt zártak le egy sávot, itt 5-6 kilométeres torlódásra számítsanak. A 32-es főúton Szolnoknál az M4-es autóút csomópontjánál 3 személyautó karambolozott, a 67-es kilométernél félpályás útzár van.
13: Sporthírek a Retro Rádióban.
16: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Hamarosan az összes párosítás ismert lesz a labdarúgó világbajnokság negyed döntőiből. Eddig azt tudtuk, hogy a norvégok az angolokkal, a spanyolok a belgákkal, a franciák pedig a marokkóiakkal csapnak össze. Ma lesz az utolsó 2/8 döntő. Argentína Egyiptommal találkozik Atlantában. Ez a találkozó 18 órakor kezdődik magyar idő szerint. Este 22 órától Vancouverben pedig Svájc Kolumbiával néz farkas szemet. Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban zajló labdarúgó világbajnokság negyed döntőit csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap rendezik meg. Jövő kedden és szerdán lesz a két elődöntő. A bronz meccset jövő szombaton, a mindent eldöntő találkozót, azaz a finálét jövő vasárnap rendezik meg New Yorkban. A góllövő lista élén 3 játékos találunk. A norvég Haaland, a francia Mbappé és az argentin Messi egyaránt 7 gólt szerzett. 6 gólos az angol Kane. Köszönöm a figyelmet!
1: A sporthírek támogatója a Rájszáp kollagénes fehérje szelet. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Ahogy Eszter imént a hírekben kimondta azt a félmondatot, hogy zivatarok érkezhetnek, abban a pillanatban megélénkült a szél itt a stúdió környékén, de hát ez ilyen, a karma dolgozik. A mikrofonnál Dénes Tamás, ja majd az Ace of Base mindenre, vagy a Napóleon Bulvár kezdésnek Harry Johnson énekel.

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. So wake me up when it's all over. Legnagyobb slágereit.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 7 perc múlva lesz. Délután fél hat a mikrofonnál Dénás Tamás, én pedig itt szeretem a hotdogot, ezt vállalom, mondjuk max 2, időnként akár 3 is belém fér, de július 4-én a hagyományokhoz híven az Egyesült Államokban, nevezetesen Coney Islanden mindig megrendezik a hotdog evő bajnokságot. És ennek van egy sztárja, egy Joy Chestnut nevű 42 éves fickó, aki a hotdog zabálás világrekordere. Ő most is elindult, és meg is nyerte annak rendes módja szerint a versenyt, amelynek ugye az a lényege, hogy ki tud a legtöbb hotdogot magába tömni 10 perc alatt. Igen, jól hallották, 10 perc alatt kell minél több hotdogot enni. Na kapaszkodjanak, Joy Chestnut az idei, a 2026-os bajnokságban 66 hotdogot tömött magába. És ez nem a csúcsa, mert 76 a csúcs, elmaradt 10-zel, ettől 10 hotdoggal, rendben teszem az én pont megpusztulnék attól a 10 hotdogtól, de szóval ez a elmaradás szerinte a nagy melegre fogható. Egyébként a második helyezett Pat Bertoletti 15-tel kevesebb hotdogot evett, a női mezőnyben a 12-szeres bajnok Miki Sudo győzedelmeskedett, 32 hotdogot evett meg 10 perc alatt. Az se semmi. Szép nő lehet. Na menjünk tovább Máté Péter, és hamarosan a We Are The World is érkezik előttük, itt a Real McCoy és a Love and Devotion hotdog nélkül a Retro Rádióban.

0: hamarosan a Hit the Road Jack-kel vagy a Self Control-al folytatom itt a Retro Rádióban. Most közlekedjünk, 2 perc múlva lesz 3:46. Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé, Tata és Bicske között szakaszos lassulás alakult ki, feltorlottak a járművek. Szintén M1-es, 94-es és 66-os kilométer között porátfúvás miatt csökkent le a látótávolság, óvatosan vezessenek. M5-ös. Röszke felé Lajosmizse és Kecskemét között szalagkorlátot javítanak, csak a belső sáv járható, ezért van 4 kilométeres dugó, míg szintén az M5-ösön az ellenkező oldalon Budapest felé Inárcsnál baleset miatt zártak le egy sávot, itt is körülbelül 5 kilométeres dugó van. Még egy hírem van, 811-es főút Lovasberény és Székesfehérvár között 2 személyautó hajtott árokba egy ütközés következtében, a 10-es kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom.
1: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, 17 óra 50 percet mutat az óra. A folytatásban következzék az amerikai Laura Branigan nagy sláger, az Önkontroll. Furcsa dolog, de Laura Branigan több mint 20 éve nincs már közöttünk. A dal viszont itt maradt 80-as években is slágerként a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, ne felejtsék este 8-tól Abba a házi presszó. Most viszont indul Nyerges Izával a szokásos kétórás élő retro kívánságműsor, amely Phil Collins nagy sikerével indul. Én pedig ezzel búcsúzom már, kívánok önöknek további szép estét, jó retro rádiózást. Dénes Tamást hallották, találkozunk holnap ugyanis.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
3: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
4: 9-én egy eredeti, tombolós Rúzsa Magdi koncerttel várunk a Budapest Parkban. Egy este, ahol minden dalból emlék lesz, és minden refrénből közös éneklés. Rúzsa Magdi, augusztus 9, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
5: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
6: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
5: De hát honnan tudtad?
6: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
7: Irány a Premier Outlet árzuhanás. Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig mindenhol.
8: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között. És extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
9: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
10: Mi?
11: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
9: Ugrok egy bombát!
11: Szállás.hu.
12: Úgy is tett!
13: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval, akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
14: Autóüveg Pilkington.
15: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
16: Aldi Freestylers. Például hétfőtől szerdáig a magyar kígyó uborka darabja 43% kedvezménnyel csak 169 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
17: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
1: A reklám után.
18: Hírek a Retro Rádióban.
19: Ismét részletesebb késési statisztikákat közöl a MÁV. Társadalmi egyeztetés indult a megye elnevezésről. Este záporok jöhetnek. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Jobban ráláthatunk ezen túl a vonatkésésekre. A MÁV az eddigi összevont adatsor helyett ismét részletesebben közli minden hónapban a késési statisztikákat, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid kifejtette, ettől a vonatok nem járnak majd pontosabban. Az adatok sem javulnak egyik napról a másikra, de egyértelművé teszik az utazók számára, hogy nem eltitkolni, hanem megoldani akarják a problémákat. Társadalmi egyeztetés indult a megye elnevezés visszaállításáról. Július 11-ig véleményezhető a tervezet. Eszerint vármegye helyett ismét a megye, főispán helyett pedig a kormány megbízott elnevezést térne vissza, miközben a közigazgatási rendszer felépítése nem változna. A kormány honlapján közzített hatásvizsgálat alapján a névváltoztatások mintegy 577 millió forintos költséget jelentenének az államnak. Ideiglenesen leállt a közmédia hírszolgáltatása. Az M1 képernyője elsötétült, bocsánatkérő üzenet olvasható rajta. A Kossuth Rádió pedig a Bartók műsorát szórja. Az MTV a közleményben jelezte, a közmédia átalakul, a hírműsorok fokozatosan ütemezetten indulnak újra. A Magyar TV 1957-es megalakulása óta csak technikai okok és halálesetek miatt sugárzott fekete képernyőt. Élénkült a használt autópiac júniusban. Éves összevetésben 19 ezerrel többen érdeklődtek, derül ki egy szakportál felméréséből. A júniusi statisztikák szerint a meghirdetett autók átlag életkora és futás teljesítménye is csökkent, minőségi javulást figyeltek meg a kínálatban. Az átlagárak mintegy 10%-kal emelkedtek. Évről évre nő az elektromos és hibrid autók iránti kereslet, utóbbiaknál 57%-kal. Kényszerleszállást hajtott végre Ferihegyen egy utasszállító. A Ryanair gépe tegnap délelőtt Olaszországból Litvániába tartott. A pilóta Pozsony térségében fordult Budapest felé, mert egy utas rosszul lett. Az airportal.hu értesülése szerint a repülő biztonságosan leszállt, az utast már várta a sürgősségi ügyelet. Változóan felhős idő lesz, később megvastagszik jobban a felhőtakaró, helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél nagy területen élénk marad, de veszít az erejéből, zivatarok környékén lehetnek viharos lökések. Késő estére 19-26, hajnalra 17-24 fok közé hűl a levegő. Holnap észak felől felszakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt majd a nap, de nyugaton és északkeleten még lehetnek záporok. 26-32 fok között alakulnak a csúcsok.
18: Retro Rádió közlekedési hírek.
19: Erős a forgalom az M1-esen Budapest felé, Tata és Bicske között szakaszos lassulásra készüljenek, és néhol torlódnak is a járművek, írja az Útinform. Szintén az M1-esen a 94-es és 66-os kilométerek között porátfúvás miatt csökkenhet a látótávolság, vezessenek óvatosan. Az M5-ös Strádán Röszke felé Lajos Mizse és Kecskemét között javítják a szalagkorlátot. A 73-as és 74-es kilométerek között csak a belső sávon lehet haladni, 3-4 kilométeres torlódásra számítsanak. Az ellenkező oldalon Budapest felé Inács térségében a 35-ös kilométernél baleset miatt lezártak egy sávot, jelenleg 5-6 kilométeres a torlódás.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
10: Zsuzsikái a legelső sláger a kívánság műsorban Sinkó Misi Acsáról szeretnének kielküldeni. Phil Collins énekel, engem Nyerges Izabellának hívnak, és amíg szól a You Can't Hurry Love, szeretettel várom a hívásokat és az SMS-eket is. Csörögjenek, pötyögjenek.

0: Metro Rádió. Szeretettel köszöntöm Önöket egy újabb kívánságműsorban, ahol 6 és 8 óra között meglephetik a szeretteiket néhány kedves gondolattal, én pedig természetesen adok hozzá egy ajándékslágert is. Jó estét, hello, hello!
1: Sziasztok, Varga Szabi vagyok Dombóvárról. Varga Ildikót szeretném meglepni. Puszilom és szeretem.
0: Mesélj kicsit arról, hogyan alakul neked a nyár, lesz-e időd vakációzni?
1: Hát annyira sajnos nem.
0: Akkor mivel fog telni a nyár? Mesélj picit magadról.
1: Munkával leginkább.
0: Mi a foglalkozásod?
1: Hegesztő vagyok.
0: Akkor kitartás neked ebben a nagy melegben, és akkor szabadság nem is lesz most, majd csak ősszel esetleg?
1: Hát igen, igen.
0: És kicsoda neked a hölgy, akit most itt közösen meglepünk?
1: Egy kedves ismerősöm. Nagyon kedves ismerősöm.
0: Akkor őt most meglepjük egy szuper jó KFT-s lágerrel, mit szólsz hozzá? Legyen a balatoni nyár jó, ha már úgyis annyit beszélgettünk arról, hogy majd csak ősszel lesz idő pihenni, de hát ősszel is gyönyörű a Balaton, úgyhogy be lehet pótolni a vakációs élményeket. Itt a KFT, a kívánság műsorban.

0: Slágerei Retro Rádió. Jó estét kívánok, ez a kívánság műsor. Ön is üzenhet a szeretteinek, jöhet a bemutatkozás.
1: Szabó László vagyok Rédéről. Édesanyámnak szeretnék küldeni születésnapja alkalmából valami nagyon szép számot.
0: Jó, mi az, amit üzennél neki? Mik a kedves jó kívánságaid?
1: Hát, hogy mindenkinél jobban szeret.
0: És hogy hívják őt? Mi a keresztneve?
1: Mihály.
0: Hogyan ünnepeltetek? Volt-e valami kis családi banzáj?
1: Na, most vannak itt öcskösék, unoka, ugye el vagyunk egy kicsit így a szűk családi kör.
0: Nagyon helyes, akkor van egy kis süti vagy torta is, gondolom, kis köszöntés.
1: Persze, meg sok virág.
0: Akkor ez egy jól sikerült délután, én is hozzáteszem a magamét, Lionel Richie-vel ajándékozzuk meg édesanyádat. Ez az Angel, boldog szülinapot neki.

0: legnagyobb slágerei Retro Rádió. A kívánság műsort a Retro üzenőműsorát a 0620-22-22-122-es számon érik el. Jó estét kívánok!
1: Szia, Zöbbal, Robi vagyok. Szeretnék küldeni számot a Somot Szobra, az egyik kedves kolléganőmnek, munkatársa vagyunk Martaliba, és jelige a Bót néven. Jó bográcsodás, mert azt mondta, már bográcsodás, mert megcsinál a frizuráját, és küldenek egy szép számot neki és a kedves élettársának, ide Sándornak. Jelige a Bohóctól fogadjátok sok szeretettel. Ő tudja, hogy mire van szó.
0: Megbeszéltük, akkor semmi más dolgom nincs, csak az, hogy játszok egy szuperjó doktorában slágert. Ez a Let the Beat Go On, bográcsozáshoz is tökéletes.

0: Rögtön először, amikor hívnak, nem tudnak bejutni a kívánságműsorba, mert akkor a tömeg a tumultus, de az biztos, hogy előbb vagy utóbb sikerülni fog. Ha véletlenül foglaltat jelez a vonal, és ön nem ér el, akkor legyen kedves holnap este 6 órakor visszatelefonálni. Jó estét, szia! Tegeződhetünk is, ha gondolod.
1: Halló, jó napot kívánok, én Diana vagyok.
0: Szervusz, mondd el, hogy kit lepnél meg.
1: Anyukámat, apukámat és a testvéremet.
0: Jó, a keresztneveiket sorolt fel, légy szíves. Köszönöm.
1: Erika, László és Dóra.
0: Jól van, mi az a néhány kedves szó, gondolat, mondat, amit nekik üzennél?
1: Nagyon szeretem őket, és örülök, hogy vannak nekem.
0: Szuper, mesélj egy picit a nyári élményekről, vagy arról, ami már elmúlt, vagy arról, ami következik, hogy lesz a vakáció?
1: Hát, jövő héten még megyünk egy dupla kávé koncertre, meg még megyünk át rokonokhoz ott aludni, meg Tiszára megyünk.
0: Jaj, de jó, tartalmas lesz és izgalmas. Köszönöm, hogy mindezt megosztottad velünk, és szuper jó nyarat neked. Sok élményt!
1: Köszönöm!
0: Itt az ajándéksláger, erről a Neoton Família gondoskodik, jön a Santa Maria, a 2 órás esti kívánságműsorban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ez a kívánság műsor. Jó estét kívánok! Hogyan tudok segíteni önnek?
1: Jó estét, Izabella! Szeretnék egy számot kérni.
0: Igen, kivel beszélek?
1: A Mihály vagyok.
0: Kinek szeretné elküldeni?
1: A volt páromnak.
0: Őt hogy hívják?
1: Ildikós, Ildis Ildikós.
0: Jó, mi az a néhány kedves gondolat, amit neki üzenne?
1: Hát, nagyon szeretném még mindig.
0: Van esély rá ön szerint, hogy kibéküljenek udvarról a hölgynek?
1: Talán. Ő kinézett rám, én meg benéztem rá.
0: Értem. És akkor ez ön szerint mit jelent?
1: Hát, talán.
0: Ez egy talán, oké. Hát akkor én kívánom, hogy sikerüljön udvarolni, kibékülni. Vetek egy pillantást az SMS falunkra is. Kedves Izabella, kerékpárral megyünk ebben a pillanatban Komárnóban élelmiszert vásárolni. A biciklis társaimnak szeretnék küldeni egy szuper jó retro slágert. Hello Izabella, Anitának hívnak. A Koloplast Ostomi Stripe-ra szeretnék küldeni egy szuper jó slágert Izának és Évának. Üzenem nekik, hogy kitartás csajok már nincs sok hátra. Üdvözöllek, Izu, Iri vagyok. Én a fodrászomat szeretném meglepni egy szuper jó retro slágerrel, mert nagyon-nagyon jó rövid hajat vágott nekem. Az ajándék slágerről a Smash Mouth gondoskodik, ez az All Star a Retro Rádió.

0: Retro Rádió, ez a kívánság műsor, ahol a 0-20-22-22-122-es számon érnek el. Csörögjenek bátran, és minden részletet elmagyarázok, ez az a műsor, ahol meglephetik a szeretteiket. Szia!
1: Szia, Nandi vagyok, és egy számot szeretnék kérni Borinak, tesómnak.
0: Jó, honnan telefonálsz nekünk, melyik településről?
1: Tapolcáról.
0: Mi az apropó, ami miatt a tesódra gondoltál? Van valami különleges alkalom?
1: Igen, táborban van, és nagyon várom, hogy hazaérjen.
0: Jó, és ő milyen táborba ment? Mi a témája a tábornak?
1: Jóga tábor.
0: De jó, nagyon izgalmasan hangzik. Te is mész táborozni nyáron valahová?
1: Igen, majd foci táborba megyek augusztusba.
0: Ó, szuper, hát akkor ti mind a ketten szerettek sportolni ezek szerint. És mit üzennél a tesódnak?
1: Hogy nagyon szeretem és várom haza.
0: Nick Kershaw, nektek zenél a kívánság műsorban ez a The Riddle.

Rádió Márti SMS-e a folytatásban. Hello Ízus, egy számot kérnék a legsegítőkészebb, legszuperebb szomszédnak a kívánság műsorban. Szabó Csabinak Edelénybe szóljon a következő sláger. Utólagosan névnapja alkalmából Ákos énekel. A köszöntés mellé jön egy nagy ölelés, és ez az ölej meg újra.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Slágerei Retro Rádió. Ha van a környezetében valaki, akinek szívesen üzenne, akkor forduljon hozzám bizalommal. Ez a kívánság műsor a Retro Rádióban, ahol névnapot, szülinapot vagy akár egy házassági évfordulót is együtt ünnepelhetünk. Jó estét!
1: Jó estét kívánok! Sintba Mihály vagyok. Szeretnék egy kéréssel fordulni a Retro Rádióhoz.
0: Igen, kit szeretne meglepni, kinek üzenne a kívánság műsorban?
1: Bodai Judit

0: fel a főutcára, és jöjje fel hozzá, de nem mondott pontos címet, hogy főutca hány szám, pontos címet adja meg a legközelebb, vagy valahonnan tudja meg, hogy ki voltam, és a telefonszámom megvan, nincs letitkolva. Akkor fölkeresném főutcába, akik annyit tudok.
1: Jó, és ott hogy hívják, és hogy hívják a hölgyet?
0: Boda Juditka.
1: És önnek mi a neve?
0: Sinka Mihály vagyok. Vele dolgoztam együtt a 60 építőiparban, a 60-ban, Andor utca 60-ban.
1: Én már csak abban tudok reménykedni, hogy Juditka hallott most bennünket, ahogy itt egymással beszélgettünk, és valamilyen formában, valamilyen fórumon megpróbálja felvenni önnel a kapcsolatot, és akkor folytatódhat az elkezdődött barátkozás. Jön az ajándéksláger a hírek után, a kívánság műsorban ez a Bad Boys Blue. Sokszor volt már olyan, hogy rég elfeledett barátságok, vagy akár még testvéri viszony is itt a Retro Rádióban élet újjá, úgyhogy reméljük ez is összejön. Jön a Bad Boys Blue és a You're a Woman a kívánság műsorban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Mosógép! Mega Árparádé! Telefon! Mega Árparádé! Vasaló! Szintén Mega Árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a Mega Árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart.
5: A Mancs őrjárat visszatér a mozikba, és mancsosan menő termékekkel a Kikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok, a Mancs őrjárat a Dino film motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák, pihepuha takarók, párnák és Mancs őrjáratos plüssök. Az összes üzletünkben. Kik? Több, mint gondolnád.
6: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
7: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval, akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
8: Autóüveg Pilkington.
9: A Metásít bemutatja Campus Fesztivál július 22-e és 26-a között Debrecenben. Armin van Buuren, Scooter és 250 további fellépő a mainstreamtől az undergroundig. A debreceni Nagyerdőn 5 csillagos fesztivál helyszínen. Július 22-26 Campus Fesztivál Debrecen.
10: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plastikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plastikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
11: Nem szeretjük a hosszú beszédeket, inkább beszéljenek helyettünk a friss húsaink. A Spár Magyarország 2026-ban immár 5. alkalommal nyerte el az év friss húsárú kereskedője címét. Spár. Jó döntés. Már 35 éve. A díjakat az év boltja 2026 nem reprezentatív versenyeredményeként hirdették ki.
12: Július 10-én Szikora Róbert és az Ergo hozza az ikonikus dalokat Siófokra, a Plásra. A koncert előtt DJ Dominik, plássiófok.hu.
13: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
2: A reklám után.
14: Hírek a Retro Rádióban.
15: Automatikusan jár az érintett gyerekeknek az iskola kezdési támogatás. Átmenetileg leállt a közmédia hírszolgáltatása. Összeomlás veszélye miatt ürítette ki egy manhattani toronyháza. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Automatikusan jár minden érintett gyermek után a fejenként 100.000 forintos iskola kezdési támogatás, közölte a pénzügyminisztérium. Ebbe a körbe tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, illetve a tartós betegség, súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülők. a sajátos nevelési igényű gyermekek, a dobbantó programban vagy a műhelyi iskolai képzésben résztvevő fiatalok, az árva ellátásra jogosultak az egyszülős családban nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkedők. A tárca az adatbázisok alapján úgy számol, hogy idén mintegy 400 ezer gyermek kaphatja meg a segítséget. Nem biztonságos 10-ből 8 USB-töltő. Ezekkel a termékekkel az előző években is gond volt. A fogyasztóvédők ezért idén még több mint 200 féle töltőt ellenőriznek. Felkeresnek műszaki áruházakat, szakkereskedéseket, vizsgálják ázsiai kisboltok és webáruházak kínálatát is. Az első ütemben a 92 eszköz közül 74 nem felelt meg az előírásoknak. A hatóság azt javasolja, hogy lehetőség szerint megbízható kereskedőtől vásároljunk USB-töltőt. Kerüljük a gyanúsan olcsó, ismeretlen eredetű termékeket. Ha a töltő rendellenesen működik, vagy túl melegszik, ne használjuk tovább. Ideiglenesen leállt a közmédia hírszolgáltatása. Az M1 képernyője elsötétült, bocsánat kérő üzenet olvasható rajta, a Kossuth Rádió pedig a Bartók műsorát szórja. Az MTV a közleményben jelezte, a közmédia átalakul, a hírműsorok fokozatosan ütemezetten indulnak újra. A Magyar TV 1957-es megalakulása óta csak technikai okok és halálesetek miatt sugárzott fekete képernyőt. Összeomlás veszélye miatt kellett kiüríteni egy toronyházat New Yorkban. A forgalmas Manhattani utcán álló irodaházat azt követően evakuálták, hogy járdára zuhanó épület részekről kaptak bejelentést a tűzoltók. Két tartó pillér hajlott meg, így félő volt, hogy a felső szintek leomlanak. A környező épületeket is kiürítették. Változóan felhős idő lesz, később megvastagszik jobban a felhőtakaró, helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél nagy területen élénk marad, de veszít az erejéből, zivatarok környékén lehetnek viharos lökések. Késő estére 19-26, hajnalra 17-24 fok közé hűl a levegő. Holnap észak felől felszakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt majd a nap, de nyugaton és északkeleten még lehetnek záporok. 26-32 fok között alakulnak a csúcsok.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
15: Porátfúvás miatt csökkenhet a látótávolság az M1-es autópályán a 94-es és 66-os kilométerek között. Fokozott figyelemmel és óvatossággal közlekedjenek, kéri az Útinform. Az M5-ös autópályán Budapest felé Inács térségében három kamion ütközött össze. A 35-ös kilométernél csak a belső sáv járható, 3-4 kilométer hosszan arra szólnak a járművek. Aki teheti, a 44-es jelű Újhartyán csomópontban térjen le, és kerüljön az 5-ös főúton. A pályára Inácsnál lehet visszatérni. A 811-es főúton Lovasberény és Székesfehérvár között két személyautó hajtott árokba egy ütközés következtében, irányonként váltakozva halad a forgalom a 10-es kilométernél.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
17: István a következő, aki megtalálta kívánság műsorban, Ercsiből írta az SMS-ét. Szia Izabella, saját magamnak szeretnék kérni egy bulizós számot, mert vasárnap lesz a születésnapom. Előre is Isten éltesse, jön a Bad Boys Blue és a You're a Woman.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Néhány SMS üzenet következik a kívánság műsorban. Hello Iza, kis Varsányba szeretnék egy zenét kérni Norbi részére. Itt nem írták alá az SMS-t, de ezért célba talál. Hello Izus, Dankó Ritát Ózdon szeretném meglepni egy szuper jó számmal, mert kicsit rossz a kedve. Szeretném felvidítani. Lajos voltam, Füzes Gyarmatról. És végül egy szerelmes üzenet. Kriszti vagyok. Úton vagyok haza a munkából, Debrecenből Karcagra. Itt ül mellettem Sanyi a párom. Szeretnék általad küldeni a kedvesemnek egy üzenetet, ugyanis már egy éve együtt vagyunk. Drága Sándor, hihetetlen, hogy már egy éve szerelemben. Köszönöm, hogy minden nap szebbé teszed az életemet, és hogy mellettem vagy. És elviseled még a bolondságaimat is. Boldog első évfordulót. Nagyon-nagyon szeretlek. Kriszti írta tehát mindezt. Van velem valaki a vonalban is. Halló, halló.
1: Jó estét kívánok, zenét szeretnék kérni.
0: Igen, mutatkozz be, légy szíves.
1: Ábel Maxim vagyok, és Zsigának, a barátomnak szeretném küldeni a számot.
0: Igen, és mik azok a kedves gondolatok, amit neki szeretnél üzenni?
1: Hát, hogy nagyon sok kitartást kívánok neki az edzőtáborban, mivel hogy egy jiu-jitsu edzőtáborban van most.
0: Jó, és te hogy nem vagy ott vele ebben a sporttáborban, te nem ezt a sportot üzöd?
1: Én is itt vagyok.
0: Ja, értelek, és milyen volt a napotok, mivel telt eddig a program?
1: Hát fárasztó volt, egész nap edzettünk.
0: Meddig tart, milyen hosszú a tábor?
1: 3 nap.
0: És akkor még annyit árulj el, légy szíves, hogy milyen szinten vagytok ti most ebben a sportban, milyen övetek van, ha ez egyáltalán színekre és övekre megy.
1: Hát zöldöv egységünk van most, zöldöv egységben vagyunk most.
0: Gratulálok, és remélem, hogy nagyon ügyesek lesztek majd még benne. Mi a legmagasabb fokozat, amit el lehet érni?
1: Hát fekete tűzben.
0: Oké, okay, és addig meg se álljatok. Köszönöm, hogy hívtál.
1: Köszönjük szépen.
0: Hello, hello. Nektek is jön az ajándékslágere, ez a Bikini, és a Legyek jó a kívánság műsorban.

0: Gyerei Retro Rádió, ez továbbra is a kívánság műsor, 8-ig tudnak üzenni a szeretteiknek, és én egyáltalán nem bánom, ha tegeződünk egymással, hívjanak bátran. Jó estét, szia!
1: Halló, szia, Iza, Árva és Andrőek. Van egy szobatársam, azt is Csabának hívják, boldog névnapot szeretnék neki kívánni.
0: És még mik a jó kívánságait számára?
1: Hát, hogy gyógyuljon meg a térde, mert fáj neki a térde nagyon.
0: Szeretnéd még valakinek elküldeni a következő slágert?
1: Igen, Ruskóci Tibornénak, Vaskó Tibornénak, Árvai Szabinának és Árvai Nikolettának.
0: Pink, nekik is énekel a kívánság műsorban, ez a So What a Retro Rádióban, ahol a 0620 22 22 122-es szám este 8-ig az Avaházi Presszóig él.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A Tátrai Bend slágere néhány SMS üzenettel érkezik. Szia, Ceglédre küldenék a Kokusz Kft-be Bogárkának egy szuper jó számot. Húzzon bele a melóba, előre is köszi. Szia, Izabella, feleségemnek szeretnék küldeni egy dalt bocsánatkérésként, amiért a munka fontosabb volt, mint ő, és nem segítettem neki, pedig nagyon nagy szüksége lett volna rá. Üzenem, hogy nagyon szeretem, és sietek haza. Az aláírás Barnabás. Kedves Izabella, szeretném, hogyha játszanál egy szuper jó slágert Vácra, a mezőgazdasági iskolába Ági néninek. Üzenem neki, hogy nagyon-nagyon szeretem, az aláírás az ő kis csodája. És végül itt van velem Szabi is, aki pálinkás

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Engem Nyerges Izabellának hívnak, én vagyok a Kívánság műsor háziasszonya. Ha bátrak, akkor hívjanak, nem mintha bárkinek leharapnám a fejét. Abban tudok segíteni, hogy üzenhetnek a szeretteiknek.
1: Szeretnék kérni egy számot.
0: Hello, mutatkozz be nekünk, kérlek.
1: Jó napot, Sezalám vagyok.
0: Honnan telefonálsz, és kit szeretnél meglepni?
1: Vámos Szabadira, és apukámat szeretném.
0: Őt hogy hívják?
1: Sas Róbert.
0: Mi az, amit Robinak üzennél? Mik azok a kedves gondolatok?
1: Az, hogy nagyon szeretem, és majd hamarosan hazamegyek.
0: Jó, mert hol vagy most ebben a pillanatban? Mivel telik a vakáció?
1: A barátommal vagyok itt kint.
0: És mi mindent szoktatok csinálni így nyarant, amikor ilyen szép idő van?
1: Hát beszélgetünk, biciklizünk és megfocizunk.
0: Akkor ti is az aktív pianista szerelmesei vagytok. Jó van, kellemes vakációt kívánok nektek az Inner Circle slágerével. I'm

0: Ez a kívánság műsor, ahol a Gypsy Kings slágere szól. Természetesen a Volára is ajándék. Már is kiderítem, hogy kié. Haló, haló!
1: Jó napot kívánok! Szeretnék a páromnak küldeni egy szép retro számot, és üzennék neki.
0: Igen, mondd el a te nevedet is, az övét is. Köszönöm!
1: És ti vagyok, ő pedig Gábor.
0: És mik azok a kedves szerelmes gondolatok, amit neki szánsz?
1: Annyira hiányzik, és nagyon szeretem.
0: Mikor találkoztok legközelebb, tudod-e már?
1: Még nem. Remélem, hogy beszélünk este.
0: Ezek szerint nem ugyanott éltek, távkapcsolat?
1: Igen.
0: Oké, és lesz-e lehetőségetek közös vakációra? Ebben gondolkodtatok-e már, hogy a nyár hogy fog telni?
1: Hát még nem tudjuk.
0: Akkor majd spontán összehoztok valamit, és neked hogy néz ki a napod úgy általában? Mit csinálsz? Mivel foglalod el magad?
1: 11-kor elmegyek dolgozni, aztán amikor végzek, akkor meg hazajövök.
0: És este otthon mit szoktál csinálni?
1: Pihenni.
0: Akkor én nem is zavarlak most tovább. Nagyon kellemes estét, jó pihenést kívánok a Gypsy Kings slágerével. Ez a Volare.

0: Jó, szeretettel várom Önöket a Kívánság műsorban. Ma este 8-ig tudunk beszélgetni egymással, és ha ma nem érnek el, ha ma nem férnek bele, akkor se szomorkodjanak, hiszen holnap is itt leszek 6 és 8 óra között. Jó estét!
1: Tiszteltem, Gino vagyok. Szandrának a születésnapjára sok-sok boldogságot kívánnék. Esti bulikhoz legjobbakat, már mennek bulizni. Kamionozók közben, hát nem tudom, hogyan érkezek haza, hát csak azért, mert ugye itt ülök a szűk kabinba, csak az innen kívánnám ezt a kívást.
0: A vonal. Lehet, hogy pont külföldön tartózkodik, aki hívott. No, se baj, a lényeget értettük, szülinapi buliba indul a kis csipetcsapat, és még az is lehet, hogy a telefonáló is becsatlakozik, hát reméljük, hogy így lesz. Én pedig akkor egy olyan slágert választok, ami a bulizáshoz is tökéletes. Jennifer Lopez énekel a Kívánság műsorban.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Néhány újabb üzenet a kívánság műsorban, amik SMS-ben jöttek. Törpe azt írja, hello Ízus, a férjemnek Istvánnak szeretném üzenni, hogy hiába üvölteti a rádiót, én akkor is túlénekelem. Puszi és imádom. Hello Ízus, Kitti vagyok, a páromnak, Gábornak üzenném, hogy nagyon szeretem. Kedves Izabella, Icuka vagyok. Fegyvernekre, Imre Györgynek, édesapámnak és édesanyámnak szeretnék küldeni egy szuper jó slágert. Azzal az üzenet, hogy mindent köszönök nekik, puszilom és szeretem őket. Hello Iza, Kati vagyok, Jász Karajenőről írok most neked. János férjemnek szeretnék slágert küldeni, aki autóbuszvezető és most is dolgozik. Üzenem neki, hogy nagyon-nagyon szeretem. És végül itt van velem Gollasz Ildikó is, aki Hangyal Csabának szeretne küldeni egy slágert utólagosan névnapja alkalmából. Szandra énekel, ez az In the Heat of the Night a Retro Rádió.

0: Slágerei Retro Rádió. Ön is a kívánság műsort hívta, és az a jó hír, hogy sikerült bejutni. Haló, haló!
1: Haló, szia, drága! Hát gyönyörű hangod, így még szed. Attila vagyok, és nemrég estem át egy szívműtéten, egy hónapja nyitott szívműtéten, ami elég komoly műtét volt, 4,5 órás, és most jelenleg segítség nélkül újítom fel a szobámat. Igaz, hogy elég nehéz egy kicsit, de amitől ugye nem halunk meg, attól erősebbek leszünk. És szeretném küldeni azok mindazoknak, akik drukkoltak értem, míg a kórházban voltam, a kollégáim, a főnökeim, a barátaimnak, mindenkinek szeretnék küldeni. Hát a kedves gondolatok, hogy mindenki vigyázzon magára minél jobban, és azt szeretném, hogyha mindenki figyelne mindenkire, és segítenénk egymásnak. És akkor rád bízunk, hogy milyen szép zenét.
0: Jó, köszönöm szépen, és figyelj csak, ez a lakásfelújítás vagy szobafelújítás nem túl korai még? Nem kéne ezzel még egy picit várni?
1: Sajnos igen, meg is kapom kellemes beszólásokat, kommenteket a barátoktól.
0: Igen, hát féltenek, gondolom, ők is féltenek.
1: Igen, csak én olyan ember vagyok, hogy mindig megyek, csinálom.
0: Akkor téged ez hajt, hogy most is van egy feladat, amit szeretnél megoldani, és akkor igazából ez ad plusz extra energiákat neked a gyógyuláshoz is, nem lehet, hogy pont így van?
1: Ez így van, hogy például neked is ad egy plusz energiát, hogy mi betelefonálunk, és örülünk, hogy tehát egyáltalán hallunk téged.
0: Térjünk vissza egy picit rád, hogy érzed most magad? Mit gondolsz, mennyi ideig fog tartani a felépülésed?
1: Hát minimum az a 4-5 hónap alatt.
0: Értem, tehát ez egy nagyon hosszú folyamat, igen. Nagyon hosszú felépülés, nem egyszerű.
1: Így van, nem, sajnos nem egyszerű, csak én az a baj, hogy nem türelmetlen vagyok, nem tudom kivárni.
0: Hát igen, én is ilyen típus vagyok. Figyelj, akkor én azt kívánom neked, hogy legyen teljes mértékben gördülékeny, problémamentes ez a felépülési időszak, és mielőbbi jó egészséget kívánok neked.
1: És hogyha még üzenhetek?
0: Persze.
1: Akkor a Szemelvest Egyetem munkatársainak, illetve a Honvéd Kórház dolgozóinak, illetve a barátainak, rokonoknak, mindenkinek küldeném azt a számot, természetesen, amit te választasz majdnem sokára.
0: Dobrádi Ákos énekel a kívánság műsorban, ez a Fekete Gyémánt.

0: Metrórádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb

0: Beszélgetéshez érkeztünk a Kívánság műsorban. Jó estét kívánok! Miben tudok segíteni?
1: Tiszteletem! János vagy Bönyeiről. Szeretnék egy számot kérni a komasszonyomnak, a komámnak, meg a keresztfiamnak, meg a keresztanyomnak.
0: Mit szeretne nekik üzenni? Mik azok a kedvességek?
1: De szeretem őket, meg minden jó velük. És sokáig szeretnék velük együtt élni.
0: Amen, így legyen. Érkezik az ajándéksláger a hírek után, jön a Soho Party, és az éjjel soha nem érhet véget. Ez már egyben az Abaházi Presszó nyitánya is.

0: Ezzel a jó kis bulis slágerrel adom át a terepet a Baházi Csabának, mi pedig holnap este 6 órakor ismét találkozunk a Kívánság műsorban. Puszi, Nyerges Izabellát hallották a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a Glamour napokon a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
3: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
4: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
5: Brokkoli van.
4: Az előbb hozta a Family Frost autó.
5: Rántott hal.
4: Azt is vettem.
5: És zöld borsó.
4: Az is van.
5: Akkor sült krumplit kérek.
6: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője most az applikáció segítségével a hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
5: És sült krumplit is.
7: Aldi Freestylers. Például hétfőtől szerdáig a magyar kígyóuborka darabja 43% kedvezménnyel csak 169 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
8: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
9: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
10: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
9: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
10: Tökéletes!
9: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
11: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
10: Rendelek.
11: És a mosókapszula is.
10: Rendelek.
11: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
10: Sejtettem, azt is rendelek.
11: És mikor lesz itt?
10: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
11: Akkor én meg figyelem a készletet.
10: Persze, ahogy eddig is. Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
2: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
12: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
13: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval, akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
14: Autóüveg Pilkington.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
15: Felfüggesztették a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Még lehet módosítani a sorrendet a Felviben. Széfestől lopták el egy idős nő pénzét. Villányi Eszter vagyok. Átalakul a pedagógusok teljesítményértékelése, a parlament rendkívüli ülésén felfüggesztette az eddigi rendszert. Az országgyűlés döntése alapján egyebek mellett elkezdhetik nyilvánosságra hozni az ügynök aktákat, és létrejöhet az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára is. A szavazások után megkezdődött az alaptörvény módosításának vitája. Ennek értelmében például szigorúbb szabályok vonatkoznának az alkotmányos intézmények vezetőire, 12 évben korlátoznák az országgyűlési képviselők mandátumát, a vármegyéket visszaneveznék megyékre, és megszűnne a jelenlegi államfő megbízatása. A Fidesz csütörtökre tüntetést szervez a módosítás ellen. Csütörtökig lehet még változtatni a választott szakok sorrendjén az E-felvételiben. Erre egyetlen alkalommal van lehetőség, új képzést pedig már nem tudnak beírni a jelentkezők, figyelmeztet az oktatási hivatal. Az egyetemre főiskolára készülők szintén július 9-éig pótolhatják a még hiányzó dokumentumokat. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Erősebb a forgalom a turisztikai szezonban az autópályákon, így balesetek is gyakrabban történnek. Ilyen helyzetben a legfontosabb a 112-es segélyhívó használata és a biztonsági folyosó kialakítása a strádán. Hívta fel a figyelmet Vad Róbert rendőr alezredes.
16: A balesetek jelentős része a követési távolságban nem tartása és a szabálytalan sávváltás miatt következik be. Fontos tudni, hogy amennyiben baleset történik, a 112-es segélyhívás nem lehetőség, hanem kötelesség. A strádán közlekedők figyelmét felhívjuk, hogy a megkülönböztető jelzést használóknak helyet kell biztosítani úgy, hogy a belső, tehát a bal szélső forgalmi sávból szorosan a sáv bal szélére kell húzódni. Az egyéb sávokban közlekedőknek a lehetséges mértékben jobbra kell húzódni, tehát egy folyosót kell kialakítani.
15: Szép fel együtt vitte el az idős nő pénzét egy férfi Somogyban. A feltételezett elkövető feleségével együtt rendszeresen segített a sértetnek, most azonban 35 millió forintot és 25 ezer eurót lopott tőle, majd elhagyta az országot. Nemzetközi körözés van ellene, de a széfet a pénzzel megtalálták a rendőrök egy ingatlan udvarán. Változóan felhős idő lesz, később megvastagszik jobban a felhőtakaró, helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél nagy területen élénk marad, de veszít az erejéből, zivatarok környékén lehetnek viharos lökések. Késő estére 19-26, hajnalra 17-24 fok közé hűl a levegő. Holnap észak felől felszakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt majd a nap, de nyugaton és északkeleten még lehetnek záporok. 26-32 fok között alakulnak a csúcsok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
17: Szép jó estét kívánok mindenkinek! Az Abaházi Presszó szabadságon van, ahogy fogalmazni szoktunk ilyenkor, tatarozzák a presszót, de természetesen nem hagyjuk hallgatóinkat presszóélmény nélkül, és visszaidézzük azokat az estéket, amelyeket mi nagyon-nagyon szerettünk, olyan pillanatokat, olyan beszélgetésekből, amelyek színűnek nagyon kedvesek voltak. Mi ezt magunk között újra hasznosított Abaházi Presszónak hívjuk.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Nézi Jenő, a mai beszélgetőtársam, nagy szeretettel üdvözöllek, szia!
2: Szia Csabi, köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Találkoztunk mi már több alkalommal, kezet fogtunk, nem tudom, jöttünk, mentünk, és nekem van egy ilyen emlékem, hogy én ezt mondtam már neked, de ha neked ez nincs meg, akkor most elmondom megint, hogy a mi apáink gyerekkorukban ismerték egymást, vagy havarok is voltak Tolnán. Lehet, hogy a te apád aztán később már nem is emlékezett az én apámra, de apám mind a mai napig szeret ezzel haknizni, hogy, hogy ő nagy barátja volt a Knézi Jenőnek.
2: Tolna az egy jó hívó szó, na, azt kell, ugye? Hogy mondjam, mert ugye? Az a helyzet, a tapasztalat az, hogy olyan hosszú iskolapad nem volt, ahányan hivatkoznak arra, hogy apuval együtt jártak gimnáziumban, egyetemre, mindenki, a csoporttársa volt. Ez a Tolna, ez egyébként jó. Ugye nagyon rövid ideig éltek ők Tolnán, mert apu 44-ben született,
1: igen,
2: és aztán ők Kiskunhalasra költöztek, majd később a nagyapának ott lett.
1: De ő oda született Tolnára, ugye? Tehát ők ott laktak korábban, nem?
2: Ő Nagyváradra született, édesapa. Én úgy tudom, hogy amikor már ilyen 10-12 éves volt, nekem már van olyan fényképem, akkor már Kiskunhalason a Béke utca 4 szám előtt állt.
1: Na, ezt azért jó, hogy elmesélted, mert nekem, hát apám elmeséléseiből van meg, és én tudod, ezt mindig úgy raktam össze magamban, már gyerekkoromban is, hogy ők együtt gyerekeskedtek. De akkor neked semmiféle tolnai identitásod nincs, ami mondjuk Tolnához köt, hogy szeretsz halászlevét főzni, meg ilyenek. Tehát tudod, a tolnaiak nagyon büszkék a saját halászlevükre.
2: Én imádok halászlevet főzni, de Tolnához nekem nincsen kapcsolódásom. Értem. Tehát apu is nagyon rövid ideig élt ott. Nekem Kiskunhalasról vannak az első emlékeim. Mm-hmm.
1: Egyébként azt feldolgozni, hogy a legtöbb beszélgetés, mint ahogy most ez is úgy indul, hogy édesapád, hát azért az nem egy olyan, hogy a francban már megint apámmal kezdik.
2: Nem tudsz mit tenni, tehát inkább elfogadtam, hogy ez nekem jó. Mert hogy egyrészt mindenki ezzel kezdi, aminek én örülök. Mert az azt jelenti, hogy apura szívesen emlékeznek. Másfelől pedig amúgy én vagyok a bolond, hogy ugyanezzel a névvel, ugyanebben a szakmában szerettem volna elhelyezkedni, holott én kézzel-lábbal tiltakoztam ellene. Ez apunak volt egyébként az akarata.
1: Majd kifejtesz, majd később, jó.
2: Ugyanakkor én most leszek idén 54. 2 méter vagyok, meg élsportoló voltam, és ki vagyok? Ezt a kis Flórival szoktuk mindig beszélni, ugye a kis Alberttel, hogy hát ő is a kis Flóri.
1: Igen.
2: Én meg a kis Knézi.
1: A kis Knézi. A kicsi.
2: A kicsi. Igen. Tehát szerintem, ameddig én élek, én leszek a kis Knézi.
1: De ezzel meg kellett küzdened, hogy minthogyha azt sugalnák neked, hogy apád árnyékában vagy? Ez küzdelem volt?
2: Persze. Ez szerintem küzdelem a mai napig, bár ennek nagy részét én le tudtam tenni, és ugye apu 2003-ban halt meg, tehát több mint 20 éve most már. Egy generáció fölnőtt azóta,
1: igen,
2: akik nem hallották édesapámat közvetíteni, és most már ugye nekem azt szokták mondani, hogy most már nekik én vagyok a Knézi Jenő. Ők már nem hallották aput dolgozni, de visszatérve az eredeti kérdésedre, persze, hát szerintem ez a legnehezebb dolog, hogyha az embernek híres a szülője. Én is mindig azt kerestem magamba, hogy de hogy biztos elég jó vagyok, hogy biztos azért kapom meg ezt a munkát, hogy én ezt jól csinálom, és nem azért, mert hogy úgy hívnak, hogy nem az volt a háttérbe, tehát mint Mátyás király, hogy áruhába kéne kimenni az emberek közé, hogy kiderüljön, hogy valóban engem szeretnek-e. Tehát én vagyok a családban a negyedik Knézi Jenő amúgy. Az, hogy ifjabb, azt nyilván amíg apu élt, addig a megkülönböztetés miatt használtuk, de nekem ez hivatalosan nem volt benne a személyigazolványomban. És a mai napig nagyon sokan ifjabb Knézi Jenőznek egyébként. Nyilván a tévében már nem meg ott, hogyha persze, a névinzertet kiteszik, akkor ott Knézi Jenő vagyok, igen, de ez nem volt hivatalos, ez egyáltalán.
1: Neked van gyermeked?
2: Nekem van 3.
1: Van köztük Jenő?
2: Van, a legnagyobb, persze. Tehát az első szülött, az nálunk ugyanúgy Jenő.
1: Akkor most ő az ifjabb.
2: Hát most ő az ifjabb. Ő nem szereti a Jenőt.
1: Nem szereti a Jenőt? Nem.
2: Hát figyelj, annyira
1: hát
2: én sem.
1: Ma már nem egy divatos név.
2: Igen. Ugyanakkor fölkapja rá a fejét mindenki. Szerintem kevés Jenő van, de én emlékszem még gyerekkoromból, hogy ugye rajtam is élcelődtek, meg ugye minden kabaréban, ugye vagy Béla, vagy Jenő volt a férje, amikor hazajött a feleség, most tudom, a Körmendi János, meg ezek a régi
1: Jenő, meg a Béla. Még a hangsúlyra is megvan, igen.
2: Igen, tehát hogyha hazajött a papucs férj, akkor az volt biztos, hogy Jenő volt, igen. Nagyon sok mindennel az ember megbékél 50 fölött, meg 40 fölött, meg 30 fölött, majd belemehetünk ebbe. Arra mindig büszke voltam, mert utána néztem, hogy hát honnan jött ez a Jenő, egyfelől a tradíció, hogy én már akkor a negyedik Jenő Jenő vagyok, másfelől pedig a Jenő az az egyik honfoglaló magyar törzs neve volt. Tehát, hogy ez egy szép, régi magyar név.
1: Te kézzel, lábbal tiltakoztál az ellen, hogy ugyanaz legyen a foglalkozásod, mint édesapádnak. Aki ugye a sportriporterek közül az egyik leghíresebb volt. Tényleg nehéz így belépni ő mögé, hogy akkor én is ezzel foglalkozom, de mondtad, hogy te kézzel, lábbal tiltakoztál, ezek szerint akkor ő szerette volna, hogy te ezt csináld?
2: Ez így van. Én kosárlabdáztam. Nekem az volt a terv, hogy én a kosárlabdában nagyon sokra szeretném vinni. Ez egyébként részben sikerült. Igen. Tehát én elmondhatom magamról, hogy ugye a magyar kupát nem nyertem, ott két ezüstön van, két vesztett kupadöntő, de voltam magyar bajnok, voltam szuperliga győztes, voltam az összes korosztályos válogatottban, és hétszeres felnőtt válogatott. És 22 éves voltam, mire ezt elértem, és akkor jött egy sérülés, ami miatt nekem abba kellett hagynom a kosárlabdát.
1: Milyen sérülés volt ez, hadd kérdezzem?
2: Nekem eltörött a nagy lábujjam. Ez egy teljesen banális dolog. Én akartam fölugrani, és egy ember meg éppen érkezett rá, és a két erőhatás elrecsent. És én ezzel még játszottam fél évet. Tehát fájt meg minden, de hát 20 évesen most mit foglalkozom vele? És elmentem a sportkórházba egy rutin műtétre, visszacsavarozták ezt a letört részt, de aztán kiderült, hogy elfertőződött.
1: Jaj.
2: És mire észrevették, addigra gyakorlatilag szó szerint majdnem, hogy menthetetlen volt. Tehát az amputáció is fölmerült. Hogy azt most, hogy bokából vagy térd alatt kell esetleg a lábomat levágni, az még kérdés volt, és aztán a sírból visszahozták különféle gyógyszerekkel, viszont nem hogy az élsportra, hanem gyakorlatilag arra, hogy most, ha most le kéne sétálnom 2 kilométert, akkor utána azért elég sokáig jegelnem kéne.
1: Egy nagy lábújtörés.
2: Egy nagy
1: idáig fajulhat, törés. Ha az ember nem foglalkozik vele. Még akkor is, hogyha
2: nem
1: élsportoló.
2: Nem foglalkoztam vele, hát bocsánat.
1: Nem, ha nem foglalkoznak vele, akkor
2: inkább... Ha nem foglalkoznak vele. És arra emlékszem, hogy apu nagyon, hogy finoman fogalmazzak, mérges volt a sportkórházra. Meg is keresett ügyvédet, hogy esetleg bepereljük őket, és akkor azt mondta neki az ügyvéd, hogy igazából van egy ilyen ráta a kórházaknál, hogy naponta hány százaléka a betegeknek, hogyha elfertőződik, vagy felülfertőződik, hogy az úgy benne van a pakliban. És miután aznap senki más nem volt, csak én, mondta az ügyvéd, hogy teljesen fölösleges elmenni perre, mert el fogjuk veszíteni. Úgyhogy hagytuk is az egészet a fenébe. És akkor én ott álltam 22 évesen, hogy mit kéne kezdeni az életemmel. És apu felvetette, hogy mi lenne, hogy miután egész gyerekkoromban vele jártam meccsekre. Miután egész kamaszkorom óta, vagy gyerekkorom óta ott voltam az élsport közelében. Hogy mi lenne, ha én ezt megpróbálnám? És mondtam, hogy szó nem lehet róla.
1: Tehát, de mentél vele a meccsekre, ott ültél vele, amíg minden. Ő közvetített meg.
2: Hát persze. Hát én a Fradi öltözőbe bejártam, de Dalnoki Jenő gyerek... bácsi lovagoltatott a térdén.
1: És jó gyerek voltál, és nem szóltál bele, és nem rángattad közben apádnak a nem tudom az akóját, hogy szomjas vagyok.
2: Figyelj,
1: jó, én... de éppen 11-eseket rúgnak, fiam, hát maradj. Hát, hogy nem volt ilyen?
2: Én olyan jó gyerek voltam, de tényleg, édesanyámat, ha megkérdeznénk, tehát van egy nővérem. Ő bűnrossz volt, mindig mondja anyu.
1: Ő nem is ment meccsre ezek szerint.
2: Ő nem ment meccsre. Engem ide beraktak a sarokba, és én ott el voltam, amíg ki nem hozta. Én nagyon jó voltam. Én néztem azt, hogy apu közvetít, kerek szemmel, és nem értve és csodálkozva, hogy amikor emberek a lelátón visszafordulnak, és mondjuk őt szidják, mert ilyen is bőven előfordult. Volt, és nekem ez gyerekként nagyon nehéz volt feldolgozni. És pont ez volt az egyik olyan ok, ami miatt én azt gondoltam, hogy én ezt nem szeretném. Én láttam azt, hogy mennyi bántást kap, akkor még nem volt internet, akkor még nem volt ez, hogy a közösségi médiából ömlik rád a szegy.
1: Hát akkor szóban mondták.
2: Szóban mondták, meg jöttek a névtelen levelek, ugye, a telesportba. Ez a mostani időszakhoz képest sokkal, de sokkal kevesebb bántás. Én láttam, hogy mennyire megviseli édesapám.
1: Na ezt akartam kérdezni, hogy ő ezt hogy viselte?
2: 59 évesen gyomorrákban meghalt úgy. Tehát, hogy ezt, hogyha te nem tudod elengedni, és nem tudod letenni, és te ezen emészted magad folyamatosan, hogy mások mit mondanak, hogy mások mit szólnak hozzá, hogy másoknak mi a véleménye, akkor egész egyszerűen ebbe belepusztulsz, szó szerint.
1: Én imádtam, ahogy édesapád közvetített, én azt szerettem, amikor ő közvetített, és nyilván a múlt megszépíti az emlékeket, de én nem emlékszem, hogy hibázott volna. Tehát, hogyha szitták is, akkor mondjuk az ellenfél szurkolók, vagy ha szitták, miért szitte? Miért bántották őt?
2: Azért, mert elmondta a véleményét. Mondjuk a magyar futballról.
1: Jó, hát mondjuk azt én szerettem, amikor az Izland ellen kikaptunk, azt én mindig emlegetem, hogy az
2: de ez klub
1: mennyire igaza volt.
2: De igaz? De egyébként igaza volt.
1: Igen.
2: De abban az időben, ha te ezt elmondtad, akkor bántottak érte. És nem a szurkolók, mert a szurkoló sem volt hülye.
1: Persze.
2: Ő is látta, hogy mi történik a mérkőzésen. Hanem úgymond fentről. Mindig jött a bántás. És ő ezt nagyon nehezen viselte, mert ő alapvetően egy hihetetlenül őszinte ember volt. És ő engem is arra tanított, hogy mindig mondjam el a véleményemet. Emiatt aztán nekem is volt éppen elég problémám. De ő ezt nehezen viselte, hogy ő szeretné elmondani a véleményét. Nekem azt tanította, hogy ha ott ülsz a mikrofon előtt, igenis mondd meg, hogy szerinted 11-es volt-e vagy nem. Uh-huh. Igenis mondd meg, hogy piros lap volt-e vagy nem. Hiszen te vagy a kommentátor.
1: Igen.
2: Te ülsz ott. Akkor igen. Mondd el a véleményed is. Nagyon sok kollégám tisztelet a kivételnek. Nem mernek állást foglalni, mert nincs véleményük, hogy hát majd megnézzük a visszajátszást. Hát
1: lehet, hogy van, csak hogy pont ez amiatt a
2: csak
1: bántások
2: lenyelik.
1: Miatt.
2: Aha. Igen, de ettől függetlenül is bántják az embert.
1: Igen.
2: Ha nem mondom, akkor is, ha elmondom, akkor is.
1: Na ide visszatérünk, jó, egy rövid szünet után folytatjuk a beszélgetést. Knézni Jenővel itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Introvertált ember vagyok. Vagy legalábbis voltam. Most már ezt kinőttem azzal. Ez nagyon nehéz elgondolnia, vagy elhinnie annak, aki mondjuk kívülről néz engem, és azt mondja, hogy hát rádióban nyilatkozol, tévében szerepelsz, műsort vezetsz, kommentátorsz, hogy lehetnél te visszahúzódó, vagy magába
1: de
0: forduló?
1: Igen, de hát nem magadról voltam. Beszélsz, hanem amikor közvetítesz, akkor nem magadról beszélsz. Nem. Jobb, a véleményed benne van, de
0: a véleményed sem. Benne van, de elmentem beszédtanárhoz. De az azért, mert kötelező volt. Tehát a mi időnkben még, most már mondhatom, én is 30 éve kezdtem a pályát, a mi időnkben még nem kaptál úgy mikrofon engedélyt, vagy képernyő engedélyt, hogyha nem volt hozzá megfelelő vizsgálat. Mm-hmm.
1: Tehát neked tulajdonképpen akkor ezt meg kellett tanulnod, nem így volt van. Egyenes út. Jó, ő is nézi, hát akkor jöjjön. Tehát ez nem így volt.
0: Ez nem így volt, és olyannyira nem így volt, hogy amikor én az Eurosporthoz bekerültem, hogy a magyar nyelvű szerkesztőségben, ami 1996-ban indult, és én pont abban az évben nyáron kerültem oda, az atlantai olimpiára közvetíteni Vitár Róbert mellé kosárlabda szakkommentátornak. És amikor lement az olimpia, Palik Laci megkérdezte tőlem, hogy nincs-e kedvem ezzel foglalkozni. És a Lacinak is mondtam, hogy hát jó volt meg minden, de én ezt mondtam, hogy maradjak itt, és próbázzak. És mondom, az mit jelent? Azt mondja, figyelj ide, fél évig, hetente háromszor, négyszer te bejössz, és próba kommentálásokat fogsz csinálni, és majd meglátjuk, hogy ezután hogy...
1: Ja, tehát úgy próba, hogy az nem megy ki adásba, nem hallja, csak nyilván meghallgatják a szakemberek.
0: Minden héten a Palik Lacival, vagy a Héder Barnával leültünk, ott volt még rajtam kívül pár ember, például a Gyulai Miki, ugye Gyulai Pistának a fia, mi együtt kezdtük, és akkor ők meghallgatták, és elmondták a véleményüket. És mondták, hogy akkor lehet visszamenni, és újra. Ez egy fél éves folyamat volt, mire odaengedtek az első önálló, élő adásomra. És ez most már megint csak nem így megy, és biztos, hogy nagyon sok tehetséges fiatal van most is, én ezt nem vitatom, de azt a fajta, szépen szeretnék fogalmazni, tehát, hogy itt vannak bizonyos lépcsőfokok, amiket, hogyha kihagysz, akkor te jársz rosszul.
1: Igen.
0: Viszont ezt nagyon sokan hajlamosak most már kihagyni, hogy ő most már akkora sztár, meg akkora tehetség, hogy adj uram Isten, de neki mindjárt válogatott meccset kell közvetíteni, meg a forduló rangadóját, és hogy a lépcsőfokokat, azt nagyon hajlamosak sokan kihagyni. Nekünk még ez nem így volt. Szerencsére, azt mondom. Szerencsére.
1: Hát ezt nekem is mondják rádiósként, hogy könnyű neked, csak ott vagy és beszélsz. És akkor ezt bárki megteheti, gyere be és beszélj.
0: De ez
1: és akkor visszakérdeznek, hogy oké, de mit mondjak? És mondom, hogy itt indulnak a problémák. Tehát, hogy ez nem úgy van, hogy az ember csak ott van és mondja, amit lát sportközvetítőként. Tehát azért kicsit érteni kell hozzá, vagy nem is kicsit.
0: A kommentátorkodás ugyanez. Ez a, olyan, mint a 10 millió szövetségi kapitány országa vagyunk, de kommentátorkodáshoz is mindenki.
1: Mindenhez is.
0: Hát, igen. Hát ott a mikrofon, aztán mondom, igen. Nem? Hát nem. Nem, nem teljesen így van, mert egyébként bármit mondasz.
1: Igen.
0: Bármit. És most teljesen mindegy, melyik meccset mondom, bármit mondasz. Lesz olyan réteg, akinek nem tetszik. Miért azt mondta, nézi, hogy?
1: Igen. És azonnal rácsütik, hogy ezzel a csapattal vagy az ellen vagy ezért
0: hogy
1: csinálod.
0: Annál a gólnál miért kiabáltam jobban? Ezt rendszeresen megkapom. Hát mondom, amikor 25 méterről, kapásból, félfordulattal lő egy akkora gólt tényleg, hogy amit ritkán látni, hát persze, hogy kiabálok, és hogyha a másik meg ott éppen bepiszkálja 5 centiről, mondom, azt talán nem fogok úgy, de ez nem azért van, mert az egyik csapatot jobban szeretem, mint a másikat. De ez messzire vezet.
1: Izgulós voltál?
0: Nagyon. Nagyon. Én nem szeretem visszahallgatni magamat például a mai napig. Nem szeretem sem a hangomat, sem visszahallgatni a közvetítéseket. Nagyon izgultam.
1: Van ilyen, hogy az ember specializálódik a sportriporterségen belül, ha van ilyen szó, hogy sportriporterség, hogy mondjuk melyik sportágban vagy te inkább otthon?
0: Az az érdekes, amikor én elkezdtem gyakorolni, kérdezte a Palik Laci, hogy na, mit szeretnél közvetíteni? Hát mondom, kosárlabdát. Nagyon jó. Hétfőn kezdesz. MotoGP. Szerdán látom, van egy műkorcsolya EB. És én néztem a Lacirit, de mondom, most mondtam, hogy kosárlabda. Azt mondja, figyelj ide, megtanulod, hogy hogyan kell közvetíteni magát a metódust, hogy hogyan kell fölkészülni egy sporteseményre, hogy azt a közvetítést hogyan kell felépíteni, hogy mi az, amit el kell mondanod. Ha ezt meg tudod csinálni a MotoGP-n, meg a műkorcsolyán, meg a röplabdán, meg a hokin, azt mondja, hidd el, a kosárlabda az ma nem fog problémát okozni. És annyira igaza volt, hogy én kis túlzással, aki abban az iskolában nőtt föl, az ebből él, hogy mi megtanultunk mindent közvetíteni. Nekem ez volt az utam, amikor a kis knéziből nagy knézi lettem, vagy hát simán knézi Enő, hogy nekem ezt meg kellett

0: tanulni, és valószínűleg ötször annyi energiát fordítottam rá, mint bárki más a pályatársaim közül.
1: Azért kellett neked ötször annyit, mert a neved miatt?
0: Persze.
1: Az elvárás veled szemben nagyobb volt?
0: Sokkal hamarabb mondtak bármilyen rosszat rám. Már csak azért is megszokásból, hogy apád is olyan volt.
1: Levetek ezen, de...
0: Apád is olyan volt, te is olyan vagy. Tehát én ezt nagyon szerettem volna elkerülni.
1: Persze.
0: Mert hogy láttam, hogy ez mit okoz egyébként apunak. Igen. Hogy őt bántják. Igaztalanul bántják. És én ezt nem akartam.
1: Volt olyan, hogy egy-egy ilyen nagyon-nagyon bántós időszak után mégiscsak megpróbált lebeszélni édesapád erről a pályáról?
0: Én azt hallottam vissza édesapám barátaitól, hogy ő mérhetetlenül büszke volt rám. Hogy ugyanezzel a névvel, ugyanezen a pályán, hogy megálltam a helyemet, vagy megállom a helyemet, és ő ezt nekem ő soha nem mondta. Mi közvetítésről, riporterkedésről soha szóval egymás között nem beszéltünk. Ő el akarta szerintem azt kerülni, hogy tanácsokat adjon.
1: Érte.
0: Hogy elkezdjek esetleg ráhasonlítani. Érte. Mert én nyilván láttam otthon, hogy ő hogy készül, neki mi az a metódus, amivel oda megy egy mérkőzésre, és ezt hoztam otthonról, von Haus aus, de ő nagyon akarta azt, így utólag nyilván összeraktam a képet, hogy én a saját utamat járjam. Tehát ha már ilyen bolond voltál, fiam, na, akkor viszont jár végig a saját utadat.
1: De nyilván soha nem bántad meg egy pillanatig sem, hogy aztán ez lett a te utad.
0: Soha nem bántam meg egy pillanatig sem, hiszen én mondom, kisgyerekkorom óta a sportban éltem, utána, mint sportoló, a sportban voltam benne, és 30 éve ugyanúgy a sportban vagyok benne, és el sem tudom képzelni azt, hogy én egy olyan munkahelyre menjek be, ahol reggel 7:30 vagy 8:00 délután 16:30 ott kéne ülni. Én azt nem tudom milyen. Ugyanakkor nem tudom, hogy milyen a hétvége, nem tudom, hogy milyen a nyár, nem tudom, hogy milyen az új év. Tehát nekünk teljesen más az időbeosztásunk, mert minden nyáron vagy egy EB, vagy egy VB, vagy egy Tour de France, vagy egy olimpia, valami mindig van. A hétvégén ma soha nem szabad, mert hogy valahova megyek közvetíteni. Egy teljesen ellentétes világban élünk.
1: Csodálkozom is, hogy van egy szabad estéd, amit velünk töltesz. De hálás vagyok érte.
0: Az a helyzet, hogy amikor fölhívtatok, hogy jöjjek, ezt most ha hiszitek, ha nem. Én mindig hallgatom, amikor csak tudom. Mindig hallgatom. Jövünk haza közvetítésekről, és ugye általában este jövünk. És én mindig föltekerem a rádióban, amikor a te műsorod van.
1: Köszönöm szépen. És... De lehet, hogy szörnyűködni. Figyelj, szolgatsátok, ilyen hülyeségeket kérdezem. Én meg itt megköszönöm.
0: És amikor megkerestetek, előtte 2 héttel, de nem hazudok, 2 héttel így otthon kortyolgattam a viszkimet, jól éreztem magamat, és mondom, hallgattam, nem is adottam, de jó lenne, ha egyszer meghívnátok. És 2 hét múlva csörgött a telefon.
1: Ez bevonzottad, látod?
0: Igen.
1: Tartunk egy rövid szünetet, és folytatjuk Nézi Jenővel itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Nézi, Jenővel beszélgetünk. Jól esik, amikor ilyeneket hallunk, hogy olyan vendég van, aki amúgy ismeri a műsort, tehát hogy nem itt találkozol vele először. Eljuthat-e egy sportriporter egy olyan szintre, amikor már tényleg mondhatja azt, hogy én ezt meg ezt szeretném közvetíteni. Tehát én már nem akarok curlinget, meg MotoGP-t, én már megtanultam, tehát most már, nem tudom, van-e ilyen, hogy rangsor, meg ranglista így a sportágak között, de hogy én ez alá nem megyek. Tehát van-e ilyen?
2: Van, ugyanakkor én semmilyen munkára nem érzem azt, hogy derogálna. Tehát, hogyha nekem azt mondja most a főnököm, hogy hétfőn egy, nem tudom, Vasas Honvéd MB2-re beoszt, én annak örülök.
1: Jó, hát az, de ott az most csúcsrangadó.
2: Azért örülök. Tehát, hogy nagyon szeretek közvetíteni. Igazából nekem mindegy, hogy mit csak közvetíthessek.
1: Azt mondják, most bocsánat, hogy megint édesapádat hozom példának, és sajnos nem láttam őt közvetíteni, de nagyon sok embertől hallottam, hogy végtelenül precíz volt, hihetetlenül kihegyezett ceruzákkal ment, tehát hogy nagyon-nagyon komolyan készült. Van-e olyan, amikor nincs idő készülni, csak be kell ugrani egy sport közvetítésbe, és akkor az megye úgy, hogy nincs meg az előtte a rituálé?
2: Van, de ez mondjuk nagyon speciális, mondjuk egy olimpia. Itthoni, meg külföldi példát is tudok mondani. Én például Londonban voltam kint helyszínen, vagy Rióban. Uh-huh. Van kint egy stúdió, ahol mindenki dolgozik, illetve vannak ezek az off-tube fülkék, tehát képernyőről közvetítünk, és nem hiába vagyunk itt az olimpián a helyszínen, igen, de egy olyan távoli helyszín, vagy mondjuk egy vitorlázás, amit helyszínen nem tudsz szabad szemmel követni, és akkor bemész és leközvetíted. És nagyon sokszor volt olyan, hogy bent ülsz az olimpián, mert akkor ilyen készenléti állapotban vagy. Én tudom, hogy mondjuk nekem Rióban az úszás meg a kajakkenu volt a két sportágam. Bent voltam mindig az NBC-ben, egyszer csak jön a szerkesztő, kivágódik az ajtó, hogy üljél be azonnal egy, nem tudom, kerékpárra. Mert hogy az egyik meccs hamarabb véget ért, mint a másik, valamivel ki kell tölteni, van élő közvetítés, valamelyik feeden, van amelyik vonalon, és akkor üljél be.
1: Ja, hogy ne legyen az, hogy csak ott ezért tekernek, és a néző nem hallja,
2: hát
1: hogy...
2: Érted, azt egy olimpián nem teheted meg. Amikor kint van, nem tudom, 30 fős stáb egy olimpián, akkor azt nem teheted meg. Az nagyon ciki meg visszaadni Budapestnek a szót, hogy adjunk valamit felvételről.
1: Hát igen, de közben meg te nem ismerheted, hogyha úszásra, meg kajakra, nem tudom, bocsánat, mit mondtál az előbb, arra készülsz, akkor nem ismerheted az olimpia bringásait, névről, mindegyiket.
2: Hát névről nem, de nekem az volt a szerencsém, hogy én előtte 15 évig országúti kerékpárt közvetítettem az Eurosporton.
1: Tehát nekem ugye nem véletlenül bízták rá.
2: De hogyha ugyanezzel a lendülettel azt mondták volna, hogy egy röplabda negyeddöntőt kezdje el közvetíteni, akkor azzal a tudással, meg azzal a felkészüléssel, ami már benne volt a fejembe, meg amit látok, tehát én többet látok a képernyőn, mint a néző. Mert a néző hátradől, pattint egy sört, és élvezi. Én megtanultam azt, hogy tényleg az összes pixelt figyelem, ez rááll az embernek a szeme 30 év után, hogy lássam azt, hogyha a pálya sarkánál, a szögletzászlónál történik valami, vagy esetleg mutatja a főkamera, és én látom, hogy az edző ott rohangál lent a pálya szélén. Tehát megtanultam kommentátori szemmel nézni a képernyőt, hogy plusz információkat azáltal én tudjak mondani, mert lehet, hogy a néző nem is fogja észrevenni. És emellett van egy olyan rutinom, hogy nem biztos, hogy a neveket fogom tudni, de a szabályokat biztos, hogy igen. És ezen el lehet indulni.
1: De közben az nyilván te nem látszol, tehát ott lapozgatod az internetet, ugyanúgy fel is olvasol dolgokat. Ezek ilyen kulisszatitkok,
2: ha
1: annyit árulszem, amit
2: szeretnél. Igen. De például Rióba úgy ültem be úszást közvetíteni, hogy sem rajtlistám nem volt, sem a képet nem láttam. Azért az bravúr, mert...
1: Hát de akkor mi alapján? Vagy
2: azt láttam,
1: hangot hallottál?
2: A hangot hallottam, de akkor esküszöm neked, tehát mint hogyha most itt beszélgetünk a stúdióba, és a brazil technikus még itt volt bent a lábam között, és szerelte a monitort, mert ez itt az első napján volt az olimpiának, nem volt még kész semmi. Kimentem az úszodába, ahol nem volt vonal, tehát nem tudtam közvetíteni. És akkor betelefonáltam az IBC-be, ugye ez az International Broadcast Center, ott vannak a tévések, és betelefonáltam, hogy nem fogok tudni közvetíteni előfutamokat. És akkor mondták, hogy semmi baj, üljek fel a buszra, és hát, ha beérek az úszásig, mert ott egy olimpiai falu van, és vannak ilyen buszjáratok, ez a loopoknak hívják, fölpattansz rá, és akkor 6 perc múlva letesz annál a másik helyszínnél mondjuk.
1: És akkor ott már van kép?
2: Mert hogy ott már van kép, de mint kiderült, ott is olyan volt a kép, hogy hát hol volt, hol nem volt. Hol elment, hol nem ment. És azt láttam, hogy ugye nem volt rajtlistám, mert kiderült, hogy amikor még én kint voltam az uszodában, kaptam egy rajtlistát valamelyik előfutamról, de mire beértem ugye a kommentátor állásba az IBC-be, addigra valaki visszalépett, ezért összevonták a két előfutamot, és teljesen más pályakiosztás volt. És én ugye beültem a régi rajtlistával, láttam, hogy itt nem stimmel, mert többen úsznak, ráadásul nem is látom, hogy nem stimmelnek a nevek. Beugrottak a vízbe, majd így, hogy van, elment a kép. Hallottam, hogy úsznak, és 50 méter után, amikor fordultak a túloldali falnál, akkor látom, megint visszajött a kép.
1: De 50 méterig azért, még ha gyorsúszásban is úsznak, elterik 15 másodperc minimum, érted? Igen. Hát most a 15 másodperc alatt nagyon sok hülyeséget tud mondani az ember, a csend az nagyon-nagyon sok. Tehát mi történik ez alatt az idő alatt?
2: Na, ez alatt az idő alatt történt az, hogy volt egy olyan úszó, aki a menekült válogatottban volt, egy szíriai úszó, és ő nem abban a futamban lett volna, mint ami nekem a papíron volt. És miután egy magyar úszó két futammal később amúgy is jött volna, ugye én összeraktam, hogy egy, nem látom a képet. Kettő, valami nagyon nem stimmel rajtszámokkal meg a pályakiosztással, és elkezdtem beszélni arról a magyar úszóról, aki két futammal később majd jött. Mert azt gondoltam, hogy egyébként a magyar embereket talán ez jobban érdekli.
1: Lehet, igen.
2: Kijöttem az úszodából, egy óra múlva engem meglincseltek az interneten, hogy nem mondtam, hogy a migráns úszó úszik a migráns válogatottban, és hogy ez biztos azért van, mert hogy a politika meg elhallgatom minden, és belém álltak olyan országos internetes oldalakba, és aztán ez így hozta a komment cunamit, és én ott álltam, hogy nem is láttam. Nem is volt jó rajtlista.
1: De azt nem mondhatod el, hogy itt ülök egy olyan stúdióban, ahol nincs kép, nem a megfelelő rajtlista, tehát hogy ezt elmondhatod nekem, mint nézőnek, hogy
2: én, hogy azt, én, gondoltam, ezt én azt gondoltam, hogy nem, mert hogy védem a mundérbecsületet.
1: Igen.
2: És tökéletesen ráéreztél azóta minden egyes alkalommal. Ha én nem látok, ha nem olyan jól ülök, vagy nem jó a vonal, vagy a pálya egy szegletét nem látom, én ezzel kezdem, hogy ne engem szidjon utána a néző.
1: Igen.
2: De tökéletesen igazából ezt kellett volna tenni. És nem ezzel foglalkoztam, hogy én azt mondjam, hogy hát kedves nézők, az olimpia első napján vagyunk, semmi nem készült még el a stúdiónkból, sajnos nem látom a futamot, pedig lehet, hogy ezt kellett volna. És akkor megúszom ezt az egészet, ami akkor ott a nyakamba zúdult.
1: Tartunk egy rövid szünetet, és aztán folytatjuk. Knézi Jenő a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Nézi, Jenővel beszélgetek. Tudom, hogy ilyen nincs. De van a kedves csapat mégis, akinek a meccsét mondjuk nem közvetíted, de megnézed mindig.
2: Én szerintem, és ez nem csak rám vonatkozik, szerintem az a sportkommentátor, vagy riporter, aki azt mondja, hogy neki nincsen kedvenc csapata, az nem mond igazat.
1: Imádjátok a sportot, el nem tudom képzelni, hogy ne legyen kedvenc.
2: Hát gyerekkorod óta, tehát ha szereted a sportot, azt nem 25 évesen kezded el szeretni. Hát biztos van egy olyan csapat, akihez húz a szíved, vagy legalábbis az én időmben, a 70-es években ez még így volt. Nyilván nekem is van, az más kérdés, hogy ezt hogyan kezeljük. Hogy azt semmiképpen nem érezheti a néző.
1: Ugyanúgy örülsz az ellenfél góljának, ha 25 méterről félfordulattal belövi, igen, csak közben belül sírsz.
2: Pontosan. Ezt meg kellett tanulni, nagyon jól összefoglaltam. Igen, van ilyen persze.
1: De ettől függetlenül rácsütik nyilván.
2: Hát hogy ne sütnék.
1: Tudni
2: rám.
1: Vélik, hogy melyik hát, csapatnak
2: ne?
1: Drukkolsz.
2: Hát hogy ne sütnék rám. És apunál is tudni vélték, hogy melyik csapatnak szurkol. Nálam is tudni vélik, hogy ugyanannak a csapatnak szurkolok természetesen.
1: Én Barca drukker vagyok. És imádom azt, amikor azt hallom, hogy aki a Barca meccset közvetíti, az velünk van.
2: Uh-huh. És belegondoltál már, hogy az Atletico Madridos mit érez akkor?
1: Kedvenc sportág olyan van, amit akkor is megnézel, hogyha éppen nem kötelező, azt megnézned, tehát nem ülsz a kommentátori állásban.
2: Most mondok egy nagyon furcsát. Én otthon nem nézek sportot. Nagyon ritkán. Nem nézem. Nem és nézem. Nem értik, hogy én miért nem nézem. Aha. És mondom, higgyétek el, hogy annyi sporteseményt látok, meg annyit igen. voltam, meg, hogy nekem az a kikapcsolódás, ha otthon nem ezzel kell
1: persze.
2: foglalkozni. És nem
1: érdekel,
2: és hívnak el, hogy de menjünk már, hogy játszik a Barca a Reállal, menjünk. Nem.
1: De akkor mit nézel? Sorozatokat? Hogy nézel egyáltalán tévét?
2: Nézek tévét, van televízióm, kérdjük itt, van előfizetésem. Bármilyen meglepő, én nagyon szeretek olvasni. Ha lehet...
1: Azt mondja, bármilyen meglepő, ez miért meglepő?
2: Azért, mert
1: a mai világban...
2: könyvet olvasni, akkor így mondom, tehát szeretek a kezembe venni egy könyvet.
1: Ma már ez ritka.
2: És tényleg. Ma már ez ritka, igen. De én még ezen nőttem föl. Én szeretek olvasni, és hogyha lehet, akkor vagy zenét hallgatok, vagy olvasok, illetve nagyon szeretek gondolkodni. Most ezt lehet, hogy túl spirituálisan hangzik, aha. de én nagyon szeretek gondolkodni, és engem ez kikapcsol, és ez jól esik. És hogyha ezek mind nincsenek, akkor jön a televízió. Krimiket nagyon szeretem.
1: Mennyit utazol egy évben a sport miatt?
2: Rengeteget. Ha van fárasztó dolog, akkor az az utazás. Ha valaki most belegondol abba, persze leközvetítek egy meccset, 2x45 perc. De ezt mindig el szoktam mondani, ez nagyon aranyos történet. Volt valamelyik tévében, ahol dolgoztam, jött egy új HR-es, akinek az volt a mániája, hogy megnézte, hogy a kártyával, hogy ki mikor lépett be az épületbe, mikor ment el, hogy mennyit dolgozik. És akkor fölhívtak, hogy figyelj, majdnem egy hónapja nem jöttél be az épületbe.
1: Tehát
2: és
1: egy mondom, hónapja nem dolgozol.
2: Egy hónapja nem dolgozom, hogy mondom, igen, és mi a kérdés? Hát, hogy miért nem dolgozom? Az én munkám az, hogy mondjuk holnap elmegyek Debrecenbe. De nem fogok bejönni a székházba, mert engem fölvesz a stáb, beülök az autóba, lemegyek Debrecenbe, leközvetítem, és utána hazamegyek. Majd holnap után elmegyek Zalaegerszegre egy kosárlabdát közvetíteni, megint csak nem fogok bemenni a székházba, és akkor nagy nehezen megértették, és akkor következő kör az volt, hogy mondták, hogy jó, de akkor nem jön ki a napi 8 óra, mert a foci az csak 2x45 perc.
1: Jaj.
2: És akkor mondtam, akkor kezdjük az elején. 6 órakor van este, 6-kor Debrecenben egy mérkőzés, egy futballmeccs. Nekem 4-re ott kell lenni, tehát 2 órával előtte ott kell lenni a helyszínen. Debrecenre számolunk 2,5 órát, minimum, ugye az M3-ason, az azt jelenti, hogy számolok vissza 13:30-kor szállok be a kocsiba. De ahhoz, hogy én beszálljak a kocsiba, nekem otthon 12:30-kor el kell indulnom. A meccs tart 8-ig, utána interjúkat készítünk, 8:30-kor indulok vissza, és számoljuk ugyanazt a 2,5 órát, tehát én éjfélre érek haza. Elmentem délben, hazaérek éjfélkor. Egyébként meg még készülni is kell egy meccsre. És akkor nagy nehezen megértették, hogy a sportkommentátor az nem így működik, mint egy irodai alkalmazott, aki bemegy a tévébe, leblokkol reggel, és utána 3:30-kor vagy 4 órakor kilép a tévéből. De ezt aki nem ebben él, annak ezt nagyon nehéz megértenie. Az utazás. Tehát nekem most már a 3. gerincsérvem jött ki.
1: Az utazás miatt?
2: Az utazás miatt nagy részt. Nem csak amiatt, mert lehet, hogy van benne alkatilény, de hogy nem tesz neki jót. Az egészen biztos. Külsősként dolgoztam a Magyar Televízióban, ez azt jelenti, hogy én produkcióra kaptam a béremet. Ezért nekem mindig vezetni kellett, hogy adott hónapban hány közvetítésem vagy műsorvezetésem volt, és ez alapján szorozták föl, és kaptam meg a pénzemet. És 4 évig vezettem én ezt a listát, és az jött ki, hogy én évente 130-160 eseményen vagyok ott.
1: Atyus csinálom.
2: Ez egy őrületesen nagy szám.
1: Igen.
2: És bent ülsz egy mikrobuszban, ha valami van, amit sajnálok, hogy elvesz az életemből időt, az ez. Ez a sok utazás.
1: De ha mondjuk külföldre kell menni, ott van lehetőség körbenézni? Vagy amikor munka miatt mész külföldre, akkor ott csak a munka van. Tehát nincs benne turistáskodás egy perc sem.
2: Ez megint egy olyan, amit az emberek teljesen másképp gondolnak. Hú, de jó nekünk. Tényleg,
1: ott vagy Rióban.
2: Jó, kint vagyok Rióban.
1: Két hétig nem tudom menni.
2: Három hétig Rióban. Kint vagy Rióban. Hú, de jó neked. Kimentünk 3 héten Rióba, és amikor véget ért az olimpia, ellobbant a láng, volt 2 napunk a visszaútig, és akkor a Kokóval, ugye Kovács Kokó Istvánnal egy szállodában laktunk, és nagyon jóban vagyunk, és akkor mondta Kokó, hogy figyelj, itt vagyunk Rióban. Semmit nem láttunk még a városból, és volt 2 napunk, hogy bemenjünk Rióba szétnézni.
1: Jól mutathattatok egymás mellett Kokóval együtt.
2: Kokó kitalált, hogy menjünk fel egy favellába. Mondom, megőrültél.
1: Hát a legjobb érted. Hát a...
2: Túléltük ezt a 3 hetet, mert mondták, hogy a Rióba, tehát hogy nem ülhetsz ablak mellé. Hogyha valaki melléd megy motorral, és belenyúl a belső zsebébe, akkor azonnal húzódjál le, és feküdj le a földre, mert hogy ott simán kirabolhatnak. És azt mondja, menjünk, nézzünk meg egy favellát. Normális vagy. Hát mondom, menjünk, nézzük meg az Áldó Krisztus szobrot, meg a cukorsüveg, meg a
1: kopakabánát. Hát azt gondolja, hogy meg tudja magát védeni.
2: Na hát ez az. Na és akkor megint, és akkor megnéztük, kijöttünk, ne kérdezz, hogy hogyan. De akkor legalább annyi, hogy megnézték ezt a 3-4 ikonikus helyszínét Riónak, de amúgy semmire nincsen időt.
1: És amikor te turista vagy, akkor hova mész szívesen?
2: Tengerpart. Én nagyon szeretek csak úgy lenni a tengerparton. És én abba a táborba tartozom, hogyha soha nem voltam még a Maldív szigeteken, de erre mondják mindig, hogy elmész Maldívra, és akkor 3 nap után unatkozol, mert nincs semmi.
1: Úgy kipróbálnám.
2: És én is ezt mondom, hogy figyelj, 3 napig nincs, 2 hétig ne legyen semmi. Kifekszem a tengerpartra, jó, búvárkodom.
1: Hogy képzeled el te a jövődet? Az, amit te tudsz, az mennyit ér abból a szempontból, hogy hány év van még benne?
2: Ezt jó, hogy hozzátetted, mert egyébként mondtam volna, hogy semennyit. Semennyit. És ez azért érdekes, mert kanyarodjunk vissza apóhoz. És ő mondta mindig, hogy ha őt egyszer kirúgnánk a tévéből, hogy 3 napig csörögne még a telefon, meg jönnének a levelek, és a 4. napon már senkit nem érdekel, hogy hova tűnt Knézi Jenő. És azt mondta, hogy én így álljak hozzá ehhez. Tehát, hogy becsüljem meg azt, amit ad az élet, hogy azt már én megkaptam, de ne várjam el azt, hogy én ezt még 5, meg 10, meg 20, meg 30 évig ez nekem jár, és én ezt így próbálom valahogy kezelni.
1: Előfordult, hogy valamelyik kritizálóddal, aki mondjuk nem szakmabeli, hanem mondjuk a közönség, vitába keveredtél? Van ilyen, hogy te megvéded magad? Vagy megtanultad rájuk hagyni, hogy gondoljanak, amit akarnak?
2: Nagyon érdekes. Most, hogy van közösségi média, ahol én nem vagyok jelentem.
1: Nem vagy ott?
2: Én semmilyen platformon soha nem is voltam. Tehát én nem látom, ha bántanak. Ez nagyon jó. Szemtől szemben soha senki nem mer odalépni elém. 30 méterről hallom,
1: ja, onnan
2: 30 mondják. Méterről hallom, de elém állni senki. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog. Régebben ebben én beleálltam, jobban. Most úgy vagyok bele, hogy ez benne van a fizetésemben. Ez egy megtörtént példa volt. Szolnok Falkó, kosárlabda, bajnoki döntő, és megérkeztem 2 órával a mérkőzés előtt, tök üres volt még a szolnoki csarnok, de már a szombathelyi szurkolókat beengedték. Átsétáltam a pályán a szolnoki szakosztályvezetővel, ugye tudták a szombathelyiek, hogy én Szolnokon kosárlabdáztam, és volt egy ember a lelátó. Egy. Aki teli torokból, a tök üres csarnokba elkezdte az édesanyámat szívni.
1: Jaj.
2: Milyen lelke van ennek az embernek, hogy most nem tudom azt eljátszani, hogy nem hallom.
1: Persze.
2: Mert hogy ott van 2000 ember, akkor tehetek úgy, hogy nem hallom. És akkor megálltam, és visszafordultam. Ugyanazt, amit ő mondott nekem, visszaüvöltöttem.
1: Ne.
2: Olyan döbbent csend lett a lelátó, nem tudtam mire vélni. De ez egy extrém példa, én nem szoktam visszaszólni. Nem tudok egyesével oda menni mindenkihez. Meg ezt ugye nagyon hamar megtanultam, hogy az, hogy mások mit gondolnak rólam, az nem az én dolgom. Mert nem én gondolom, hanem ők. Messziről mindenki bátrabb. És nem mondom azt, hogy ezek nem jutnak el még akkor is, hogyha füles rajtam van. Hogyha a hátam mögött 3 méterrel szidnak, uram bocsá, dobálnak. Ilyen is volt.
1: Ne.
2: De. Ilyen is volt már. De most mit tudsz csinálni?
1: Persze, hadd mondjam el a hallgatóknak, hogy miközben ezt mondja Knézi Jenő, mosolyog.
2: Persze.
1: Tehát, hogy nem ökölbeszorított arccal és ököllel ütve az asztalt mondja, hanem röhögsz ezen, hogy megdobáltak egy meccsen.
2: Persze, de most figyelj ide, mondok valamit. Diósgyőr Ferencváros, még a régi stadion. Volt ott egy kommentátor állás, ami elszeparált helyen volt, tehát nem fértek hozzám a nézők, én se hozzájuk. Lemegyek, és akkor mondják, hogy hát ez már nincs. De mondom, hol fogok ülni? És fölvezettek a főlelátóra Diósgyőr szurkolók közé,
1: ne.
2: Ahol négy darab szék körbe volt kerítve ilyen tévés szalaggal, hogy akkor tessék parancsolni, ez lesz a kommentátor állás.
1: Nagyon megnéztek téged
2: ott. Szerinted? És amikor ott vagy a főlelátón, és ott van 2000-2500 ember, és pehjemre a Fradi rúgott egy gólt, és hát én fölkiáltottam, hogy gól vezet a Ferencváros. Hát szerinted? És akkor a hátam az tiszta köpedelem volt, szó szerint. Hát és most mit tudsz csinálni? Szembeforduljak velük, és most mire jön a rendőrség, vagy a végem van? Nagyon sokan vannak, akik kifejezetten szeretik, ha én közvetítek, és van olyan is nyilván, aki nem szereti, hogyha én közvetítek. De az, amikor mondjuk előveszik Milák Kristófnak az 1.50.73-as Kwangju-i úszását, amikor világbajnok lett világcsúccsal, ugye felvesznek a világcsúcsát. És ez a mai napig visszatérően lejátszák a tévék.
1: És vagy az a te hangodon
2: van. És az
1: van.
2: Az én hangomon van. Akkor az nagyon jó. Vagy a hosszú Katinka ugyanez, Rióban ugye három aranyat nyert, mindet én közvetítettem. És ott az volt, képzeld el, ezt még elmesélem gyorsan, Budapesten egy hatalmas zivatar volt a Kunigunda útja felett. Ezért nem kapták meg a jelet, mert Műholdon jön a jel Rióból. És én közvetítettem ugyan a Katinka úszását, de Budapesten, vagy hát Magyarországon szakadozott volt a hangom. És fölhívtak, amikor a Katinka film készült, a dokumentumfilm, megvan-e a tévébe az eredeti hang, mert hogy ugye az egész ország szakadozva hallgat. És mondtam, hogy nincs, mert hogy nem jött meg Rióból a vihar miatt a hang. És akkor azt mondta a rendező, vagy a producer a filmnek, hogy figyelj, leközvetítenéd még egyszer. No mit? Hogy a Katinka úszását? De mondom, hogy gondoljátok, hogy az 2016-ban volt, és hogy én nem tudom reprodukálni azt az idegállapotot, azt a lelkiséget, azokat a szavakat.
1: Hát ahhoz már színészi teljesítmény kell.
2: És ezt mondtam, én nem vagyok színész. Mondom, én kommentátor vagyok. Azt mondja, gyere be, beszéljük meg. És akkor elém rakták azt a szöveget, meghallgattam, és tényleg szakadozott, de elém rakták leírva, hogy én mit mondtam, és kipontozva azokat a részeket, amit nem lehetett hallani. És valahogy képzeld, visszajött minden. Tehát nyilván, mert ismerem a saját magam visszjárását, tudom, hogy milyen szavakat használok, vagy akkor mit mondhattam, és leszinkronizáltam újra hosszú Katinka úszását. És így van benne a filmben.
1: Micsoda kulisszatitkokat tudtunk meg ma. De sajnos lejárt az időnk, de olyan jó volt, hogy jöttél. Knézi Jenő, nagyon szépen köszönjük.
2: Én köszönöm a meghívást.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
3: Ismét részletesebb késési statisztikákat közöl a MÁV. Atka miatt pusztulnak a kajdlók a Tiszatóban, toronyházat kellett kiüríteni New Yorkban. Villányi Eszter vagyok. Jobban ráláthatunk ezen túl a vonatkésésekre. A MÁV az eddigi összevont adatsor helyett ismét részletesebben közli minden hónapban a késési statisztikákat, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kifejtette, ettől a vonatok nem járnak majd pontosabban. Az adatok sem javulnak egyik napról a másikra, de egyértelművé teszik az utazók számára, hogy nem eltitkolni, hanem megoldani akarják a problémákat. Társadalmi egyeztetés indult a megye elnevezés visszaállításáról. Július 11-ig véleményezhető a tervezet. Ez szerint vármegye helyett ismét a megye, főispán helyett pedig a kormány megbízott elnevezést térne vissza, miközben a közigazgatási rendszer felépítése nem változna. A kormány honlapján közzített hatásvizsgálat alapján a névváltoztatások mintegy 577 millió forintos költséget jelentenének az államnak. Átmenetileg leállt a közmédia hírszolgáltatása. Az M1 képernyője több órára elsötétült, bocsánatkérő üzenet volt olvasható rajta. Azóta filmeket sugároznak, a Kossuth Rádió pedig a Bartók műsorát szórja. Az MTVA közleményben jelezte, a közmédia átalakul, a hírműsorok fokozatosan ütemezetten indulnak majd újra. A Magyar TV 1957-es megalakulása óta csak technikai okok és halálesetek miatt sugárzott fekete képernyőt. Atka miatt pusztulnak a kagylók a Tiszatóban. A nem őshonos amuri kagyló tömeges pusztulását tapasztalják az Abátszaloki medencében. Ez egy visszatérő jelenség kánikulában, jelezte a vízügy. Kitértek rá, hogy ennél a fajnál gyakori a tömeges pusztulás, pont abból adódóan, hogy nem őshonos. A vízi atka átfúrja ugyanis a kagylóhéjat, így fertőzések jutnak be a kagylótestbe, amelyek ellen az amuri kagyló nem immunis, mint a hazai fajok. Összeomlás veszélye miatt kellett kiüríteni egy toronyházat New Yorkban. A forgalmas Manhattani utcán álló irodaházat azt követően evakuálták, hogy járdára zuhanó épületrészekről kaptak bejelentést a tűzoltók. Két tartó pillér hajlott meg, így félő volt, hogy a felső szintek leomlanak. A környező épületeket is kiürítették. Változóan felhős idő lesz, később megvastagszik jobban a felhőtakaró, helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél nagy területen élénk marad, de veszít az erejéből, zivatarok környékén lehetnek viharos lökések. Késő estére 19-26, hajnalra 17-24 fok közé hűl a levegő. Holnap észak felől felszakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt majd a nap, de nyugaton és északkeleten még lehetnek záporok. 26-32 fok között alakulnak a csúcsok.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek! Az Abaházi Presszó szabadságon van, ahogy fogalmazni szoktunk, ilyenkor tatarozzák a presszót, de természetesen nem hagyjuk hallgatóinkat presszóélmény nélkül, és visszaidézzük azokat az estéket, amelyeket mi nagyon-nagyon szerettünk, olyan pillanatokat, olyan beszélgetésekből, amelyek színünknek nagyon kedvesek voltak. Mi ezt magunk között újra hasznosított Abaházi Presszónak hívjuk.

0: utcák és közterek.
1: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
2: Mai beszélgető társamnak különleges hobbija vagy foglalkozása van, azt majd mindjárt rálulja. Tóth Árpád, hello Árpé, szia!
3: Sziasztok!
2: Több száz tömeggyilkossal vagy gyilkossal levelezel. Ez úgy tudom, hogy hobbinak indult, de azért foglalkozás is. Itt viszont akkor most kellene mondanod egy titulust, hogy akkor neked mi a munkád, hogy ebből munka lett?
3: Pszichológiát tanultam, azon belül kriminálpszichológiát, de most teljesen civil foglalkozásom van. Mellette kutatásként elkezdtem ezt csinálni, hogy gyilkosoknak írok levelet. Én nagyon sokáig egy alapítványon belül foglalkoztam bántalmazott hölgyekkel, és érdekelt a bántalmazóknak a motivációja, és úgy voltam vele, hogy erről ki tudna jobban mesélni, mint maga az ilyen kaliberű ember. Igazából úgy indult, hogy először a túlélőkkel vettem fel a kapcsolatot, de sajnos belőlük nincsen sok, és utána egy film kapcsán az adta az ötletet, hogy tehát ez a film arról szólt, hogy egy srác iskolai feladaton belül elkezdett levelet írni sorozatgyilkosoknak, tehát ez egy valós eseményeken alapult történet, és úgy voltam vele, hogy hát akkor, ha neki sikerült, akkor nekem miért nem. Az elején tényleg csak hobbinak indult, és nem is gondoltam komolyan, hogy pont nekem írnak vissza, és nagyon sokan is mondták, hogy biztos, hogy nem írnak vissza, még ez nem így működik.
2: De mert ugye elmondtad az ötletedet másoknak, hogy
3: persze,
2: ezt most csinálni
3: persze,
2: fogod?
3: Hogy én ezt kitaláltam, hogy írni fogok ezeknek a gyilkosoknak levelet, csak hát nagyon naív módon kezdtem hozzá, nem tudtam a pontos címüket, börtönt címeztem meg, és sorra jöttek vissza a levelek, hogy ez nem jó, nem ér célba, nem ér célba.
2: De ki volt az, kiket jelöltél meg így elsőként?
3: Hát például a zöld folyógyilkost, a Gary Ridgway-t, ő azt hiszem, hogy ilyen 60 körüli áldozatot produkált sajnos.
2: De őt honnan ismerted, vagy te honnan tudtál róla, vagy egyáltalán ez foglalkoztatott?
3: Én valamikor 10x éve találkoztam személyesen a zodiákus gyilkosnak az egyik túlélőjével, és ő is adott egy ilyen ötletet, hogy próbáljak meg ezeknek a gyilkosoknak írni, mert én mondtam, hogy szeretném jobban megismerni a gondolkodásukat. Úgy gondolom, hogy kevésbé veszélyesebb az ember, akinek ismerik a gondolkodását. Jobb az ismertebb gonosz, mint az ismeretlen, hogy így mondjam.
2: Nem ideillő, de mégis ideillő gondolat, hogy Hitlernek is ismertük a gondolkodását, de ettől nem lett szimpatikusabb.
3: Nem, ezek a gyilkosok se szimpatikusak nekem, de azt hiszem, hogy mégis egy csomó mindent tanulhatunk tőlük, hogyan alakult ki ez gyerekkorban, mit éreztek, mit éreztek az első gyilkosságok előtt, hogy választották ki az áldozatokat, tehát ezt a mai világban is használhatjuk ezeket, tehát nem feltétlenül egy gyilkos ellen, hanem egy bántalmazó ellen például.
2: Az első ember, akinek írtál, egyáltalán te honnan tudtad, hogy melyik börtönbe ülhet? Ezek ilyen nyilvános adatok? Tehát rákeresel az interneten, és akkor kiadja,
3: igen,
2: hogy ez a bizonyos úriember. Idézőjelben, ez ott ül ebben és ebben a börtönben?
3: Igen, az interneten azért meg lehet ezeket találni, de hát azon belül a rabszámukat, a cellaszámukat, illetve más regisztrációs számukat nem. Tehát azt különbe kellett, hogy szerezzem, és hogy visszatérjek, ugye küldtem a leveleket, és jöttek vissza sorra, és csalódott voltam, hogy hát mi az, hogy nem kézbesíthető, és fölhívtam a börtönt, és megkérdeztem, hogy hát nincsenek ott ezek az emberek, vagy mi van, és akkor hát kérdezték, hogy ismerem ezeket a számokat, hogy melyik cellában vannak, melyik részlegen, hát mondtam, hogy nem. Mondom, gondoltam, hogy majd odaadjátok neki. És akkor hát nagyon aranyosan egy hölgyel beszéltem, mondtam neki, hogy kinek szeretném a levelet írni, mondta, hogy ő nem ismeri, meg körülbelül 6000-en vannak az ő részlegén, úgyhogy őt pont nem
2: ismeri. Csak számokat tud? Tehát ő nem tudja a nevét, hanem
3: van,
2: csak számot
3: így van,
2: tud.
3: Így van, tehát rengetegen vannak, és hát nem gondolom komolyan, hogy majd mindenkinek úgy majd megkérdezik a nevüket. És akkor ő is elmondta, hogy szükségesek ezek a számok.
2: Na és akkor annak honnan tudsz utána járni? Azt hogy tudod ellenőrizni?
3: Hát azt is az interneten találtam. Egy amerikai srác hirdette egy oldalon, azóta már ez a hirdetés nem elérhető, aki állítólag a Dark Web-en szerezte meg ezeket a címeket. Aha. És én fizettem érte, nem egy ilyen vészes összeget, $5 vagy 6-ot, és akkor egy 500 név soros listát átküldött.
2: Azért.
3: És én sorra végigmentem.
2: Mind az 500-nak írtál?
3: Mind az 500-nak. Nem
2: mennyi idő után jött vissza az első válasz, vagy egyáltalán választ jött-e, vagy a kézbesítésnek a híre, hogy igen, most megkapta?
3: Választ jött, az első az Gary Ridgway-től, akit az előbb említettem.
2: Igen.
3: Hát durván ilyen 3 hét, 1 hónap után. Én általában elsőbségével küldöm a leveleket, az másfél hét.
2: Aha.
3: ők ezt a...
2: Ő Amerikában ül, gondolom, egy börtönben.
3: Igen, ők ezt a szolgáltatást nem tudják használni, úgyhogy Amerikából durván 2 és 3 hét után érkezik a válasz. Meg hát ugye nekik sincs rögtön kedvük válaszolni, úgyhogy volt olyan, aki 1 év után írt. Én el is felejtettem, hogy írtam neki.
2: De egyből Amerikában, tehát Magyarországon nincsenek sorozatgyilkosok? Vagy Európában, akinek írhattál volna?
3: Vannak, csak úgy gondoltam, hogy hírhettebb sorozatgyilkosoknak írok elő.
2: Aha.
3: Itt Magyarországon szerencsére nincs belőlük sok, és nem is volt. Amerikában viszont ott a 70-es évektől egy ilyen nagy boom történt, tehát ott volt, hogy államonként 50 sorozatgyilkos volt, ezeket hál' Isten a többségüket elkapták, úgyhogy sokkal jobban tudtam választani a nevek között. Ettől függetlenül én Oroszországba is írtam, Ausztráliába, Angliába, onnan is szoktak válaszolni, illetve Dél-Amerikába is.
2: Amikor megfogalmazol egy ilyen levelet, érdekes, hogy azt mondtad, hogy szereztél egy ilyen 500-as listát, és igen, mindenkinek írtál. Én biztos, hogy úgy csináltam volna, de hát lehet, hogy a te módszered sokkal hatásosabb, hogy legalább megvártam volna az első választ, hogy tudjam, hogy milyen nyelvezettel kell ezekkel az emberekkel beszélni. Hogy egyáltalán mi a megszólítás? Kedves gyilkos úr vagy?
3: Hát általában a keresztneviket használom.
2: De a kedves vagy tisztelt vagy, szóval érted, hogy teszel oda valamit, vagy csak hello?
3: Kedves. Ha. Ugye anno, amikor említettem ezt a filmet, annak az volt a címe, hogy Dear Mr. Gacy, tehát kedves Gacy úr, és én ugyanezt a megszólítást használom. Kivéve, hogyha látok róla interjút, ahol alapból letegezik, akkor én is tegezem.
2: Bemutatkozol hosszasan, hogy miért igen, vagy te fontos igen, az ő számára?
3: Igen, általában az első bemutatkozó levelem az majdnem mindenhol ugyanaz. Próbálok a narcisztikusságukra hatni avval, hogy én Magyarországról írok, Budapestről, tehát itt is olvastunk rólad, de inkább tőled szeretném hallani a történetedet, kicsit mesélek magamról, nem mindig valós dolgokat, mert mégis azért sorozatgyilkosoknak írok.
2: De a saját neveden írsz? Tehát odaírod, igen, végén, hogy Árpi?
3: Igen, mert a postafiókom az ezen a névem van, mert hát a lakcímemet csak nem adom oda nekik.
2: Hát de miért ülnek a börtönben, gondoltam, hogy találnak?
3: Hát ők nem, esetleg valami rajongó, de nem, ez nem jellemző. Aha. Nem jellemző, de hát mégis úgy alakult 4 éve, hogy akkor egy postafiókot találtam, ahol nagyon kedves a személyzet, és akkor ott
2: oda gyűlnek a válaszlevelek.
3: Igen, fölhívnak, hogy Tóth úr, most jött pár levél, és akkor bemegyek értük, hát azért naponta nem nézegetem.
2: Milyen hosszú levelet írsz? Én azt gondolom, hogy akik ott vannak, idejük van, tehát olvasni. Van idejük, van, csak nem tudom, hogy kedvük van-e. Tehát, hogyha kapnak egy ilyen több oldalas levelet, lehet, hogy félredobják, na majd ezt elolvasom holnap után. Aztán ráülnek, elfelejtik, összegyűrik, felgyújtják.
3: Ez attól függ, hogy már mennyire folyik köztünk a beszélgetés, mert én a leveleken keresztül próbálom őket beszéltetni, aha, és így tudnak ők is még nyílni, hogy most már nagyon sokan mesélnek a gyerekkorukról, hogy hol csúszott el az életük, hogy hogyan választották ki az áldozatokat.
2: De ezeket ilyen... te direkt megkérdezed, hogy te ezekre a dolgokra vagy kíváncsi?
3: Egy idő után, de vannak ilyen technikák, amiket szoktam használni, például, hogy ilyen szép gyerekkorod volt, akkor hol ronthattad el, illetve, hogyha ilyen jól vezettél, tehát tudom, hogy egy kamion vezető sorozatgyilkosról beszélünk, akkor, hogy merre utaztál, hogy vetted fel az embereket, hogy vettél-e fel stopposokat, tehát próbálok ráadni még, milyenek a nő ideáljaid, milyenek a magyar lányok, milyenek az amerikaiak, mit gondolsz róluk, és akkor így tudom, hogyha van a gyilkos mögött rengeteg áldozat, akkor tudom, hogy minden sorozatgyilkosnak van egy úgymond zsánere, akit
2: előszeretettel meggyilkol.
3: Akit előszeretettel, igen, ahogy mondod, és hát akkor megmondom, hogy nekem is a kedvencem ez a barna haj, és akkor próbálom így rávezetni.
2: Értem.
3: Nagyon sokan már őszintén megmondják, hogy igen, én véletlenszerűen választottam ki az áldozatomat, nem, én figyeltem őt, valaki köntörfalasz, volt olyan is, aki leírta, hogy ez hazugság, hogy ennyi gyilkosságot rásóztak, hogy ez nem is igaz, nem is bántana embereket, de ezek a nők megérdemelték.
2: Bocsánat, tehát nem vicces, de mégis.
3: Egy idő után, tehát nem tudják tartani ezt a pszichopatákra jellemző állarcot, és akkor egy beszélgetés után ledobják.
2: Nyilván, akikkel te levelezel, azok azért vannak börtönben, mert már rájuk bizonyították, hogy ezt elkövették.
3: Igen.
2: Tehát, hogy olyanoknak nem ész, akikről még csak feltételezzük.
3: Igen.
2: Hogy épp ezért azt gondolom, hogy ők nyíltan írhatnak bármit, de ellenőrzik-e az ő leveleiket, vagy akár a te leveleidet? Kinyitva kapják-e ők meg, illetőleg te olvasod-e először azt, amit ők írnak?
3: Hivatalosan igen, de ha borítékban nem érzékelnek más anyagot, akkor nem.
2: Akkor
3: tehát
2: nem
3: nincs
2: ki.
3: Erre kapacitásuk, mert tényleg én is meglepődtem ezen, hogy van olyan gyilkos, aki heti szinten több száz levelet kap, úgyhogy ezt mindet átnyálazni, tehát nincs erre kapacitásuk, illetve hát akkor szokták fölbontani a levelet, hogyha vastagabbnak érzik a borítékot, hogyha valamit próbálnak küldeni. Megvan annak a listája, hogy miket nem szabad küldeni nekik, amit én később tudtam meg, úgyhogy kaptam egy büntit is ez miatt.
2: Na, miért mit küldtél nekik?
3: Hát az egyiknek küldtem egy Agatha Christie könyvet, utána a börtönnek a biztonsági szolgálatának a részlege írt, hogy most csak figyelmeztetnek, hogyha még egyszer vétkezek a szabály ellen, akkor eljárást indítanak ellenem, illetve nem is küldtették több levelet. A könyvet meg elkobozták, úgyhogy buktam egy könyvet.
2: De egyébként miért küldted? Ő kérte?
3: Ő kérte, hogy szeretne olvasni, meg naivan, persze, hát akkor jó, küldök neked egy könyvet.
2: A börtönkönyvtár menj oda.
3: Hát igen, vagy az mondta. És igen, gyanús is volt, úgyhogy akármit nem lehet neki küldeni. Értem. Attól függ, hogy a börtönön belül milyen fokozatban vannak, mert akik már ilyen gyengébb fokozaton vannak, már mint őrzés szinten, értem, akkor azok már fogadhatnak színes képeket, küldhetnek színes képeket, csinálhatnak róluk fényképet, és akkor azt szokták elküldeni autogrammal, meg a családtagok, hogyha meglátogatják őket, akkor készítenek felvételeket, meg ugye hát valamikor vastag a boríték, meg nagy borítékba küldöm, mert hogy visszatérve az előző kérdésedre, valakinek oldalakat írok, és van olyan, akinek csak egy oldalt. Tehát, hogyha ott van a beszélgetés, hogy most nem az a lényeg, hogy én mit mesélek, hanem hogy ő, akkor inkább hagyom beszéltetni. Mert hogyha én elkezdek magamról beszélni, akkor ő belekérdez ezekbe, tehát akkor nem lépünk tovább.
2: Tartunk egy rövid szünetet, de folytatjuk a beszélgetést Tóth Árpival a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Tóth Árpival beszélgetek, aki sorozatgyilkosokkal, gyilkosokkal levelezik. Mondtad, hogy tényleg nagyon sok embernek írtál. Van olyan, akitől nagyon várod, de még sosem válaszolt? Tehát van olyan, aki pakancslistás?
2: Igen. Például a Sirám Sirán egy ilyen, aki a Kennedynek a testvérét ölte meg, a Robert Kennedyt. Illetve van még egy-két olyan gyilkos, aki hírhetten nem válaszol senkinek, tehát tőlük remélek.
1: Senkinek, és ez már az előbb is mondhat, hogy van, aki több tíz, több száz levelet kap hetente, akkor ezek szerint nem te vagy az egyetlen, akinek ez a hobbija vagy a munkája a nagyvilágban.
2: Igen.
1: Az, aki mondjuk neked válaszol, válaszol a többinek,
2: azt
1: és mit tudsz el?
2: Azt tudom, hogy nagyon sokan meglepődnek, hogy Magyarországról írok. Eddig a 130 gyilkos közül egy írta vissza, hogy van egy állandó levelező partnere Svájcból. De egyébként Európából nem nagyon.
1: És te írod nekik, hogy te a hozzájuk hasonló elvetemültekkel levelezel? Hát nyilván nem így megfogalmazva.
2: Nem.
1: Ők azt érzik, hogy ők a kiválasztottak?
2: Így van. Tehát, hogy foglalkoznak velük.
1: Mi az, amire leginkább kíváncsi vagy velük kapcsolatban?

0: nagyon sok esetben a kontrollt akarják visszaszerezni. Tehát ők a gyerekkori fizikai, lelki traumákat nem úgy dolgozzák fel, mint egy mondjuk így egy átlag ember, hanem ők későbbiekben meg vannak arról győződve, hogy velük csak rossz dolog történhet, ezért ők az áldozaton keresztül, amihez később kapcsolódik a kéjvágy is, megpróbálják visszaszerezni a kontrollt az életük felett. És ezt úgy érik el, hogy abba az órába vagy pár percbe ők döntenek az élet és halálról.
1: Lehet valahogy tipizálni ezeket az embereket, hogy mindegyiknek rossz gyerekkora volt, mindegyik traumaként élte meg?
0: Igen, ez egy jó kérdés. Sajnos nagyon sok embernek van rossz gyerekkora, mégse kezd el gyilkolni. Most már azért több kutatás is bizonyította, hogy a gének is hibásak az ilyen embereknél. Maga ez a pszichopátia, ez kialakulhat gyerekkorba, ugye örök kérdés, hogy a gyerek gonosznak születik, vagy azzá lesz. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy sok függ a környezettől, hogy ez a pszichopátia mennyire erősödik benne. Nagyon sokan ismerik a Dallas sorozatot, Jockey Ewing, ő egy tipikus pszichopata karakter, de nem ölt meg senkit.
1: Igen.
0: Így is kialakulhat a pszichopátia.
1: De tette néhány ember életét a sorozatban.
0: Ami boldoggá tette.
1: Volt már, hogy felvetted a kapcsolatot nem csak az áldozatokkal, nem csak a túlélőkkel, hanem akár az áldozatok családjával, vagy a sorozatgyilkosok családjával.
0: Igen, igen, volt ilyen. Valaki őszintén tudott mesélni az élményekről, illetve hogy mit tapasztalt, és volt olyan, aki konkrétan elzárkózott, hogy nem, neki nevet kellett változtatni, illetve nagyon sok olyan hozzátartozóval találkoztam, akik mai napig mély depresszióba élnek ez miatt, hogy nem ismerték fel, hogy kivel élnek együtt. Aha. Tehát ez volt sógor, apa-lánya kapcsolat, annyira egy hétköznapi családot írnak le, hogy semmi nem történt, még egy hangos szósi.
1: Amíg szabadlábon voltak és végezték azt, amit végeztek, nem látszott rajtuk, hogy pszichopaták, hogy őrültek.
0: És pont ezért veszélyesek, mert ugye az emberek nagyon sok része azt gondolja, hogy ezek ilyen felakadt szemű, lógófogó zombik, és sajnos nem. Tehát a legtöbbje az egy átlagos családapa volt, egy ilyen szürke egér, így a hétköznapokban.
1: Volt olyannak, akinek valami bekattant csak így felnőtt korában, és úgy kezdte el? Tehát teljesen rendben volt a gyerekkora, és mégis sorozatgyilkos, vagy gyilkos
0: hát
1: vált belőle?
0: Igen, igen. Van egy anyuka, aki a két gyermekét megölte, őneki teljesen jó gyerekkora volt, és egyszerűen utána jött egy rossz pillanata, és megölte a két gyermekét. Most 2050 körül fog szabadulni, ilyen 60 évesen.
1: És vele is levelezett.
0: Úgyhogy vele is levelezek, neki teljesen normális gyerekkora volt. Vannak olyanok, akiknek nem kimondottan szörnyű gyerekkora volt, egyszerűen csak, nem tudom, fizikailag elhanyagolták őket, nem nagyon foglalkoztak vele. Ugye a Dahmer az ilyen, a Jeffrey Dahmer, biztos, hogy sokan hallottatok róla.
1: Ő mit tett?
0: Nem is tudom, 17 fiatal fiú tölt meg. Hát ő kannibális volt, úgyhogy ugye a kannibalizmus az az agressziónak a legutolsó formája, és ott evett is az áldozatokból, úgyhogy ott nála pont beszéltem a szomszédjával, illetve az apukájával is, és elmondták, hogy most azon kívül, hogy voltak a családban viták, teljesen normális volt, kommunikált, meg az apja is jött hozzá látogatóba, sokszor abba a lakásban később gyilkolt, teljesen normális gyerekkora volt, annyi, hogy sokszor hagyták egyedül a szülők.
1: Ővele
0: nem tudok levelezni, mert 94-ben kivégezték.
1: Hát úgy nehéz, igen.
0: Úgy nehéz, úgy nem biztos, hogy visszaírna.
1: Na, ha visszaírna, ilyen... akkor kezd gyanakodni, hogy nem ő az.
0: Na igen, kérne tőlem egy filmesztelen képet, és akkor lehet, hogy nem is írna többet. Ne. Visszatérjünk, igen, vannak olyanok, akiknek teljesen normális gyerekkoruk volt, ettől függetlenül meg jött egy ilyen vágy. Egy nagyon jó példa, a két tag, a Manson családról mindenki hallott, ott egy két volt oszlopos taggal is levelezek, a Bruce Davis-szel és a Charles Tex Watsonnal, tehát ezek ilyen élsportolók voltak az iskolába, kitűnő tanulók, és egyszerűen a Manson az annyira tudott rájuk hatni, hogy megöletett velük egy csomó embert.
1: Mutatnak-e megbánást? Tehát, hogy kiderül a leveleikből, még ha nem is írják le, hogy tulajdonképpen mindaz, amit ők tettek, azt ők bánják. Kiderül-e ez róluk?
0: Hát ez nagyon érdekes, mert nagyon sok levelet olvastam már, és sehol nem írták le, hogy ők ezt mennyire bánják. Tehát nagyon sokan írják, hogy már megtalálták a lelki békéjüket, megtalálták Istent, sokat imádkoznak, majd tudják.

0: hogy ő megbocsájtó lesz velük, tehát ilyeneket szoktak írni, vagy pedig konkrétan leírják, hogy nem figyelj ide, élveztem. Most nem tudom, hogy van olyan sorozatgyilkos, aki konkrétan azt írta le, hogy megkérdeztem tőle, hogy egyébként nem félsz a börtönbe, hogy a többi rab az vegzálna, vagy bánt, vagy ilyesmi. Azt mondta, hogy hát csúnya szóval, hogy én egy sorozatgyilkos vagyok, tehát aha, ők féljenek tőlem, tehát valaki még büszke is erre, hogy az, illetve hogy ennyi embert sikerült megölnie, és hogy nem kapták el.
1: Megint egy kis szünet, de aztán folytatjuk Tóth Árpival a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Tóth Árpival beszélgetek, sorozatgyilkosokkal levelezel. Jellemzően ők elkülönítve vannak a börtönökben?
2: Nem mindegyik. Tehát aki már olyan biztonsági szinten van, hogy nem veszélyes senkire, ugye a legtöbb levelező partnerem már 60 év felett járt, idősebb emberek, tehát ők már nem bántanak ott bent senkit. Akire jellemző, az azok, akik a halálsoron vannak. Tehát ők 24 órában vannak bezárva, teljesen felszerelt cellába, tévé, kábel tévé, rádió, amit el tudsz képzelni.
1: Lehet, hogy most minket hallgatnak.
2: Igen, jó lenne.
1: Online.
2: Sziasztok. Igen.
1: Bocsánat, kizökkentettelek.
2: Igen, semmi gond. Igen. Ők elkülönítve vannak, ők a többiekkel nem közösködhetnek, de egy csomóan írják, hogy most voltak egy közös munkán a kertbe, és hogy mennyire jó volt. Van egy olyan sorozatgyilkos, egy levelező partnerem, aki kitanulta a gyógymasszőr szakmát a börtönbe, úgyhogy most a többi rabot masszírozgatja.
1: És ki merne oda feküdni?
2: Igen, hát az, aki nagyon pálya háta.
1: Kicsit igen, jobban meg fogok nyomni,
2: igen,
1: bocs.
2: Ezeket összeengedik egymással, úgyhogy van olyan, akit nem azért nem engedik össze a többivel, mert nem tudom, fizikailag veszélyes lenne rájuk, vagy fordítva, hanem egyszerűen a magatartás olyan, hogy ő neki nem mondhat senki semmit, majd ő tudja. Van egy ilyen levelező partnerem, aki másfél évig büntetésbe volt, ez miatt, mert nagyon sokszor visszaszólt az őröknek, illetve a vezetőségnek, úgyhogy ő másfél évig nem írhatott levelet, tehát nem kommunikálhatott senkivel.
1: Azért, mert nem úgy beszélt az őrökkel,
2: igen,
1: ahogy az elvárt.
2: Hát én nem tudom, nem voltam ott, de hát mondta, hogy...
1: De ezt ő írta le neked.
2: Igen, igen. Meg hát vannak olyan gyilkosok, akiknek alapból nem engedik a levélírás, mert hogy például azoknak általában nem engedik, akik nemrég kerültek be, és hogy ne legyen az, hogy mindenki elárasztja, mert itt a rajongói levelektől a gyűlölködő levelekig itt rengeteg.
1: Hát gondolom, nem mindenki dírrel kezdi a megszólítást.
2: Nálam egy nap kérdés, hogy attól én jobb ember leszek, hogy neki rosszat kívánok. Tehát inkább úgy mondja el, hogy miért lett ilyen, és akkor a jövőbe talán ki tudjuk őket szűrni.
1: Arról például kérdezed őket, hogy ők tudnak-e aludni? Tehát nincsenek rémálmaik, nem köszönnek vissza a tetteik, nem félnek ők bármitől?
2: Az álmokról szoktam őket kérdezni, de ezzel nem szokott probléma lenni, tehát alszanak. Hát a legtöbbi antiszociális, tehát ők nem éreznek bűntudatot, nem éreznek megbánást, tehát ugye mi most az átlag embert mondom, hogyha összeveszünk valakivel, akkor egy idő után csak van egy bűntudatunk, hogy ki kéne békülni vele, vagy beszélni vele, most náluk nincs ilyen.
1: Tehát akkor nem kísérti őket,
2: nem,
1: ez a múlt?
2: Nem.
1: Mennyire részletesen mesélnek?
2: Ez is gyilkostól függ. Van olyan gyilkos, aki részletesen elmondja, hogy mit tett. Van olyan, akinek az ügyvédje azt tanácsolta, hogy ne írjon semmi olyat, amit utána én felhasználhatnék ellene.
1: De egyébként ezt meg is jelölik a levélben, hogy te ezt nem használhatod fel?
2: Nem, csak leírják, hogy azért nem akarom leírni, mert az ügyvédem ezt tanácsolta, hogy, de szörnyű dolgokat tettem, vagyis ezt írja a sajtó is, hogy a fele az igaz.
1: Van-e olyan, aki azt mondja, hogy figyelj, ezt neked megírom, de erről ne beszélj senkinek, vagy ezt ne terjeszd, vagy maradjon nem, kettőnk
2: valaki
1: között?
2: Valaki nyíltan beszél, valaki elzárkózik. Van egy gyilkos, aki amikor először írt nekem, akkor rá nem sokra kaptam egy levelet a nem is tudom melyik államnak a nyomozóhivatalától, hogyha plusz információkat tudok még, mert pár holttest nem került elő, akkor azonnal szóljak nekik.
1: És megtudtál plusz információkat?
2: Nem. Cserébe ez a gyilkos 100 oldalt írt arról, hogy ő miket csinált annó a nőkkel, és hogy milyen kalandokba keveredett erotikus szinten, ami hát nyilvánvaló, hogy hazugság, mert hát azért nem egy kaszanova ez a sorozatgyilkos.
1: Hát ez nyilván ez volt az ő vágyáma, és mivel nem sikerült, bizony, lehet, hogy pont ezért lett
2: sorozatgyilkos. Bizony, nagyon jól látod, és ez 100 oldalon részletezte.
1: Nézd a gyilkos elméket, hát nem
2: hoppá,
1: vicce.
2: Igen, egy szakértő, még egy szakértő.
1: Igen.
2: Ugye a TikTok csatornán, meg a YouTube csatornán ott meg szoktak keresni, hogy de hát ha bárányok hallgatnak, és a Hannibal Lecter is, hogy legtöbb sorozatgyilkosnak milyen nagy az IQ-ja, és hogy biztos, hogy becsapnak, és én naív vagyok, hogy elhiszem nekik,
1: de
2: hogy ezek filmek
1: is,
2: és hogy nagyon soknak nagy, de ezt arra használták, hogy meglógjanak a hatóságok elől egy ideig, mert a többsége az a középiskolát nem fejezte be. Tehát ez egyszerűen hiába nagy az IQ-juk, hogy nem tudják használni. Tehát voltak rá példák, hogy megtanulták a válaszokat, hogyha a pszichológus kérdezte, és akkor a pszichológus úgy gondolta, hogy akkor szabadon lehet engedni, szabadon engedték, újraölni kezdett, visszakerült, és akkor onnantól kezdve ezt már szigorították. A sorozatgyilkosoknak a többsége az úgymond szervezetlen sorozatgyilkos, tehát ami azt jelenti, hogy nem keresnek sokáig áldozatot, hanem úgymond lecsapnak az alkalomra.
1: Értem.
2: A szervezettebb, intelligensebb sorozatgyilkosok azok képesek hónapokig vadászni, ugye ez is izgalommal tölti el őket, kifigyelik az áldozatot, a munkarendjét. Vannak nekem is olyan életperiódusaim, amikor nem vagyok rájuk hangolódva, tehát hiába jönnek levelek, nem akarom elolvasni. Amikor rászánom magam, akkor arra próbálok hangolódni, hogy most tudom ki ez, tudom hány embert ölt meg, tudom, hogy ölt meg, tudom, hogy eddig mit beszéltünk, átnézem a jegyzeteimet, jegyzetelek, hogy az előző levélben miről beszéltünk, mert ezért 130-40 emberre az...
1: Igen. Ez napi szinti elfoglaltságot jelent számodra?
2: Nem, figyelj, volt olyan, hogy hónapokig nem írtam senkinek se levelet. Jöttek levelek, de én nem írtam, mert úgy voltam vele, hogy most nem akarok ebben foglalkozni.
1: És amikor például jön egy ünnep, karácsony, akkor vagytok már olyan viszonyban, most nem jóban, hanem egyáltalán olyan kapcsolatban, hogy karácsonyra írtok egymásnak?
2: Igen, születésnapra is. Most nem sokára itt lesz a születésnapom, nem lényeg.
1: Az Isten éltessen.
2: Tavaly is fölköszöntöttek egy páron, illetve karácsonyra, akiknek szabad, azok küldenek lapot.
1: És te is küldesz mindenkinek, akivel levelezésben vagy?
2: Igen. Ahova szabad nekem küldeni színes képet, oda igen. Aha. Ahova nem, ott csak szóba.
1: Azért ez egy drága hobbi, hát nem tudom, mennyibe kerül a bélyeg Amerikába, de azt gondolom, hogy ez nem egy olcsó dolog.
2: Hát egyszerre nem is küldök annyi levelet, hogy drága legyen, hanem így próbálom beosztani. Tényleg nem olcsó.
1: Szerettél volna hozni leveleket, kikészítetted, hogy legalább fotózkodjunk vele.
2: Igen.
1: Ezt hol tárolod? Menj, hát ez egy baromi nagy mennyiség.
2: Hát először csak egy így stílusosan egy viszkis dobozba tároltam őket. Hát és utána kerestem egy nagyobb viszkis dobozt, egy ilyen dísz csomagolásút.
1: Nyilván a viszkit nem itt ad meg, csak a doboz miatt vásároltam.
2: Persze, kiöntöttem. Hát utána már az se volt elég, úgyhogy most már egy komplett fiók van.
1: Újra meg újra elolvasod-e a leveleket? Vagy egyszer elolvasod, és aztán kész, azt félre rakod, vagy berakod a viszkis dobozba, vagy
2: berakom
1: dobozba, fiókba?
2: A viszkis dobozba, a fiókba, akkor veszem újra, hogyha már nem emlékszem pontosan, illetve a jegyzetből se derül ki, hogy pontosan miről beszélgettünk, akkor újra kikeresem, és akkor elolvasom. Igen.
1: Van-e bármilyen értelemben, vagy bármilyen szempontból kedvenc azok közül, akikkel levelezel?
2: Érdekes mindegyik. Ilyen hírhettebb az azért menő lenne, hogyha kapnék egy olyat. Például R. Kellynek is írtam. Ugye ő a pedofil botrányai miatt 30 évet kapott a Grammy-díjas énekes.
1: Igen.
2: Hát ő, bizony, ő az.
1: De
2: ő
1: szerettem
2: az.
1: Azt a dalt.
2: Ő az.
1: Sőt, azt a dalt, mert mindig szeretem, csak...
2: Csak őt nem. Igen, igen, én is így vagyok vele. Biztos vagyok benne, hogy ő lehet, hogy 1000 levelet is kap heti szinten, úgyhogy nem biztos, hogy én leszek az első.
1: De írtál neki.
2: Igen, hát nem is egyszer.
1: És nem válaszol.
2: Azért, hogyha valaki nem ír, akkor többször unalmaskodok, és akkor addig, amíg nem.
1: Van-e bármilyen terved ezekkel a levelekkel? Ott vannak, most már elég szép gyűjteményed van.
2: Hát talán egyszer, hogyha már nem élnek ezek a, tehát a leveleknek a szerzői, akkor elajándékozom őket egy múzeumnak akár. Van már olyan levelező partnerem, aki már nem él, és ott hát... nagyon szép pénzt kínáltak érte, hogy megvegyék, ilyen fanatikusok.
1: De gyűjtők vagy?
2: Gyűjtők, aha. Igen. Tehát akik ilyen kriminális erekjéket gyűjtenek, de nem akarom őket eladni. Hát ez mégis egy kisebb örökség nekem. Hát ez nagyon sok munka van ebben, mint hogy én ilyen könnyen megváljak tőlük.
1: Volt olyan, aki azon kívül, amit mondtál, hogy egy nyomozóiroda felhívott, hogy kíváncsi a részletekre a íróját, hogy újságok, vagy esetleg könyvkiadók kíváncsiak voltak a részletekre, hogy mik vannak ezekben a levelekben?
2: Hát az interjúkon kívül úgy nem nagyon voltak olyan interjúk, ahol kifejezetten egy gyilkosra voltak kíváncsi, vagy egy pár ilyen hírhettebbre, hát róluk meséltem, de a külföldről nem...
1: De nem idéztél a levelekből, vagy valami, vagy azt megtehetnéd egyébként?
2: Persze. Hogy... Tehát avval, hogy ők írnak, tehát ők felvállalják, hogy ez nyilvános.
1: Jó, de ez mégiscsak magánlevelezés.
2: Igen, de közben elolvassák ott a hatóságok is, mert azt elolvassák, amit ők küldenek, mert nem tudják, hogy van-e benne olyan információ, amit esetleg még
1: használhatnak. Na, erre vonatkozott, igen.
2: Amit a levelező partnerek küldenek, azokat nem mind olvassák el. Ami érdekes, mert ugye kintről kéne beküldeni valamit, tehát az lenne logikus, hogy kintről küldenek valamit, de inkább azokat a leveleket veszik górcső alá, amik eltérnek az átlagosban.
1: Értem. megint kis szünet, aztán folytatjuk Tóth Árpival a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Gyere,

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Tóth Árpival beszélgetek, hát most már elég régóta levelezel a sorozatgyilkosokkal. Mi az, amit adott ez neked? Tehát mitől lettél te több, vagy milyen információkkal rendelkezel, amivel mondjuk tudod segíteni, vagy tudnád segíteni a nyomozóirodának munkáját, a profilozók munkáját, vagy egyáltalán az emberiséget?
2: Hát nagyon, nagyon sok mindent, mert ugye a sorozatgyilkos mellett, mint szó volt róla, hogy a túlélőkkel is beszélek, tehát ők egy nagyon nagy trauma után újra tudták építeni az életüket, és én ezt a történetet, harcot tovább tudom adni, akik hasonló cipőben járnak, és szerintem ez nagyon fontos. Tehát inkább hallgatom ezeknek a szörnyeknek a szövegelését, és kiszűröm belőle a fontos tényeket, hogy utána segíthetni tudjak azoknak, akik ilyen emberekkel találkoznak. Most nem konkrétan gyilkosra gondolok, hanem például egy bántalmazóval.
1: Sosem voltál gyanús a hatóságnak, hogy miért érdeklődik ez az ember ennyit,
2: nem
1: a pont a sorozatgyilkos, pont a gyilkosok, mit akar ez?
2: Nem
1: biztos
2: tudom.
1: Ő is egy ilyen narcisztikus sorozatgyilkos.
2: Ezt a hatóságtól nem kaptam meg, de nagyon sokan írnak üzenetet, hogy vajon miért teszem, hogy normális, hogy én ezeknek írok. Valahogy nem tudják elfogadni, hogy Amerikába ugye nagyon nagy hangsúlyt fektetnek már a profilozásra, tehát a profilok alapján, hogy kiderítsék, hogy milyen gyilkosan állnak szembe. Nekem ajánlottak is munkát az FBI-ba, hogyha annyira érdekel engem, akkor mehetek hozzájuk, mert neki pont az a baj, hogy kevés létszámmal dolgoznak, mert ugye ilyenekkel senki nem akar foglalkozni.
1: Na, hát ez pont a gyilkos elmék.
2: Van egy pár volt FBI-os, akivel tartom a kapcsolatot, van olyan, aki körülbelül 300 sorozatgyilkossal beszélt az aktív évei során.
1: Adott tanácsot, hogy miket kérdez, vagy hogy kérdez?
2: Elbeszélgetünk róla, hogy miket beszélgetünk, és melyik sorozatgyilkosról, mert ugye voltak különböző sorozatok, ahol ilyen mutatták be ezt az egészet, és akkor erre is rákérdeztem, és akkor hát mondta, hogy ez fikció, tehát nem így történt. Igazából ez a sorozat így viselkedik, stb., és hogyha fel akarom vele menni a kapcsolatot, akkor próbáljak neki erről írni, arról írni, hogyha eddig nem ért nekem még vissza. De azt mondták, hogy tudok valamit, hogyha ennyien visszaírnak.
1: És nem gondolkodtál ezen az ajánlaton, ezen a lehetőségen?
2: Hát ez egy nagyon nagy lépés lenne, ugye a szakmai nyelvet meg kéne, hogy tanuljam, és akkor utána kiköltözni Amerikába, hát nem biztos.
1: Jó, hát ezek ilyen kis apró akadályok.
2: Persze, ez egy hétvége alatt még van.
1: Neked van családod? Feleséged, gyerekeid?
2: Nincs.
1: Egyáltalán barátaid, a környezeted? Mit szólnak
2: azok,
1: mindahhoz?
2: Azok szerencsére hogy sok van.
1: Mit szólnak ehhez a te különleges hobbithoz?
2: Hát akit érdekel, avval beszélgetek róla, de akit nem, avval természetesen nem, mert hát megértem, hogy valaki ettől fél vagy undorodik. Ugye nem hiszem, hogy a boncorvos is vacsora közben arról mesél, hogy most, hát értitek.
1: De hát én azt gondolom, ha mi most ülnénk egy sörözőben, mint ahogy most itt a Presszóban ülünk, én ugyanúgy kérdezném, és akkor ő mit ért, és akkor ő hogy van?
2: Hát igen, csak nem mindenkit érdekel ennyire. Valaki sokkal félelmetesebbnek látja ezt az egészet, és hiába magyarázom el, hogy ezt miért csinálom, egyszerűen nem érti meg.
1: Benne sosem volt félelem? Hogyha esetleg valami olyat kérdezel, akkor megharagszik rád, még akkor is, hogyha több ezer kilométerre van? Egy sorozatgyilkos?
2: Nem, mert én találok helyette mást, viszont ő nem biztos. Volt már ilyen, aki megsértődött rám, és nem írt többet.
1: Ennyi volt, csak nem írt többet? Olyan nem volt, hogy megírta, hogy mit képzelsz magadról? Meg de, majd, ha én kiszabadulok,
2: de,
1: akkor...
2: Nem, ezt nem írta, hogy majd, ha ő kiszabadul, hanem, hogy ő nagyon csalódott bennem, mivel én másfél hét alatt nem találtam neki ügyvédet, aki kiszabadítja onnan. Volna. Ez konkrét kérés volt, hogy keressem szépen az ügyvédeket Amerikába, és hogy küldjem őket, hogy segítsenek neki, és ez mivel másfél hét alatt nem tudtam teljesíteni, egyébként annyi idő alatt a levél se ír oda, mondta, hogy akkor ő megszakítja velem a kapcsolatot, de ha nem segítek.
1: Ebből úgy tűnik, hogy ő még nem találta meg a lelki békéjét. Tehát, hogy...
2: Igen, de hát ez miatt én is nyugodtan aludtam, úgyhogy...
1: Mi ennek képzelik ők a jövőjüket? Arról beszélsz velük? Hát nyilván vannak nagyon sokan, akik soha az életben nem fognak
2: azok,
1: kiszabadulni.
2: Nagyon érdekes, mert van egy hírhetebb börtön a San Quentin, Kaliforniában. Ott rengeteg kivégzés volt, és most Kaliforniában egy új kormányzó van, aki eltörölte a kivégzéseket. Tehát akik most a halálsoron voltak, már régóta, 40-50 éve is, azokat áthelyezték egy másik zárkába.
1: Az életfogytosok közé,
2: így van, és nem végzik ki őket. aki még mindig ott van esetleg egy másik börtönben, ugye inkább ez a déli államokra jellemző, uh-huh. hogy ott vannak kivégzések. Önálluk úgy van, hogy ítéletkor kihirdetik a halálbüntetést, és onnantól kezdve várnak. Tehát akár egy nappal előtte is szólhatnak nekik, hogy most akkor
1: van. Ja, hogy azt nem jelöl ki az ítéletnél, hogy ezt mikor hajtják végre, nem. hanem csak azt mondják, nem. hogy az ítélet halál.
2: Így van, de hát van, aki 50 évig is
1: ott. 50 éve vár arra, hogy kivégezzék.
2: Igen, de utána van egy olyan törvény is, hogy akik betegek, azokat nem lehet kivégezni. Tehát a rákot...
1: Nem lehet kivégezni, mert belehalnak.
2: Igen, tehát azokat valamilyen erkölcsi akadályok miatt nem lehet
1: kivégezni. Nagyon csúnyát fogok mondani, remélem nem sértődnek meg rám az elítéltek, de hát aki mégsem a villamos székben végzi, hanem valamiféle betegség miatt szenved, nem fogom sajnálni.
2: Ezt megértem, sokan így vannak vele, beletörődtek, tehát főleg azok, akik már több tíz éve bent vannak, ők már nem foglalkoznak ebbe, hogy szabadulnak.
1: De van még élet céljuk, tehát hogy azért élni ott benne a börtönben, hogy mit akarnak
2: aki
1: még elérni az életben?
2: Azt tud, hát a többi az még úgymond vegetál, tehát nézi a tévét, hallgatja a rádiót, még csinálja a napi rutinját is ennyi, tehát ők már beleszoktak ebbe az életbe. Nem számítanak sokra, vannak olyanok, akik folyamatosan próbálkoznak fellebbezésekkel, például aki a John Lennont lelőtte, a Mark David Chapman, neki a 8. vagy a 9. kérelmét utasították el, hogy szabad lábra helyezzék.
1: Pedig ő nem sorozatgyilkos.
2: Ő nem, ő a Lennont lelőtte, de hát az mondjuk csúnya lenne, hogyha egy ilyet hát szabadon engednének.
1: Az ő védelmében nem szabad szabadon engedni.
2: Igen, igen, bár amit említettem a Kennedy gyilkosnál, ott maga a Kennedy család mondta, hogy felülük kiengedhetik, és egyszerűen az intézmény nem akar elengedni.
1: Én nem tudom, hogy ők mennyire vannak elzárva a gyilkosok, sorozatgyilkosok, akikkel te levetezel a világ elől. Tehát, hogy ők például nyomkodhatnak-e bármilyen eszközt, amin van internet. Tehát, hogy tőled kérdeznek-e arról, mi történik a nagyvilágban, hogy alakul a politikai helyzet, bármi. Tehát, hogy érdeklődnek-e?
2: Hát ott azért nézhetnek tévét.
1: Uh-huh. De azt megszabják, hogy azon belül mit nézhetnek? Oké, hogy megy a tévé, de ő szabadon dönthet, hogy melyik csatornát nézi?
2: Hát, hogyha 24 az árkában van, akkor megvannak azok a kábel csatornák, amiket engedélyeznek, nem tudom, ilyen főzőműsorok, meg hát erotikus csatornákat nyilvánvalóan nem engednek, de hát sorozatokat, filmeket néznek, sőt, 24. század tableteket is kapnak, amin keresztül leveleket írhatnak, illetve föl is hívhatnak engem telefonon, úgyhogy telefonon is szoktam velük beszélgetni.
1: Na, és ezek szerint akkor nem csak papírra írt levelet kapsz, hanem elektronikus leveleket
2: igen,
1: is.
2: Igen, ez nem mindenkinek engedélyezett. Aha. Ami a telefont illeti, az még kevesebb rabnak engedélyezett, aha. meg hát nem könnyű európai számot regisztrálni Amerikába, de fölszoktak.
1: Hát nyilván nem ő akar veled beszélni, hanem te akarsz vele.
2: Ő beszél. Hó, hát nekem csak ki kell hangosítanom, félreteszem, és amíg beszél, közben jegyzetelek, úgyhogy 3x15 perc idejük van. Általában a másik 15 percet azt a családjukra szentelik, és akkor 15 percig még velem beszélgetnek, és akkor az automata folyamatosan bemondja, hogy ez a beszélgetés, ez rögzítve van, visszahallgatják, aha. illetve még ennyi időnk van, mielőtt szétkapcsolnak aha. minket.
1: Rólad ők kérdeznek?
2: Igen, hát ez levélbe is, még ilyen üzenetekbe is, telefonon is. Hát, hogy elinduljon egy beszélgetés, tehát inkább arra kíváncsiak, hogy itt milyen idő van, hogy itt milyen a politikai helyzet. Ezekbe úgy annyira nem szoktunk elemenni, hanem kérdezik, hogy mit szoktam csinálni a szabadidőmbe, de inkább azt várják, hogy ők mesélhessenek. Most épp valamelyik nap fölhívott az egyik sorozatgyilkos, aki arról mesélt, hogy látott egy főzőműsort, és tudja, hogy Magyarországon nagyon szeretik a gulyáslevest is, hogy emlékszik, hogy gyerekkorában az anyukája is nagyon sok gulyáslevest készített neki, viszont spagetti tésztával. Úgyhogy erről beszélgettünk, hogy ez mégis hogy, mert itt én nem ettem ilyen gulyáslevest, hogy spagetti tésztával.
1: Még én se ettem, igen. Egyszer csak megcsinálod a telefonod, vagy ezt te tudod, hogy ő mikor fog hívni? Tehát
2: ez
1: arról te kapsz valami információt?
2: Először azt hittem, hogy ez valami átverés, mert a bejövő hívásom az külföldi országot jelez, tehát igen. vagy Szlovákiát, vagy Csehországot, vagy Angliát, és utána fölveszem, akkor az automata elmondja, hogy van egy hívásom ettől, fogadom-e, és akkor nyomom meg az ötöst, hogyha igen, és akkor fogadom. És akkor kiderült, hogy direktben Magyarországot nem tudják kapcsolni, hanem egy másik országon keresztül kapcsolják. Először mondom, féltem, hogy ez valami lehúzós lesz, igen, hogy fölveszem, és akkor lemegy a kártyámról a pénz, de utána kiderült, hogy, hogy ezek ők.
1: Tehát akkor nincs ilyen előzetes, hogy figyelj, kedden 10-kor foglak hívni, ilyen nincs.
2: Van, aztán vagy elfelejtik, vagy nem, figyeljük az időeltolódást is. Egyébként ezen a tableten még, amit tudnak csinálni a levélíráson kívül, a telefonálás, illetve valamilyen játék, tehát tudnak játszani rajta, és ennyi, és ezt egy óráig használhatják, utána át kell adni a következő rabnak.
1: Te vágysz-e arra, vagy van egy terv, hogy valamelyiket meglátogast? Hiszen van ilyen, hogy börtönlátogatás. Láttad már valamelyiket?
2: Nem jártam Amerikába soha.
1: Valamelyikkel beszéltél már erről?
2: Persze, ki kell töltsek egy látogatási lapot, egyébként akkor is, hogyha nagyobb ajándékot szeretnék neki küldeni, és a látogatási alapján, hát valaki van egy női sorozatgyilkos, ő már konkrétan, hogy jó, akkor ezt töltsed ki, és akkor küld el erre a címre, és akkor a jövő héten már találkozhatunk. Persze, rögtön, és akkor mehetnék egyébként. Tehát ezt úgy nem nézik szigorúan, tehát hogyha rendesen ki van töltve ez a formanyomtatvány, akkor lehet, és hogyha a gyilkos is akarja, hogy meglátogassam, akkor szabad, engedélyezik.
1: Nemek aránya, ha már mondtad, hogy van női sorozatgyilkos is a te levelező partnereid közül. Mi a nemek aránya?
2: Többségében férfi, ugye alapból a világon ez, mert a női sorozatgyilkosok azok nem a kontrollt akarják visszaszerezni, hanem ők inkább bosszút állnak, igen, családon belül ölnek, vagy pedig valamilyen képzet miatt úgy gondolják, hogy a betegeket meg kell, hogy öljék, ugye rengeteg ilyen fekete angyal van, igen, sokkal kevesebben vannak, mint a férfiak.
1: De ugyanolyan szívesen beszélgetnek veled, válaszolnak?
2: Hát még talán még őszintébben is történt már olyan, hogy úgy érezték, hogy vagy legalábbis ezt hitták, hogy nekem meg tudnak nyílni, és őszintén elmondták a gyerekkorukat. Gyerekkorukban már az anyjuk prostitúcióra kényszerítette őket, sokat verték őket, és kialakult már bennük egy ilyen gyűlölet. Ez a sorozatgyilkos, aki erről írt, az idős embereket ölt meg, megfojtotta őket, és ő mondta, hogy biztos, hogy ezért, mert nagyon kislány volt, és csak idősebb emberek jártak hozzá, és volt ellenük egy ilyen gyűlölet. Legyen egy pozitívum is, hogy szoktam nekik küldeni képet magamról, hogyha kérik. A női részlegen hát ott...
1: Körbejár a képed?
2: Igen.
1: Az én árpim mutatja, igen, körbe, igen, valaki. Ott,
2: tehát körbejárta a képem, nagy sikert ért el. Na, hát és már olyanoktól is kaptam levelet, akiknek nem is írtam. Picikét úgy tetszett. Hogy...
1: Hát árpi, hát sikered van, látod az amerikai nőknél. Igaz, hogy mind börtönben van. De
2: igen,
1: hát...
2: igen, nincsen jobb. Ez dobta a gép, igen.
1: Hát
2: igen.
1: Ez van. Örülök, hogy jöttél, hát sajnos megint lejárt az idő. Köszönöm szépen, hogy jöttél és hogy meséltél.
2: Majd legközelebb, szívesen.
1: Okay. Tóth Árpi, köszönöm szépen, szia!
2: Sziasztok!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
3: Automatikusan jár az érintett gyerekeknek az iskola kezdési támogatás. Hamis óvszereket foglaltak le Európa szerte, Szlovéniában tűzgyújtási tilalomban. Villányi Eszter vagyok. Automatikusan jár minden érintett gyermek után a fejenként 100 000 forintos iskola kezdési támogatás, közölte a pénzügyminisztérium. Ebbe a körbe tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, illetve a tartós betegség, súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülők, a sajátos nevelési igényű gyermekek, a dobbantó programban vagy a műhelyi iskolai képzésben résztvevő fiatalok, az árvaellátásra jogosultak az egyszülős családban nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkedők. A tárca az adatbázisok alapján úgy számol, hogy idén mintegy 400 000 gyermek kaphatja meg a segítséget. Hamisított óvszereket terítettek az európai piacokon. Az Unió csalás elleni hivatala jelezte, hogy több mint 200 000 hamis terméket fedeztek fel. Ezek nem felelnek meg az uniós biztonsági előírásoknak, használatuk egészségügyi kockázatokkal járt volna. A hamis óvszereket Kínában gyártották, és egy ismert márka jelzésével és logójával látták el őket. Az Olaf a román, a szerb és a spanyol vámhatóságokkal együttműködve foglalta le a hamis termékeket. Élénkült a használt autópiaci uniósban. Éves összevetésben 19 ezerrel többen érdeklődtek, derül ki egy szakportál felméréséből. A júniusi statisztikák szerint a meghirdetett autók átlag életkora és futás teljesítménye is csökkent, minőségi javulást figyeltek meg a kínálatban. Az átlagárak mintegy 10%-kal emelkedtek. Évről évre nő az elektromos és hibrid autók iránti kereslet, utóbbiaknál 57%-kal. Szép fel együtt vitte el az idős nő pénzét egy férfi Somogyban. A feltételezett elkövető feleségével együtt rendszeresen segített a sértetnek, most azonban 35 millió forintot és 25 ezer eurót lopott tőle, majd elhagyta az országot. Nemzetközi körözés van ellene, de a széfet a pénzzel megtalálták a rendőrök egy ingatlan udvarán. Szlovéniában országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe. A hőség és a szárazság miatt fokozott az erdő tűzveszélye, így tilos minden tűzveszélyes tevékenység a természetben, például a tábortűz, a kerti égetés és a tűzi játék is. Változóan felhős idő lesz, később megvastagszik jobban a felhőtakaró, helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél nagy területen élénk marad, de veszít az erejéből, zivatarok környékén lehetnek viharos lökések. Késő estére 19-26, hajnalra 17-24 fok közé hűl a levegő. Holnap észak felől felszakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt majd a nap, de nyugaton és északkeleten még lehetnek záporok. 26-32 fok között alakulnak a csúcsok.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió